ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy pedig James Hype, aki néhány napja Budapesten zenélt, ő pedig Teddy Swims, aki évekig focizott, és a foci mellett YouTube tutoriálokat figyelt, így tanult meg zenélni, hát aztán pedig most arra ilyen dalokat készít, ilyen hanggal, Teddy Swims és a The Door itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az állattartók körében pedig van egy ilyen alap szembenállás, a kutyások és a macskások, ritkán van átmenet, hát Taylor Swift sem ismeri az átmenetet, ő egyértelműen cicás, egy rakat macskája van, általában legalább három van vele mindig, ott, ahol éppen vannak, de a különböző otthonaiban még azért tart néhányat. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, mert azért ez szerintem fontosabb, mint hogy hány macskája van. Taylor Swift és az Opulite a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ma se csalódik bennünk, aki arra vár, hogy valami menő bulira elvigyük, mert hogy ma is lesz játék, méghozzá a Sopron Fesztivál páros belépőket nyerni 10 óra után Attisnál, aztán pedig a Kívánság műsorba is. Most pedig Joel Corey hozza a fesztivál hangulatot a Galantisszal. Szerintem szenzációs ez a dal. Stay a little longer. Ezt indítom a rádió egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvencek a következő órában is. Bennem lehet bízni. Hozom az újdonságot Sam Feltől, Raytől, sőt a rádió egy DJ közül például Regál Lilitől és Lotfi Begitől is. A kezdésben pedig

0: Bizony, Ázizám, pár perc is ezzel a nagy kedvenccel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: Premier megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Tegnap nagy premier volt nálunk, Cookie és a vadonatúj dal, a Fire az, amit elsőként bemutattunk. Szerintem érdemes egyébként visszanézni, aki lemaradt róla. Természetesen volt élő közvetítés, Facebookon, Instán meg lehet találni, meg a TikTokunkon is. Ez viszont egy másik dal, egy másik rádió egy DJ-től, amit ugyancsak imádunk, és ami ugyancsak egy nagyon friss felvétel. Regál Lili, Heal Me, ez jön már is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ki az, akinek kell van mentve a Rádió egy telefonszáma? Az nagy előny, mert hogy szerintem nekik egy kicsit könnyebb lesz beidőzíteni a 10. pozíciót, mert hogy 10. kell ma hívni bennünket ahhoz, hogy nyerjünk Sopronfest páros belépőt. Ez lesz ma a nyeremény, nem most, de 10 órától már startol az első játék. Ez pedig az újabb nagy kedvenc, az igazi mai slágerek, és hát egyben a fesztivál hangulatú dalok között. Sam Feldy jön, ez a Heartline.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki ott hagyta a középiskolát és speciális zeneiskolába járt, és nem azt mondom, hogy ezzel arra bíztatok bárkit is, hogy hagyja ott a középiskolát, de ő pont azért tette, mert úgy érezte, hogy a kreativitását nem tudja igazán kielni ott. Teszem hozzá, szerintem 10-ből 9-szer, aki ezt gondolja, az hát általában téved. Na, ő nem tévedett. És ezt bizonyítja ezzel a dallal is. Ray, Where is my husband? Ez jön a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, hatonnan áll, hogy ma is Balázsék, addig viszont egy csomó óriási kedvenc, amit még meghallgatunk, például Bibi Rexától a New Religion, vagy éppen David Guettától a Ben Weaver Youngot, a kezdésben pedig Lady Gaga jön mindjárt. Az igazi mai sláger a nagy kedvenc az Abrakadabra, pár perc és ezzel folytatom a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg Tiesto, aki nagy foci rajongó, és ugye holland, és mellette jó Max, a nagy kedvenc, a motto, ami indította ezt az órát, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában sem lesz megállás, és itt az újabb nagy kedvenc, egy igazi nyári hangulatú dal az igazi mai slágerek között, hát ha valamire, akkor erre nagyon sokat fogunk bulizni a fesztiválokon. Alex Kenji érkezik már is, ez a Bambolé, aki pedig üzenne 0620 3111 111 a számunk.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is folytatódik a játék. 10. telefonálós játék, aki tudja a rádió egy szlogent, és 10. jókor hív bennünket, nem most, hanem amikor indul a játék, akkor egy páros belépőt nyer a Sopron Festre. Ahogy ígértük, nyáron visszük a hallgatóinkat a legnagyobb bulikra. Szóval ma is játék, és ma is igazi mai slágerek megállás nélkül. Lena Sex, That's What I Want, ezzel folytatom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, új időpontban lesz a Fezen, június 19-e és 21-e között, tehát ezen a hétvégén rendezik meg Székesfehérváron, a Rádió 1.hu vannak további infók. Ő pedig már is Bibi Rex a Faithless dal újragondolásával, ez a New Religion a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: A Szegedi Papucs napját ünnepelték a hétvégén. Rovarmágnesekkel őrizhetjük meg a biodiverzitást. Jól szerepeltek a szegedi versenyzők a portugáliai kajakkenu Európa bajnokságon. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. 8. alkalommal rendezték meg a Szegedi Papucs napját, amely idén egyben a Szegedi Papucsért Alapítvány 10 éves munkáját is ünnepelte. Az elmúlt évtizedben sikerült új életet lehelni a hagyományos szegedi papucs készítésébe, amely Rátkai Sándor mester halála után a megszűnés szélére került. Ma már szervezetképzéseken tanulják a jellegzetes hímzési technikákat, és egyre többen érdeklődnek a kézműves hagyomány iránt, írja a szeged.hu. Többféle kezdeményezés irányul arra, hogy egyre több hasznos beporzó rovart vonzunk be, mert számuk csökken, de ételeink nagy részének előteremtésében az ő munkájuk is nagyon fontos. A biodiverzitás megőrzését kezdhetjük kis kertjeinkben is, például azzal, hogy rovarmágnes növényeket telepítünk, mondta a rádiónknak Sípos József növényorvos.
3: Minden harmadik falat ételünk valamilyen beporzó rovar munkájának köszönhető. Jó ír az, hogy a kertben már néhány egyszerű lépéssel is tehetünk a színes biológiai sokféleségét. Egyik legfontosabb, ami volt, ugye a ne vágd le mozgalom, hagyjuk meg a virágzó növényeket a kertben. Nem csak tavasszal, hanem most így a nyár kapujában is. De segíti a beporzó rovarokat a levendulát, a kakukkfű, a zsály, a mézontófű, bíborhere, körömvirág, amely igazából én úgy szoktam hívni, hogy valóságos rovarmágnesek.
2: Szegedi sikereket hozott a portugáliai kajakkenu Európa bajnokság szombati versenynapja. A férfi kajak 4-es 1000 méteren Nádas Bencével a soraiban 9 év után ismét Európa bajnoki címet szerzett Magyarországnak. A paraszakákban Suba Róbert ezüstérmet nyert KL1 200 méteren, míg Varga Katalin bronzérmes lett KL2-es kategóriában. Az algyői olimpiai bajnok Kopasz Bálint szintén dobogóra állhatott, miután ezüstérmet szerzett K1 1000 méteren, számol be róla a Dél-Magyar. A fiatal szegedi kenus Paragi Petra első Európa-bajnokságán a 8. helyen végzett, míg Kis Ágnes és Nagy Bianca párosa 6. zárt C2 200 méteren. Most pedig nézzünk rá az időjárásunkra. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy záporzivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad, reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazás kutatása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 16-án a Justinok, a névnaposok, Lady Gaga és a Shallow után pedig egy picit nagyobb tempó. Mertin Gerixel a folytatásban. Ez a Butterfly, itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és na ná, hogy ma is készülünk játékkal, a Sopron Fest lehet többször is páros belépőket nyerni tőlünk. Tizedikként kell majd csörögni, mondani a rádió eszlogent, és bam, bam, bam, bam, bam, mi így adjuk a belépőket. Figyelni kell bennünket, és mellé pedig élvezni az igazi mai slágereket, amiket megállás nélkül hozunk. Most Lalo és Lalo, amit már is indítok.

0: a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bízom benne, hogy nem lesz benne nagy tévedés, hogy mától jön a naposabb idő. Ma még olyan 23-24 fő, holnap már akár 26, csütörtöktől pedig 30 fok, és annál is melegebb, amire készülhetünk. Ez pedig az igazi mai sláger, ami a hírek után indul. Olivia Rodrigo és a Driver's License. Aztán jön a Balázsék Best Zone a tegnapi nap legjobb pillanataival. 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Itt a nyár, mindenki utazik, vagy legalábbis nagyon sokan, ha mindenki nem is, és újabb botrány kavarta meg a repülőgépes utas szállítását, nem is állóvizét, mert ez sose volt állóvíz. Vízeres sztorink van. Hát ugye tudjátok, hogy a fapados légitársaságoknál van mindig az, hogy te elméletileg ingyenesen egy kis kézi podgyászt tudsz fölvinni, mint 30-40-szer, akármennyi a mérete, ezt aki szokott utazni, azt tudod, ha te nagyobbat akarsz vinni, mert hosszabbra mész, kell
2: elő
1: meleg ruha,
2: a forintot.
1: Akkor elő a forintot, megveszed ugye a nagyobb táskát, és azzal fölengednek. Igen ám, de szokott olyat csinálni minden egyes ilyen légitársaság, hogy van egy úgynevezett kis ketrecük, amit a beszálló utazós közönség elé odatolnak, és azt mondják, hogy na kérem szépen, akkor itt van az ingyenes kis podgyászod, legyél olyan kedves, tedd bele, ha belemegy, akkor fölmehetsz, ha nem megy bele, akkor viszont virisd a lóvét.
2: Rossz nyelvek szerint az utasokkal is hasonló elbánásra lehet majd számítani.
3: Akkor mi
2: sehova nem megyünk, de 175 centig és 75 kilóig lehet majd utazni. Ha nem férsz át, amúgy ez nagyon vicces lenne, tudod, hogy lenne egy ilyen kartonfigura, és hogyha azon átférsz, mehetsz, ha nem, nem.
1: Jó, de a csípőméret, válméret, minden számít.
2: Simán csak át kellett sétálni, mint régen volt az ilyen hát ilyen szórakoztató parkokban.
1: Igen, tudod, aki hogy... átfér, igen. Az mehet. Jó, te mennyit taksálnál magunkra? Tehát nekünk mennyivel kéne többet fizetni?
2: Hát attól függ, hogy mit számolnak embernek. Akkor vagy 2 vagy 3 jegy lesz.
1: Plusz 3 jegyet. Na szóval az történt, hogy Alicante, a festői Alicante repterén több magyar utas is föl akart szállni a Wizz Air gépre, és mivel hát régi utazók, ugye sokszor utaztak, már tudták, hogy mekkora hátizsákot kell vinni, ezt a hátizsákot ők magukkal vitték, ám egyszer csak a ketreccel szembesültek, hogy ott a ketrec, és mindenkinek bele kell tenni a csomagját.
2: Azt tegyük hozzá, hogy a ketrec az mindig attól függ, hogy az utaskísérőknek milyen kedvük van, mert...
1: Van kisebb. Ketrecük,
2: nem, hanem az, hogy valamikor egyáltalán nem nézik a ketrecet, valamikor csak túl akarnak lenni rajta, meg valamikor tök kedvesek, ilyen jó hangulatban vannak, valamikor meg már az elejétől fogva nagyon kekecek. És nem tudom, hogy ez a szintű...
1: Szerintem úgy, hogy kelt föl reggel, nem?
2: Hát vagy lehet, hogy rájuk pirítanak, tudod, hogy nem a számokat akarunk látni, srácok, és akkor van egy ilyen havi kvótájuk. Van. Igen, én ezt gondolom amúgy a BKV ellenőrökre is, hogy ők sem azért csinálják, mert szeretik, hanem van egy kvóta, amivel meg kell termelni a fizetésüket.
1: Lajos, szerda reggel van.
2: Így van.
1: Na, hát legyen akkor
2: szíved.
1: Tudod, mi a dolgod.
2: Legyen szíved.
1: Igen, ezt nem értem én is, hogy van egy csomó olyan, amikor simán beengednek, és van, amikor oda teszik, hogy ez mi alapján dől el. Hogy lehet, hogy ott olyankor mondjuk túl sok feladott podgyász van például, és ja, de nem, mert úgyis fölviszi, csak maximum fizetni kell.
2: Szerintem ez egész csak full kitaláció azért, hogy pénzt adjanak be. Nincs semmilyen racionális alapja, mert ilyen alapon akkor tényleg az van, hogy akkor a 25 kilós utas, meg a 150 kilós utas a közötti különbség, az akkor miért nincsen, igen.
1: Na, Alicantéban az történt, hogy az összes csomag, egyébként azon csomagok is, illetve a tulajdonosok, akiknek a csomagja simán belement a ketrecbe, tehát nem szorult, nem lógott ki, nem kellett belőle kipakolni, mert vannak ilyen trükkök is, nem kellett ugrálni a csomagon, hogy beférjen, tehát simán beleejtették a csomagot és kivették, ott is azt mondták, hogy már pedig te fizetni fogsz ezért. És nem volt rá racionális magyarázat, tehát itt olvastam egy Anita nevű hölgynek a beszámolóját, aki elmondta azt, hogy simán ő mint egy 3 hetente utazik, mert kint élnek, meg Magyarországon is, si tudja, hogy mekkoranak kell lenni a bőrönd, simán belefért a bőrönd a izébe, vagy a kis hátizsák, és így is körülbelül 25 ezer forintnak megfelelő összeget.
2: 25 ezer, hát annyiba kerül egy jegy. Igen, amúgy a vizelre, tehát az mi?
1: Egészen odáig kerül annyiba, amíg nem akarsz ülőhelyet választani magadnak, nem akarsz még egy csomagot feladni, úgyhogy kiperkálta a 25 ezer forintot egy kis kiabálás után, és hazautazott. Én közben azon gondolkodtam, hogy gyerekek, azt a pénzt az kiszedi? A földi személyzeté lesz?
2: Igen. Nem az övék lesz, de ők szedik be. Tehát, hogy van ilyen kis kártyolvasó.
1: De akkor minden. Azt ők is döntik el, hogy most én mérek, vagy nem mérek?
2: Azt gondolod, hogy ilyen túlvezérelt földi személyzet csinált ezt az egészet?
1: Igen, hogy nem volt este szex, vagy rosszul volt, vagy pont volt szex.
2: Erre nagyon kérdezik, hogy van-e ezután, kapnak-e jutalékot? hogy a büntetések után kapnak egy ütöléket. Ez egy fontos kérdés.
1: Minél, mert hogyha minél többet keresel vele, akkor...
2: Akkor értem.
1: Egyértelmű.
2: Akkor értem.
1: Egyértelmű.
2: Én úgy így csinálnám, tehát ha én ott lennék a vezető, akkor azt mondanám nektek, hogy srácok, minimálbér, és a többit szedjétek össze az utasoktól.
1: Csomagból.
2: Sósmogyoróból.
1: Van egy csomó ilyen szakma egyébként, ahol így fizetnek, hogy van egy minimálbér, és a többit neked kell megkeresni. Szerintem a Wizz Air nem ilyen, de mindjárt kiderítjük.
2: Tulajdonosi szemlélet. Ezt várják el a légutas kísérőktől is.
1: A Wizz Air magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, gyerekek, és ezt el kell mondjuk, hogy ő mindig egy perc alatt rendelkezésre áll, most csörgettük meg. Harangozó Olivia itt van velünk. Szia Olivia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen, hogy ebben a vérzivataros hírben is rendelkezésre állsz.
2: Első kérdésünk, ez a beszélgetés ingyenes?
4: Abszolút ingyenes. Most hívott a kolléganőtök, hogy tudjuk-e kommentálni az ügyet, és természetesen örülünk, hogyha amit ebben mi el szeretnénk mondani, az minél többekhez eljut, mert fontos információt.
1: Így van, viszont egy 0690-es számon kellett.
2: Igen, egy teljesítési igazolás, majd azért küldjük.
1: Na, rögtön az...
4: Egyébként, bocsánat, ha már ez így szóba jött, hadd tegyem hozzá, hogy már nincsen emeldíjas. Tehát, hogyha valaki minket felvesz, nem emeldíjas.
2: Szinte jó szívűnek mondanám.
1: Ez egy egészen kedves, aranyos, jó ír. Na, rögtön az első kérdés. Ez hogy megy, hogy egyszer, ugye az Eszter vetette föl azt, hogy van, amikor simán besétálunk a gépbe, senki rá nem néz a csomagunk, hogy az befér-e a ketrezbe, vagy nem fér. Egyszer meg az egész gépet hát végig szivatják ezzel.
4: Igen, hát ez azt tudja, aki már rutinos utazó, és örülök, hogy már így több tapasztalatotok van többféle reptéről, azt szerintem látszik, hogy a Wizz Air már egy elég nagy cég, ami elég rendesen kinőtte magát, és több mint 50 országba repülünk, több mint 50 reptérre. Tehát ez igazából azt is jelenti, hogy ahány reptér, annyi szolgáltató, tehát annyi helyen kellett az úgynevezett ground operation földi kiszolgáló személyzettel nekünk szerződéseket kötni. Ezek partner cégek, akiknek mi vagyunk a megbízói, viszont ők a végrehajtók, és az volt a tapasztalat, hogy sajnos most egy spanyol oldalon egy kicsit túlreagálták a helyzetet.
1: Ez a pénz, ez az övék, vagy ez a Wizz Air-é lesz?
4: Fel van osztva egyébként, hogy melyik része hová megy.
1: Aha, tehát, hogy ők is keresnek belőle, és ti is.
4: Itt valószínűleg ez volt a logika, igen, hogy ők ebben egy kicsit túlreagáltak a helyzetet. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy egyébként annak, hogy van egy ilyen fémkeret, és azt, hogy mi korlátozzuk azt, hogy mekkora csomagokat engedünk fel a kabinba, ennek van logikája, ennek van értelme. Itt tényleg arról van szó, hogy ugye a kis táska beférjen a szék alá. Ez a nagyjából ezt lefedi ez a szájzer, ami a kis része ennek a fémkeretnek, az befér a szék alá, a nagyobb csomagok pedig a fenti tárolóba, és hogyha ezeket egyébként betartják az utasok, akkor minden további nélkül felengedik őket, hogy fel kéne, hogy
1: ez tök tiszta, igen, ez tök tiszta, hogy miért kell nektek, mert akkor minden kézével kétszer egy méteres bőröndel utazna ingyenesen, tehát én ezt abszolút értem, hogy miért kell ezt beszabályozni, ugye az nem volt tiszta, hogy ezért a beengedésért ki a felelős, de akkor a földi kiszolgáló személyzeté ez a buli.
4: Hát mi vagyunk a felelősek, mi vagyunk a megbízója a földi kiszolgálóknak, de igen, tehát ezt mi nem kértük tőlük, hogy ők ezt ilyen, hát nem is azt is szigorúan tartassák be, mert konkrétan nem a szabályokat tartották be.
1: Hanem mindenkit megbüntettek.
4: Pontosan, tehát nem írja el semmilyen szabály, hogy mondjuk így, nem tudom, hogyha valaki egy kicsit így megnyomja és úgy fér bele, akkor az még teljesen jó.
1: Na, ezt várja, ezt kivesszük.
4: Én ilyeneket olvastam. Hogy...
1: Igen, ezt a megszólalásból, ezt ki fogom venni ezt a részt, hogyha kicsit belenyomja, akkor az még jó.
4: De persze, nyugodtan, mert ez így van.
2: Ami nagyon fontos kérdés, hogy kapnak amúgy jutalékot a beszedett pénzek után?
1: A földi kiszolgáló?
4: Ezt nem tudom biztosra mondani, mert ez is ilyen reptéri megállapodásoktól függ. Tehát itt mindegyik reptérrel külön szerződést köttetik, úgymond, és ez attól függ, hogy éppen melyik reptérrel.
2: Tehát akkor csak ott kapnak jutalékot, ahol beszedik?
1: 5 euró per fő.
4: Erre van lehetőség, nem tudom sajnos, hogy itt most a spanyoloknál ez így.
2: Ez megmagyaráznak a motivációt, meg annak a hiányát ilyen bizonyos esetekben. Ja,
1: ahol nincs jutalékot, beengedik.
2: Felesleges velük küzdeni. Meg ahogy sokszor azt látom, hogy késledeti magát a folyamatot is, ugye nagyon. Tehát, hogy ez az ellenőrzés azért szerintem időt veszel magától a szolgáltatástól, hogy emiatt nem fordulhat elő késés például?
4: Emiatt ezt azért ők látják időben, hogy mennyi idejük van. Valóban ez úgy tűnhet, mintha ez itt több lett időt igényelne, de ők azt így látják, hogy mennyi idők van, mikor hívják oda az embereket magához a kapuhoz, mikor kezdik el ezt ellenőrizni. Egyébként, hogyha nagyon kekeckednek, akkor még akár elképzelhető emiatt késés is, de mondjuk ilyenről mi nem tudunk, hogy mondjuk konkrétan emiatt lett volna késés.
1: Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk ezen az alicantei járaton tartózkodtak, lefotózták, hogy az ő hátizsákjuk belefér ebbe a kis kalodába, megvan nekik a nem tudom hány eurós büntetés, ők most például panaszkodhatnak nálatok, és esetleg visszakapják a pénzüket? Vagy azt felejtsük el?
4: Persze, nem, tehát hogy nagyon jól tették, hogy lefotózták, és hogy megtartották a számlát. Tehát van erre egy ilyen panaszkezelő felülete a Wizzairnek, viszonylag a Google-be is beírva, tehát ez így elég könnyen kijön, de egyébként szerintem ezt mi a sajtóval is megosztottuk ennek külön a linkjét. Tehát itt fel kell menni itt a panaszküldő weboldalunkra, és akkor ott csatolva a fotót, illetve a számlát, és akkor a kollégák egyébként tudnak róla, ezt most kiemelten figyelik az ilyen típusú panaszokat, és természetesen a jogos panaszoknál visszatérítés jár.
1: Jó, tehát akkor ott kell ezt a weboldalon elintézni, és akkor visszakapom a pénzt.
4: Így.
1: Na, ez egy jó ír. Akkor ha már beszélünk, még egy fontos kérdés.
2: Nekem több is van, de mondja Feri,
1: és Eszter közben írja a listát. Ugye itt az olajválság miatt nagyon nagy hírek voltak, hogy rettenetesen drága lesz a repülés, nincs kerozin, minden légitársaság veszélyben van, és előfordulhat majd az is, hogy megvesszük a repülőjegyet, mondjuk valamikor márciusban megvette valaki 12 ezer forintért, és utólagosan a légitársaságok benyújthatják majd azt az igényüket, hogy hát haver, ha repülni akarsz, akkor nem 12-t kell fizetni, hanem 24-et, még a különbözetet pótolt ki, akkor repülhetsz.
4: Ezek sajtóhírek, és mi ezt nem tudjuk alátámasztani, sőt, tehát mi a teljes nyárra igazából garantálni tudjuk, nekünk is megvan a garancia arra, hogy mind üzemanyag tekintetében, mind menetrend tekintetében igazából a tervek szerint haladunk, tehát hogy nincs erről szó, hogy itt mi utólag akarnánk ezeket visszavonni, teljesen nyugodtan mindenki. Amit eltervezett pihenést, azt nyugodtan foglalja le, mert hogy nem lesz ebből probléma a nyáron.
1: Tehát van kerozin, nem megy följebb, vagy egy, ha már megvettem az árát. Jó,
4: anyagilag is nálunk így ez fedező van, tehát hogy ugye miatt nem is lesz drágább a jegy egyáltalán, és utólag sem fogjuk. Ez egy dinamikus árazás nálunk is, nyilván a nyár az csúcsidőszak, de hogy alapvetően egyáltalán, sőt azt is látjuk, hogy igazából olcsóbbak vagyunk, mint tavaly nyáron.
1: Na most kapaszkodj, mert jönnek Eszter kérdései.
2: Elfelejtettem. Mindegy, túl sokáig kellett várni. Az a helyzet. Nem, igazából engem az érdekelt volna, hogy Ferit be tudjuk-e protezsálni valahogy légiutas kísérőnek, mert hogy
1: én még soha... nem félek el.
2: Igen, hogy én csak egy aprókat láttam belőlük, de hogy van neked nagyméretű testes légiutas kísérők is?
4: Vannak nagyon maszkulin alkatú légiutas kísérőink is, és nagyon-nagyon ügyesen végezik a dolgukat. Ugye nekik az a dolguk, hogyha bármi esetlegesen úgy adódna, akkor meg tudják menteni az utasok életét, és nagyon gyorsan meg tudják.
2: Na, most azt akarod mondani, hogy csinálni, azok az apró jószágok?
4: Egyébként meglepődnétek, hogy mennyire ügyesek, és van is nekünk egy ilyen kiképzőközpont itt Budapesten, ahol egyébként titeket is várunk szeretettel, minden trükköt meg tudnak mutatni, hogy egyébként mire kell, hogy fel legyenek készülve, milyen képzéseket kapnak. Tehát minden egyes, akár apróbb termetű, akár nagyobb termetű légiutas kísérőket láttok, nagyon szigorú egészségügyi és vészkérítési vizsgákon mentek át, hogy ott lehessenek.
1: Na most én még a megboldogult szép maléves időszakban, malévgéppel utaztam Bangkokba, és olyan hülyén ültem, hogy az öv az elszorította a gyomromat, és rosszul lettem, fölálltam éjszaka, mindenki aludt, és konkrétan ráájultam az egyik légiutas kísérőre, aki 45 kilós csaj volt. Olyan szépen tompított, esküszöm.
2: Rájult.
1: Igen, oda mentem hozzá, hogy segítsen, mert nagyon rosszul. De akkor már vége volt. Úgyhogy én megerősítem, tényleg nagyon ügyes.
2: Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezek is umpa-lumpa testalkatú hölgyek. Ezzel csak a segítségemre sietnek egy ilyen krízisben. De nagyon-nagyon örülök neki, hogy van magabiztosság bennük, mert akkor legalább elhiszik, hogy sikerülhet. És ez jó. Legalább akkor ebből még lehet valami.
4: Szituációs gyakorlatokat kellett nagyon, tehát nálunk az is az alapelv, mind a pilóták, mind a légiutas kísérők részéről, hogy a legnehezebbre a szimulációban kell felkészülni, ott vannak a legdurvább helyzetek, aztól sokkal jobban félnek, mint egy rendes repüléstől, mert a durvá helyzetek azok mindig a szimulációban történnek, és ha azokat megcsinálják, akkor egy sima repülés, ugye napi 1200 járatunk van, tehát azok már igazából rutin.
2: Még annyit, ha kérdezek meg, hogy tényleg létezik az a szenárió, hogyha valaki elszabadul a repülőgépen, akkor hozzákötözik az üléshez egy ilyen...
1: Ezt is ki akarja próbálni.
2: Most ezt mindenki megkérdezem. Csak azt szeretném tudni, hogy lehet-e kérni. Van ez a... Mi ez a karabiner? Nem tudom, mi annak a neve? Az a biztonsági fosszabító. Hogy azzal szokták, hogy van erre külön? Egy ilyen 10 méteres.
4: Van erre nekik, van erre náluk egyébként, nem fogom elmondani, hogy hol meg pontosan micsoda, de erre is fel vannak készül, hogy az a lényeg, hogy a többi utas biztonságát nem lehet veszélyeztetni, hogyha van olyan utas, aki olyan állapotban van, hogy többszöri verbális, szóbeli felszólításra sem hajlandó hát leállni, akkor igen, ilyenkor a többi utas biztonsága miatt őt.
1: És amikor üres géppel repülnek, az másra is jó, ha érted, mire gondolok.
2: Nagyon várom, hogy először menjünk valahol most ilyen céges csapatépítőre, mert terveim vannak és elképzeléseim. És nagyon szépen köszönjük, Olivia, hogy itt vagy nekünk, és attól függetlenül, hogy nem hiszünk neked, azért szeretünk veled beszélgetni.
1: De én hiszek, elején már. Jó, a lényeg az, hogy aki most így járt ezen a Alicante-i gépen, akkor ha megvannak a fotók, meg megvan a büntetés, akkor azt vissza lehet nálatok igényelni.
4: Így, pontosan.
1: Na, Olivia, köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen, és kellemes nyarat.
4: Nektek is köszönöm.
2: Eseménytelenséget kívánunk.
1: Köszönjük, hello. A Wizzair magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, harangozó Olivia válaszolt az összes értelmes kérdésükre, meg arra is, ami nem az volt.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Buongiorno!
9: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Füles kubikok kínlelésében segíthetünk Szegeden. Jubileumot ünnepelt az Öttömösi Spárga Fesztivál. Összművészeti fesztivál kezdődik hamarosan Mórahalmon. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület legutóbb a telelő, majd a fészkelő erdei fülesbaglyok felmérése kapcsán kérte a lakosság segítségét. A sorozat zárásaként most a kevésbé közismert, de a lakott területeken is egyre gyakoribb, terjedőben lévő füleskubik költőállományának felmérésében tudnak segíteni az érdeklődők. Ez azért fontos, mert gyakorisága ellenére kevésbé pontos becslések vannak, csak ennek az apró, vonuló bagolyfajnak az országos elterjedéséről és állományáról. A füleskubikok Szegedhez közel is elterjedtek, mondta el Tokodi Béla, az MME vármegyei titkára.
2: A füleskubik egyébként nem összekeverendő a kubikkal, ami azért kicsit nagyobb, ugyebár nincs ez a kis jellegzetes tollfüle, amit képen megtekintve azért könnyen észre lehet venni a füleskubiknál, és nyilván a kubik az állandó. Itt egyébként az Alföldön kifejezetten gyakori, hogyha autózunk hajnalba, itt az Alföldön szinte kizárt, hogy ne lássunk kéményen, illetve háztetőkön üldögélő kubikot. Egyébként Szegeden is több mint 20-25 pár költ egyébként, tehát simán bemegy falvakba, akár városokba is. Egyébként ez igaz a füleskubikra is, hisz tulajdonképpen városi parkokban is vígan költ, még Budapesten is viszonylag sok revírt ismerünk.
1: A hétvégén ünnepelték Öttömösön a 30. jubileumi spárga fesztivált. Az önkéntesek, helyi asszonyok és diákok több száz kilogramm spárgából készítettek különleges fogásokat, például spárgás töltött káposztát és egyedi recept alapján készült pásztorételeket. A fesztiválra külföldi vendégek is érkeztek, köztük Angola magyarországi nagykövete, aki kulturális kiállítással és helyi különlegességekkel is megismertette a látogatókat. Június 26-án és 27-én rendezik meg Mórahalmon a Bartók All Arts összművészeti fesztivált, amelynek a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház ad otthont. Számolt be róla a Dél Magyar. A nyitónapon színpadra kerül a Kék Szakállú Hercegvára és a Csodálatos Mandarin olyan ismert művészek közreműködésével, mint Temesi Mária és Kálmándi Mihály. A rendezvény minden programja ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Most pedig kukkantsunk rá térségünk időjárására. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy záporzivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad, reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Rázskó Eszter! A körközepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek

0: igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Na itt is vagyunk, jó reggelt. Egy újabb nap, gyerekek, 6 óra után 16 perccel. Eszter, jó reggel. Ciao, hello, Feri. Jó reggelt! Azt írja valaki, Macika babák a héten lesztek végig, mikortól lesztek Szabin, úgy tervezünk, puszit, vagytok a legjobbak.
3: A héten is és a jövő héten is vagyunk végig.
2: Igen.
3: Van egy kitelepülésünk pénteken, Balcsi.
2: Balcsi.
3: Nagy hajózás, nagy zenekar, nagy ajándékok, nagy tűzi játék, és akkor egy hetet kiveszünk.
2: És akkor ott a vége. Ott a vége, ott elmegyünk egy hétre. És aztán még vannak majd különböző terveink, de ezt mondjuk, úgyhogy vagyunk még ezen a héten, és még a jövő héten is. Teljesen vége, ahogy Feri mondja. Nincs most más szünetünk egyelőre.
3: De rendesen igazából. Jövünk. Na, ez a lényeg.
2: Rendesen jövünk, úgyhogy ha valaki Szabit tervez, akkor azt úgy tervezze, hogy jövő pénteken búcsúzunk tőletek, aztán majd egy hosszabb szünetre megyünk július végén, augusztus elején, mert ott már Oti van meg, forgatás van, igen, meg ott már minden.
3: Nem akkorára, mint a magyar nyomtatott sajtó egy része, tehát nem megyünk akkor a Szabira.
2: Ú, gyerekek, az de jó volt hallani.
4: Hát ez egy elég nagy megkönnyebbülés mindenünk számára, igen, szerintem, hogy és még nem... utolsó ilyen arany oldalakat kiadhatnának, ugye az összes maradék info, ami bennük maradt, tudod, hogy...
2: Igen,
3: hát tegnap itt még
4: Rákóczi bekeretezve. Rákóczi Feri kovászos uborkában folytogatta meg alkalmazottját a Liszt Ferenc téren. Ilyesére gondolom.
3: Még egy bekeretezett példányt tegyetek ki a fal. Arra, hogy ez is volt.
4: De mikor jön az utolsó?
3: Na, tegnap jött, ma már nem jön.
2: Valami egy online jön, valami megszűnik. Igen. Tehát valami online formában megy át, de valami teljesen meg is szűnik. Hát egy rövidebb speech-et tarthatunk majd erről később, ha az illetékesek felébrednek.
4: Mazsolázunk a legjobbakból?
3: Nagyon
4: szívesen. A legjobbakból szerintem azért van ott szemlézni.
2: Lenne miből, igen, abszolút. Eszter, viccet kérünk a Haóta rovatból. Látod? Már be is indult.
4: Úristen, figyelj, behozta Anna nekem a Haóta magazint, hogy hermetikusan elzártunk amúgy, akkor tegnap véget ért a műsor, de Anna nem ismer kegyelmet.
2: Tegnap hát nem volt, miután el kellett
3: volna? Nem, hogy ne lett volna. Egy ilyen random előadás volt, bármikor kicsit kinyújt a jobb kezével, fölcsapta, és már mondta is a viccet, és ami a legjobb volt, hogy a naphallgatója egy viccet írt, és ezek, várjál, de ezek eljátszották. A hallgató és Eszter, eljátszották a viccet.
2: Jújj, de jó.
4: Magas szintű művészetek voltak,
3: igen,
4: tegnap.
3: Igen, oda lettél.
4: De az a viccet, azt elmondjuk majd Balázsnak, azt mondja, nagyon jó. Nekem megvan.
2: Találtatok jót? Találtatok jót benne.
3: Nem ebben, a hallgató.
4: Eljátszottam, mert emlékszel még?
3: Persze.
4: Mit iszol, kisfiam?
3: Sósavat.
4: Mit?

0: Én ezt Bedekóval és pillanatragasztóval ismertem. Illetve Bedekóval a pillanatragasztó.
1: Mi az a Bedekó és pillanat?
0: Hát tudod, mit iszol Bedekót, volt a reklám.
1: Igen?
0: És akkor mit iszol pillanatragasztót? Mit? Ez erősebb. Ez már egy durva verzió. Ezt már újra gondolták, igen, a sztrókos vagy a izéves az jobb.
1: Azt kérdezitek tőlem, hogy mi lesz hófehérkéből, ha megfogja a magas feszültségű áramvezetéket?
2: Te, mi lesz hófehérkéből, ha megfogja a magas feszültségű áramvezetéket?
1: Hamupipőke.
0: Hamupipőke?
1: Igen.
0: Jó, de jó. Hamupipőke, gyerekek. Jaj, de jó. Tegnap odaértem, tudom, hogy nagyon izgultatok.
2: Igen,
0: tudom,
2: na, mi van, nyertünk?
0: Nyertünk, megnyertünk mindent, illetve nem a szuperkupát elvesztettük, de a gyermek megnyert. Nem fosás jött rám, ahogy írja itt valaki, nem ezért rohantam el.
1: Hát amúgy...
0: Amúgy olyan volt a rohanás, de ugye kaptam egy SMS-t, a Budakeszi úton hatalmas dugó és lezárás, nekem meg 9:00-kor tegnap landolnom kellett a gyerek iskolájában, mert csendes kupa van, ez egy futballkupa, évvégi harmadikosok a negyedikesekkel, szuperkupa. De lehet kiabálni.
1: Olyan, Silent Disco?
0: Nem, csak ez a neve, de lehet üvöltözni, berohanni.
1: Gyerünk, és mit csináltál? Milyen apuka voltál?
0: Unatkozó szülők, akik nincs jobb dolguk, bent áldogálnak, és drukkolnak a saját gyereküknek. Óriási versengés van nagyon, de hát egy csomó szülő dolgozik. Tehát azok jönnek, akik vagy el tudnak jönni, vagy ráérnek. És hát kiabáltam. Szülőcukrot ittem a gyereknek, banánt, kiabáltunk, és ott volt. Voltunk, és nagyon bíztattuk.
1: Szerintem ki legyen alkalmazott, tudod, aki egy nagyon furcsa ember, tehát ránézek, mindenki egy kicsit fél, és meg undorodik is tőle, és ő lenne egy a legjobb ember, aki mindenhol elmegy.
0: Mindenhol ott van, igen. Ezeket szeretek ott lenni, megjött a Benny a haverjaival, na és akkor innentől kezdve ez megindult a dolog, mert Noel olyan támogatást kapott meg az osztálya, Pázsit osztály, várjál, hát ott érted.
2: Pázsit
0: osztály van
1: most
0: ballag.
1: Tessék? Szivogatják?
0: Nem, még nem, negyedikben ballagnak egyelőre.
1: Szaktanári!
0: Szóval megnyerték a szuperkupát, sajnos 11-esekkel elbukták, de így is megnyerték magát a kupát, úgyhogy jó volt.
2: Egy gólkirályi pozíció, vagy valami?
0: A gólkirályi pozíció az megvolt, csak átengedte, és akkor így ketten nyerték meg, vagy egyedül a barátjának. Szóval ott voltak még szép pillanatok. Ott még szép pillanatok, kedves pillanatok, úgyhogy köszi, hogy elmehettem, nagyon jó volt ott lenni. Nekem ez fontos, az összes gyerekversenyen én ott vagyok, Beniha jicuzik, Noel focizik. Ott kell lenni.
1: Azért
0: ott kell lenni.
1: A többi szülő arcára, amikor ilyen pókjárásban beszaladsz a pályákra, tudod, ilyen...
0: Ja.
1: Ez az, fiam!
2: Ez az!
0: Hát a Benny két hete jitsu versenyen volt, hétvégén. Ugye jitsuzik elég jól, most már egyen feljebb lépett, és második lett nem a saját súlycsoportjában. Ügyes a srác, ügyes. És a végén olyan meccset nyert meg, hogy én berohantam a szőnyegre, és így ráborultam a gyerekre. Most amit nem lehet csinálni, az fellépni a szőnyegre sehogy. Tehát ott szülő onnan kivent tiltva. Fellépni a szőnyegre, mezitláb, nagyon nagy sértés. Zokni van még nagyobb, cipővel azonnal kivégezni.
1: Magas sarkúban ment?
0: Magas sarkúban kirúzsozott szája felrohantam.
1: Hát én gyerekem.
2: Anyuka vagyok,
1: My boy.
2: S felrohantam. Igen, tudjátok, milyen az anyai érzés.
1: Érzékek a baby boy, ne nézz rám!
0: Az öltözőbe bejöhetsz? Te kis csúnya apuka. Nem, mi egy nagyon kemény egy éven vagyunk túl, így a felkészülés szempontjából, meg így a mentális ügyek szempontjából a Bennyvel, mert nagyon mellette voltam, meg edzettünk együtt, meg mentálisan azért én készítgettem, és egy nagyon nagy ellenfelét verte meg, egy nagyon nagy meccsben is. Fölmentem, és cipővel ráborultam a gyerekre. Hát...
2: Nem örültek, mi?
0: Ott azért örültem. Ritkán használom ki, hogy sebességnek hívnak, de ott nem volt azonnal takarodjon le, kedves szülő, mindenki annyira meglepődött. Az ott figyelj, az egy szentségtörés. Tehát az nagyjából olyan, mint nem tudom, bemenni egy zsinagógába rövid nadrágba, vagy tehát oda nem mész föl cipővel. Nekem annyira elragadott a hév, tudod?
1: Pénz nélkül egy cukrászdába.
0: Igen. lopás nélkül 16 évig a parlamentre. Értelmezhetetlen, igen. És ráborultam a gyerekre, és akkor mondták, hogy figyelj Balázs, ez örülj, hogy nem intették meg a gyereket, hogy nem léptették le, tehát cipővel felrohanni a szőnyegre. Tudod, amikor lefosod, úgy örül szülőként.
2: Mekkora
0: hogy...
2: lett volna, elveszik a gyerek
0: eredményét. Az milyen lett volna.
1: Én azt hiszem, hogy tudom, amikor esténként Balázs edzi a gyerekeket, és az egyiket be kell dobni a sarokba állandóan, a másikkal meg 11-eseket rúgni, hogy igen. Pontosan milyen lett az alsó szomszédonnak lenni.
0: Az a baj, hogy a Benny már nem dobom el, már ő dob el. De a gyereki ráborultam, és a Benny csak egy mondta, apa, ezt nem szabad. Szétölelgettem, mondom, bocsánat, és lerohantam. Én túlvezérelt szülő vagyok. Én
1: úgy szeretem Bennyben.
0: Szőlő, cukor, banán! Nincs karácsony, nincs névnap, nincs születésnap! Hanem rúgod be.
2: Eredmény!
0: Hol a gól? Hozd a gól!
1: Szóval úgy szeretem Benniben, hogy ilyen apja van, de ő ilyen higgadt. Tudod, hogy te vagy a fulltrafér, és akkor ehhez van egy ilyen higgadt gyerek, hogy igen, hát édesapám sajnos fogyatékkal élő, de szeretjük az öreget. Igen, igen.
0: Én nagyon-nagyon tudom élni ezt a drukkolást, főleg, hogy tudom, hogy mit edzett a Benni, meg mit tett bele. Ja, de tegnap Nono is nagyon ügyes volt. Na, ezért rohantam én el ilyen hirtelen. Tehát ez volt az elrohanásom igazából. Jó, hívjatok, ott voltam a tatami. Na, mi volt még utána? Jó volt? Motorom voltam, nem is tudtam belétek hallgatni.
1: Mondtuk a hallgatóknak, hogy álljanak ketté, tehát hogy meglátnak téged, mint így, ugye, nem tudom, tehát, hogy...
3: Mint a vörös tenger.
1: A vörös tenger, na hát így is van. Tehát a vörös tenger, nyíljanak szét, és hát felesleges volt, mert nem arra mentél végül.
0: Nem arra mentem, körbe mentem M1, M7, és akkor úgy Budakeszi, és akkor úgy be az iskolába, úgyhogy ez volt, gyerekek, igen. Ez volt. Kastélyban nincs alsó szomszéd, max a komornyik szobája, írja valaki.
1: A komornyik már teljesen ki van készülve.
0: Igen.
1: Csodálkozó, hogy hagyják, felfelé mennek.
3: Ki van fizetve a komornyik, érted?
0: Persze,
3: azt bírja. Azt is ki kell bírja.
1: Megvannak
3: az éjszakai tatamizást.
0: Igen.
1: És mivel a hangyáid?
0: Hangyáim hangyaírtót kell hívnom, és holnap jön a Cserko.
1: Hova?
0: Ide hozzátok.
3: De hogy jön, ne szólt, tudod, hogy nem jön. Mi, most fölvettél valakit, aki leszedi?
0: Nem, ma nekiállok.
3: De hogy állsz neki, adjad már!
1: Ebbe a pólóba csináld.
0: Holnap a kis kertemből kis cseresznyét fogtok szemezgetni, illetve cseresznyés pitét sütni, csak szólok.
1: Figyelj, Zsül, hozd ide a végrendeletemet. Ki akar megészíteni?
0: Holnap kis fehér szatyorban érkezik a cseresznye, ma szedem. Tényleg.
1: Úgy lesz, én már a lekvárnak alágyújtok, jó?
0: Kezdjétek el fölfőzni a cukrot, kezdjétek el keverni az üstöt, vegyetek gázerezsót, holnap érkezik. Feri,
1: nagyobb bográsra lesz szükség.
3: Figyelj, hogy ha szedsz is, akkor az egy körülbelül egy maroknyi cseresznye lesz, de azt se hozod.
1: Az is fog, hogy egy olyan dísz cseresznye lesz, tudod, az, ami nincs is hús, tudod, csak az a kis, amit a rigók szoktak egymásra köbdösni.
0: Felmászom a fára. És cseresznyét szedek. Már tegnap megnéztem, annyira érett, úgyhogy ma holnap érkezik.
1: Meg?
0: Hát odaálltam alá.
3: Így nézted? Hogy
0: én nem tudok nagyon cseresznyét tenni, mert befosok tőle, tehát én sokat nem tudok enni, engem megfosod.
1: Na jó, ez most egy kritikus pont, és köszönöm, hogy te hoztad fel ezt a témát.
0: Fostál reggel. Hogy
1: nem.
0: Fosni készülsz.
1: Nem, szerettem most volna, fosol. De sajnos nem hogy a lényeg, hogy ez miért történik, hogy miért romlanak el az emberek a felnövés történetükben, és miért lesznek intoleránsak a cseresznyével kapcsolatban?
0: Én nem vagyok intoleráns, én csak ránézek és összefosom.
3: De hát intoleráns vagy fosol.
0: Ja, igen.
1: A férjem mondta nekem tegnap, hogy ő nem tudja, mi történt, ő elromlott, vége van, szelel. Szelel a cseresznyétől.
3: Mert nem és kell, én... nincs szüksége a szervezetednek a cseresznyére. Azért, mert egy értékes alapanyagot, amiből pálinkát lehet főzni, pusztítod el nyersen. Érted? A szervezet tiltakozik Péternél is, hogy igya meg.
1: Nem tudok menni ezzel felé. Te is tudod, hogy ennél sokkal komolyabb összefüggésekre van szükségünk. Mi történik a beledben, hogy csak a cseresznye esik ki?
3: Nem tudom, nincs
0: valami. Megváltozik a bélflórád, és ami gyerekkorban könnyen emészthez, és jól egy egészségesebb bélflórád, elállítódik a bélflórád, antibiotikum.
1: Csak a cseresznyére?
0: Hát a cseresznyére, ne kevésbé jól emészted a rostosat, a cseresznyé nagyon rostos, nagyon megteker, és egyszerűen nincs annyi emésztő enzimed, meg bélflórád, ami ezt jól bontja.
3: Ugye, és jön a fisi fosi.
0: És jön a fosás. Sajnos nekem, én nem bírom, mondom, ránézni.
1: De gyerekkorod óta, vagy felnőttként alakult
0: ki? Nem, gyerekkorodban föltelepettél a cseresznyefára, és nagyjából két hetet föntöltöttél, köpködted a magokat, és etted a cseresznyét.
1: Mi lehetett a fordulópont? 22-23 évesen, vagy 35 évesen?
0: Az alkohol, az antibiotikum, a rossz táplálkozás, és a megváltozott bélflóra.
3: Az alkohol nem lehet, mert a cseresznyéből lehet cseresznyepálinkát főzni. Nem lehet az alkohol.
0: Valami megváltozik szerintem. Egyszerűen az van.
1: Nagyon durva, és a végén ott fog maradni, hogy csak is kizárólag a debreceni páros tudjuk megenni fehér kenyérre.
0: Az unikum, igen.
1: Ez lesz a végső állomás.
0: Mennyit kell szednem, hogy holnap egyetek belőle, de legyen belőle cseresznyés pite is.
3: 30 kilót.
1: Én 40 szemben megcsinálom a pitét.
0: Te még vagy holnap?
1: De csütörtökön vagyok. Csütörtök. Ha holnap hozod, akkor azt bejövök érte, és akkor csütörtökön meg.
0: Na, könnyebb ügéretek! A másik ígéret a bejövök érte.
3: Jó. Én kiszálltam a sütésből, nagyon jó. Nagyon jó.
0: Persze, bejövök érte. Na, ez magában olyan ígéret, mint hogy én holnap hozok cseresznyét.
1: Pont erre veszek szalicilt. Úgyhogy jó, hogy is
3: készen. Mennyi tudom, hogy cseresznyét tegyünk el
0: igen,
3: neked?
0: Igen, befőző üstöt tudok venni itt a sarkon pont, úgyhogy akkor már felugrom a cserkóért.
1: Jó. Elfogyott a dúztos üvegem, úgyhogy pont erre fogok jönni.
0: Holnap hozok, aztán ami marad, ha nem, akkor Feri megcsinálja.
1: Feri, egy SMS-t írja már, létszás, hogy érdemesebben jönni holnap.
3: Jó, hogy ha van annyi cseresznye, hogy?
1: Intézem, igen, ha nem.
3: És akkor lesz pite csütörtökre. Nagyon jó.
1: Kérdezik, hogy milyen halálos permetezéseken ment keresztül.
0: Semmi, azért nálam semmi permetezés nincs, lehet, hogy pont ezért van egy szintiszta semmi. Tehát, hogy a kertem hátsó részében áll, nincs permet, nincs táp, nincs, ez a cseresztyefa magától.
3: Hát gyakorlatilag egy kukacos szárt fogunk kapni.
1: És óriás hagyákat.
0: A kukacot az lehet, fehérje, hogy van benne.
1: Az fehérje.
0: De az a sütibe megsül.
3: Meg hát persze, így fognak.
1: Nem vagyok abban a helyzetben, hogy válogassunk, Feri.
0: Nem.
3: Meg hát az ugye fehérje, úgyhogy örülünk.
1: Viszont kiderült, hogy nem fog nekem Balázs tortát sütni, mert a kuraszó sajnos nem úgy szerepel, ahogy kellene.
3: A kuraszó.
0: 7-1-re kikaptak a németektől, azt hiszem talán.
1: Igen, egyet berúgtak, ami szerintem jót jelent.
0: Igen.
3: Hát így a 7-1-nél ez szerintem mindegy.
1: Igen, és a kongójakról beszéltetek már, hogy milyen elegánsan jöttek?
0: Nem én voltam, magától keveredetlen. Mindjárt folytatjuk, megbeszéljük a VB-t is, jövünk csak, mennünk kell, fél hét van. Pontosan jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 89-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
12: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
14: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
15: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Ipari padlók, csarnokalapozások és monolit betonszerkezetek precíz kivitelezése. C37Bau.hu.
16: Érzed, ahogy roppan a pici szádban?
17: Itt a Trója Crispy Days! Roppanj rá az újdonságainkra! Trója Crispyból csak 2690 forint a Kölcsei utca 4-ben, vagy kiszállítva www.trójaszeged.hu.
18: Ha olyan céget keres, aminek 30 éves tapasztalata van a nyílászárókkal és az árnyékolás technikákban, akkor minket keres! Gyüke 2000 Kft. A Facebookon is!
19: Új kerékpár! Új lendület! Cube kerékpárok a lendület kerékpár szaküzletben. Szeged, Derkovics fasor 94. Újlendület.hu.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
20: Megnyitott a H&H Klíma Kiskunfélegyházi bemutató terme. Június 19-én pénteken 12 órától nyílt napra várunk mindenki. Hűsítő klímaakciókat és ajándék hűsítő limonádét adunk mindenkinek, aki eljön hozzánk. Várjuk június 19-én pénteken délután. H&H Klíma Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 19.
21: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
22: Ébredjen Balázsék!

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

Munkaidő. Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Áramszünetre kell készülni a hónap végén Magyar Csanádon. 95 éves a szegedi szabadtéri játékok. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet.
2: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek megyet, és a termőterület évről évre csökken. Hálózati karbantartás miatt előre tervezett áramszünet lesz Magyar Csanád több részén június 24-én és 25-én. Az MVMD MÁSZ áramhálózati Kft. Közölte, a szolgáltatás biztonságának javítása érdekében végeznek munkálatokat, amelyek reggel 8 órától délután 4-ig tartanak majd. A leállás a település több utcáját érinti, köztük a Kossuth utcát, a Laktanya teret és a Termár utca egyes szakaszait. A fejlesztésre azért van szükség, mert az elmúlt hetekben többször is váratlan áramszünet sújtott a Magyar Csanádot és néhány környező települést is. Jubileumi programokkal ünnepelték a szegedi szabadtéri játékok 95. születésnapját a Rögpalotában. A fesztivál rajongói tortával, archív felvételekkel és családi programokkal várták a szervezők, írja a Vármegyei Lap. A rendezvényen felidézték, hogy az első szabadtéri előadást 1931. június 13-án tartották a Dóm téren. Az ünnepség egyik legnépszerűbb programja a kifejezetten az alkalomra készített 95 szeletes jubileumi tort volt, amely percek alatt elfogyott. A látogatók archív felvételeken keresztül idézhették fel a fesztivál történetének emlékezetes pillanatait, a gyerekeket pedig kézműves foglalkozások várták. A szervezők szerint a jubileum méltó nyitánya a 95. évadnak, amelynek az egyik legnagyobb attrakciója a Wicked Musical szegedi bemutatója lesz. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy záporzivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad, reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Elmaradt a nyári szünet, gyerekek, hát azt be kell olvasni.
2: Elmaradt azért a nyári szünet, bemondod az országos rádióban azt, hogy elmarad a nyári szünet.
3: Azonnal menjen mindenki iskolába.
2: Így van.
1: 3 nap, 19 óra, 44 perc, és nyári szünet, gyerekek. Köszönjük szépen, Szabika, köszi, hogy szóltál azonnal. Azonnal pótoltam, és be is olvastam, úgyhogy jól mondjátok. 3 nap. 3 nap, és utána ő véget ér. Kifut az ő vállalása, kifut az ő, hát hogy is mondjam, csak a kapcsolatunk.
3: Küldetése.
1: A küldetése, és a kettőnk közötti bizsergő energia is pihenni tér egy kicsit, mert...
2: Attól félek, hogy ez nem így lesz, Balázs.
1: Nem?
2: Attól félek, hogy elő fog jönni valamivel.
3: De nem lesz olyan már.
2: Karácsonyja.
1: El kell engedni, ezt elegánsan kell elengedni. Ennek itt a vége. Hétfő majd itt bámuljuk az üres monitort, nézzük.
3: Keresett, hogy mi van a 80-as végűvel.
1: Mi van a 80-as végűvel, de vége lesz. Én nagyon remélem, hogy nem vált semmire, nem kezd el valami más visszaszámolni, hanem ahogy jött, olyan elegánsan megszületett, úgy hagyja magát és az ő jelenségét kimúlni és meghalni. Ez
3: és
1: így lenne szép.
3: Szeptemberben visszatér.
1: Nem mondjuk meg neki, majd meglátjuk.
3: Az úgy szerintem most kerek lenne a sztori, hogy szeptember.
1: Én azt már kicsit unnám ott.
3: Akkor jó.
1: Én ezt
3: akkor
1: eddig szerettem. El. Én ezt eddig szerettem. Ezt a point ennyiszer lehetett így elsütni. De jó, most még rendszeresen olvassuk, tehát megvan. 3 nap, 19 óra, 40, 44 perc. 260 nap körül indultunk durva, írja valaki. Egyébként ez tényleg durva. Ez tényleg durva. Balázs azt is mondta, hogy 4 nap is rövidülnek a nappalok, írja Tomcsika.
3: De jó.
1: Na, gyerekek, hát én ezért üldögéltem tegnap is egy teraszon egy jó prosecco-val este. 10
2: prosecco?
1: Óráig.
2: Jó,
1: prosecco-val. Egy jó prosecco-val üldögéltem a teraszon. Úgyhogy...
2: De hogy lehet, hogy a cseresznyétől rosszul vagy, de a prosecco-tól nem?
1: Semmilyen alkoholos italtól nem vagyok rosszul. Sőt,
3: bizonyos mennyiségig.
1: A nyári immunitásom kezd kialakulni.
2: Ezt nagyon szeretem, a mezitlábas Balázs. Mikor találkozhatunk vele végre?
1: Tessék?
2: Mikor jön a mezitlábas Balázs?
1: Én szerintem jövő héten már megérkezik. A kánikulában.
3: Beslagcsövök is.
1: Mezitláb, rövid nadrágban megérkezem.
2: Írkávék, szőrös nagylábújak és szabadság. Ilyen lesz a nyarunk.
1: Ez így lesz. Írkávé már most hétvégén szerintem, gyerekek. Úgyhogy...
2: És most lesz a póktalanítás?
1: Egy póktalanítás vár még rám, és aztán tulajdonképpen kész vagyok. A nyaraló az felkészült a nyári szezonra. Egy póktalanítás még.
2: Mekkorák a pókok, ha most élnek?
1: Hát, ezek ilyen öklömnyi. Ezek nagy, ritka afrikai madárpókok ott. Öklömnyi.
3: Széthordják a gyerekeket.
1: Öklömnyi pókok.
2: Csirip-csirip
1: jönnek, és learapják a fejedet.
2: Szerintem én a madárpóktól szerintem nem félek, mert az a combja, jó vastag combja van, és tudom, hogy egy vastag combú dolgban meg lehet bízni.
3: Azok mindig jók.
2: Igen, a vastagcomú dolgokban is emberben megbízok, de viszont ott vannak azok a kis vékony lábú, gyors szaladgálósok, azok a...
3: Nagy, hosszú lábú.
2: Igen, nem úgy tulajdonképpen a pók miért harapja meg az embert?
3: Nem mindegyik harap.
2: Csak az éhesek?
3: Igen, csak fogtál van belőle azért, barátságos is.
1: Fogtál már azért ilyen madárpókot? Így ágaskodott ez így fel rád? Így rátenném azért nem biztos vastag lábú. Hát figyelj, azért az... Azért az, na.
2: Azt szoktam nézni, amikor néha feldobja a Facebook ezeket a rézeket, amikor Ázsiában ilyen olajban sütik ki őket, tudod, ilyen nagy mennyiségben, hogy ott mi zajlik. Pontosan, hogy
3: ott akkor... éjség. Éjség zajlik, és hát ez van.
2: De
3: ez
2: például az a fickó, aki egy kis pocakkal sütött, hogy mennyi pókot kell megenni, az, hogy meg pocakosod tőle.
1: Igen, hogy, hát és hogy jól süssél.
3: Ő eladta a pókot, és abból tudott venni normális kaját.
1: Igen.
2: Evett már valaki ilyen sült pókot, amúgy az írja már meg, hogy mi az ízvilága, csak nagyjából el tudjuk képzelni.
3: Semmi az ég egyet a világon.
1: Az nem. Arról,
3: neked, hogy a fűszerezés viszi el. Tehát nincs neki jellegzetes íze. Én Kambodzsában kóstoltam. Hát, na.
2: Kizetege, hétvégén le akartam videózni egy békát, ami brekeget egy tóban, és így videóztam, és olyan büszke voltam arra, hogy figyelj, már most már 38 éves vagyok, és már nem undorodok a békától. Majd a béka egyszer csak egy hirtelen az ott felén fordult, és elkezdtem visíteni, és eldobta a telefon, és elszaladtam.
3: Akkor van még mit finomítani az udvarhoz.
2: Hogy miért van
1: ez? Ráfordult.
2: Ráfordult. De
3: rámad!
2: Így, nagyon durva volt.
1: Igen.
2: Oda sem mehetek vizetőbe.
1: Van itt alternatíva, hogy mit olvassunk. 115 nap, 2 óra, 3 perc, egyik ötök haláláig. Na, ez tetszik? Látod, ez jó vonal.
2: Ne, ilyet nem szabad. Nem szabad, nem akarom, hogy Balázs meghalljon.
1: Ez már ilyen nézzük. 114 nap, már csak 109 nap, és tényleg bejönne neki. Na, az.
2: Nem, ebben nem megy bele. No.
1: Nem akarok ilyet olvasni, csak jönnek alternatívák. Jönnek alternatívák. Zoli küldte, csak
2: mondom.
1: Én
2: nagyon megszoktam, hogy itt van a Zsül, és nem akarom, hogy ez legyen.
1: Igen. Egyébként jogos, az egyik ötök halál, biztos, hogy mi vagyunk. Tehát, hogy az még azért bármi.
2: Ez az, hogy a hallgatók közül lehet választani őket.
1: Igen. Igen, hosszabbodhatnak az éjszakák, rövidülhetnek a nappalok, de a Bray örökre hosszú marad. Kori, nagyon büszkék vagyunk rád, köszönjük szépen, milyen kis elemébe vannak ma a hallgatóink, igen. Oké, jól van gyerekek, valami a hautából jön?
2: Nem belenézek, ha majd
1: megosszunk. Szóljál, csak mindig emeld a kezén, én abban a pillanatban megállok, és abban hagyom. Jó?
2: Ez jó lesz.
3: Nem. Nem
1: ha te se hiszel benne, úgy mi se tudunk benne
3: akkor
1: hinni.
3: Akkor ez a rovat halott,
1: igen,
3: ha nem akarod igazából.
1: Neked kell hinni benne.
2: Két óvodás beszélget a játszótéri mászókák alatt. A maszatosabb képű a bokrok felé mutat. Nézd, ott egy kis szisza. Na hát, te még nem tudod kimondani, hogy matka? És most emeljek el szőket.
1: És most, hát nem véletlenül jutott a haóta, és a bors, a riposzt, és a metropol sorsára.
2: Van még abban a jó fél éve?
1: Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, hogy hívnak? Péter, már meg is láttam. Péter, mi a helyzet, Péter?
4: Jó reggelt, sziasztok, jó vagyok, köszönöm, veletek mi a helyzet?
1: Meg vagyunk, itt vagyunk, indítjuk ezt a kis csöndes, kánikulára forduló, időjárásban gazdagodó, javuló keddet.
4: Na, ennek nagyon örülök. Hát amikor hívott azon, esküszöm, nem hittem el, és én sose értettem, amikor a játékosok azt mondják, hogy izgulnak, mint az állat. Hát most én is így vagyok vele. Tényleg konkrétan az ember ilyenkor remeg.
2: Jó, a valóság az, hogy mi a NAV-tól telefonálunk, és szeretném megtudni, hogy honnan van pénzed az elmúlt napok költésére. Sarolt Ferenc! Azt mondja, Zalando, Next, és különböző MVM.
4: Hát ne. Az jobb, ha nem tudod.
2: Jobb, és szerintem is jobb. Kivel akarsz
3: játszani? Most olvasom, hogy Burgerlandban él.
4: Burgerlandban dolgozok, de Sopronban élek, Sopron kövesben élek.
1: Igen, jársz át, sofőrködő.
4: Igen, átjárok dolgozni, mint buszvezető.
2: Péter, örülök, hogy német nyelvű területre telefonálsz, csak egy kérdésem van, hogy miért nem tudnak a német lovak egyenesen vágtatni?
4: Azért, mert ferdék.
2: Gyönyörű.
4: Mindegyik ferde, bocsánat, igen.
3: Németű.
2: Na jó, jó játékot
1: kívánok én,
4: kimentem. Ezt most megint a könyvből olvastad?
1: Igen, sajnos, igen. Tegnap rászabadult egy hauta, és amikor nagyon elhallgatunk és összenézünk Ferivel, akkor ebből a hautából olvas. Ezt ugye nem mindenki tudja, ez a 89-es évek egy ilyen vicc magazinja volt, kicsit, mint a Ludas Matyi, voltak benne képregények, viccek, ilyen gyermekkiadásban inkább. A Ludas Matyi azért az felnőtteknek szólt, a hauta meg gyerekeknek. Péterem, kivel játszanál? Mondj valakit.
4: Veled, Balázs, veled szeretnék.
1: Ne csinál, tényleg?
4: Tényleg, esküszöm.
1: Jó, játszunk egyet, én benne vagyok, most friss jó. Vagyok, pihentem.
4: Jó, köszönöm.
1: Menjünk,
4: induljunk.
3: Akkor indultok is, elkezdve, tessék!
1: Milyen buszt vezetsz kint, Péter? Hogy kell ezt elképzelni?
4: Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint otthon mondjuk a Varánbusz. Igazából bejárjuk Bécset, Wiener Neustadtot, Obervárt, tehát ezt a régiót járjuk. Legyen gyerekeket viszünk, délután ugye a munkába járó utasokat viszünk
1: kultúrát,
4: haza.
1: Kultúrát, az osztrák közlekedés, így tisztaságilag, meg emberállományilag?
4: Figyelj, hála Istennek, nagyon kultúrát, nincs velük probléma. Itt azért, aki úgymond buszvezető, vagy aki ilyesmibe dolgozik, azt úgy nagyjából megbecsülik, elismerik.
1: Na, ez király. Jól keresel?
4: Hát, végül is igen. Nem mondtam.
1: Bács,
4: most már igen. Most már kimondtam.
1: Az elsőt még elengedtük volna, de nem mondtam ki, na már arra nem tudom mit csinálni.
4: Igen.
1: Tudtam én, hogy erre
4: behúztál a csőbe.
1: Igen, erre kell terelni. Tudtam én, hogy erre kell terelni.
4: Pedig lett volna kérdésem, na mindegy.
1: De azonnal elő kell vele jönni, Péter. Itt nincs idő. Hát itt azonnal támadni, az mint a vívás. Aki megy előre, az már csak védekezésre készíti a másikat és sarokba szorítja. Hagytad, hogy kérdezzek, belementél, készségesen válaszoltál. Azonnal vissza kell támadni.
3: Túl jó fej jogod. Voltál, haver.
1: Igen.
4: Köszönöm szépen.
2: Nagy stratégiáját is megosztottam veled egyúttal, úgyhogy...
1: Igen. Figyelj, de van egy ilyened, ezen megőrülsz. Nagyon jó nyeremény.
5: Gratulálunk. Az önnyereménye egy két éjszakás pihenés két fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jó voltából.
4: Wow. Jó, de jó, ezt se hiszem. Végre el tudom minden kislányt, meg a feleségemet, egy jó wellness, hát nagyon boldog vagyok. Hát köszönöm, hogy játszhattam veletek.
1: Két személyes.
4: Akkor a gyerek nem jöhet?
2: De hogy hát, nem, majd kifizeted neki, hát a gyerekeknek.
4: Ja, hát van, akkor igen. Úgy jó, persze, osztrácizóban ki tudom fizetni, persze. Igen.
1: Na most még húz ki itt a gyufát, most utáltak meg a magyar buszsofőrök, igen, semmi burger, ja, addig fizú gyerekek.
4: Így van.
1: Egész családot elvisszük. Igen.
4: És tavaly decemberben még emlékszem, valaki flexelt, hogy megkapták a dupla fizukat, na hát akkor azok megint flexelhetnek, hogy megjöttek a dupla fizuk.
3: Nyár elején van ugye egy fizu, hogy legyen miből az osztrák polgárnak ne nyaralni, csináld, és van egy év
1: meg
3: végén, persze.
1: Eszem meg, és nyár elején kaptok egy plusz havit.
4: Így van, hát valaki június, valaki július, ugye ki mikor kapja meg, gyakorlatilag igen.
3: Ez a 16.
1: Az osztrák kormány gyerekek azért az... Azért az nem semmi. Az tényleg, tényleg igen. Nem semmi. Jól van, igen. Hát most, hogy végleg megutáltattad magad Magyarországon ragadt itt munkát vállaló hallgatóinkkal. Péterünk, elköszönünk, és köszi a játékot. Jó volt.
4: Hát én nagyon szépen köszönöm, és egy élmény volt.
1: Vigyázz magad.
4: További szép napot nektek.
1: Hello. Ciao. Hello. Na, én az ilyen típusú hallgatókat szeretem. Nem túl sok, nem túl kevés, kedves.
3: Pont jó.
1: Pont elég, pont jó. Majd igen, ezzel a fizu dologgal kihúzta a gyufát.
3: Igen, a hallgatóink kevésbé szeretik, hogy rohadjon meg a két plusz fizetéssel, igen. Meg hogy egyébként az alapfizus se rossz, de nem baj, hát játszott, nyert, ővé.
1: Elvitte, persze, így is van. Abszolút így van. Ajjajjajjajjaj, úton vagyok Münchenbe, hogy megszerezem első német végzettségemet, szóbeli vizsga, írja Balázs. Hajrá, Balázs, drukkolunk. Játszani nem tudtál, de nagyon drukkolunk, úgyhogy legyen meg. Ma túl jó vagyok, ezt nem szeretem. Mindenkit nem szeretek, és mindenkinek drukkolok. Valamit csináljunk. No. Ez nem jó. Ez nem jó jel. Cserkó van az asztalon,
2: csak szólok. Lenni, de ha jól látom, Ábel Anita, a fagyasztott cseresznyével dolgozik, ami, hát lássuk be, szintén van cserbehagyásnak lett az áldozata, mert hát a Balázs, oda mentél volna reggel egy oda cseresznyével.
1: Hát ha vittem volna nekik egy kis puha kacsóval szedett cseresznyét. Hogy én már ez? Nagyon várom a cseresznyés pitét.
3: Attól nem fosod össze magad, amit az Anita most csinál.
1: Azonnali fosás.
3: Narancslé, cseresznye,
1: görög joghurt. Figyelj, elmondom neked, hogy ahogy ránézek is, kucsorogni kezd a sarkot.
2: Ugye, olyan, annyira gyengék vagytok amúgy.
1: Figyelj, én nekem a cserkó az nagyon durván nem. Tehát, hogy két darabot tudok megenni.
2: De mi az, ami még egy gyengévé tesz téged?
1: Mi az, ami még gyengévé tesz?
2: Igen, amit nem bírsz ki.
1: Aminek nem tudok ellenállni?
2: Nem, amitől azonnal rosszul lesz. Nekem az ahilleszem, amitől azon...
3: Étkezési ahillesz?
2: Az étkezési ahilleszem, tehát a szagát megérzés, elgyengül a gerincem, az a pacal.
1: Jaj, de jó az pedig. Megérzem
2: a pacal szagát. Egyszer kórházba kerültem miatta, konkrétan.
3: Mikor jössz legközebb?
1: De várj, amikor főzik, akkor más, mint amikor kész van. Tehát a készpacal, vagy a főzött pacal?
2: Nem hiszek ebben a transformációban. Tehát
3: nem, neki mindegy. Neki, ő úgy is rosszul van, hogy még benn van a marhában a pacal.
2: Igen. Ránézek, pacal vagy.
1: Menj innen, pacal! Elvileg a gyomra, tehát megértem a szagokat. Főleg, amikor készül a pacal, az tényleg durva. Tehát ott, amik felszabadulnak, az... De utána jó a pacal, én szeretem.
2: De miért? Na mindegy. Mindegy, túl teszem.
1: Most kicsit elkezdtem én is így öklendezni, hogy beszéltem. A marhának a gyomra.
2: Na mindegy, nem annyira. Na, nektek mi a gyenge pont, Feri? Mi az, amit...
3: Se ételben? Nem tudsz olyat mondani.
2: Nem, mit tudom, hogy a kakaócseresznyével az cső, nem? Semmi?
3: Hát ha megesszük, ha csak az van kakaócseresznye. Aztán iránya...
1: Nekem sincs olyan, amitől rosszul vagyok. Tehát olyan nincs. Azt tudom, hogy mi az, ami úgy hat rám. Tehát például a cserkó. De hogy nem. Olyan, amitől így nagyon, az nincs.
2: Hát akkor kezdjünk el kísérletezni.
1: Hozzátok a pacát!
3: Hozz bármit, megesszük.
2: Bármit?
3: Igen.
2: Megbeszéltük. Bezzeg, amikor hozta annyi rossz.
1: Egyetlen hátránya van ennek a állandó reggelinek. Milyen csupa előnye van, egyetlen hátránya. Kevesebbet hozunk ezt-azt. Eltűntek az ezt-aztok. Mindenki átállt arra, hogy hétkor reggel és kész. Nincs ez ezt hoztam, jó. Azt hoztam. Persze jó, de egy kicsit...
2: A lappangó bűntudat eltűnt.
1: Igen.
2: Amit éreztem végig, amikor láttam, hogy Feri csomagolja ki megint a felvágottakat.
1: Én szerettem az első fél évben, még nem kerültél, hogy mit rendeljünk. Oké, intézem én a reggelit. Rendelj te valamit, hozzanak croissant.
2: Igen, de azok nem voltak... Azok mindig kétségbeesett próbálkozások rá, voltak. Izé, igen, és aztán láttuk, hogy Feri mindig ilyen kis gondos bocsként ott. Izé, nem, én nem tudok visszamenni ebbe az életbe. Egyszerűen ez
3: én készültem, nektek is nem kellett, hát nem erőltetem.
1: Le kellett, jó volt, de felmentettünk egy kicsit. Az utolsó időkre élvezte egy kicsit. És ez olyan, mint amikor egy nagymama végdolgozza az évet, és a család rájön, hogy a nagymama 80 éves lett, és elkezdi nyaraltatni. Csak a nagyik két évvel meghal. Na, ilyen a reggeli.
3: Tehát van még két évem, jó?
1: Már nem azért, hogy meghalsz, hanem, hogy 16 évig hordtad, most megsajnáltunk, ki tudja, meddig megy a műsor, de most aztán minden reggel van reggeli, pihenj, Nagyi. Végig dolgoztad az évet, hoztál 14 évig reggelit, most egy kicsit tudsz pihenni, nem olyan?
3: De egyébként pontosan.
1: Önfelezzük, hogy van egy nagymama pihentetjük, de két évben kicsekkolunk, úgyhogy sajnos ez ilyen, de addig viszont minden nap reggelit, neked ezzel már nem kell foglalkozni.
3: Mi lesz a
2: csak
3: mai?
2: Ebbe a gyógyszeredet szerint.
1: Mi lesz a mai, gyerekek? Pár perc és kiderül. Kicsit ilyen adventi naptár, nem? Mindig nyitogatunk valamit, és meglátjuk.
2: Jó.
1: Na jól van. Oké, gyerekek, megyünk, akkor jó, reklámozunk egy picit, és hát belevágunk, akkor ránézünk majd a témákra. Ilyen nyáriba vagyunk már, kezdünk így átállni. Jövő héten hétvégén hajózás, ugye ezt nem elfelejteni, jövő egy pénteken várunk mindenkit szeretettel. És ebből lehet, hogy az utolsó, nem azért mondom, de hogy aki eddig nem volt, vagy szeretne jönni, jövőre másban gondolkozunk, úgyhogy elképzelhető, hogy utoljára hajózunk.
2: Jövőre sárkány repülőzni fogunk.
3: Öcsi. Miket kell megtudjak itt műsorba?
1: Hát ott volt az érdekezet, ja, akkor jeleztük, hogy igen, nem akarunk többet hajózni.
3: Nyomkodtuk a telefont, te is, én is.
1: Csak te nyomkodtad a telefonodat, és valami motoros térképet
2: nézegettél. Hogy jó volt tavaly a hajózás?
1: Tessék?
2: Jó volt tavaly a hajózás.
1: Ott voltál?
2: Igen.
1: Vagy csak képeket láttál?
2: Ott voltam. Ott voltam, akkor még szívesen láttak engem arra felé. Akkor még megbecsült, aki voltam ennek
3: mi
2: a stábnak.
3: Most is.
2: Így van.
1: Jó volt hátulátogálni a backstage-be kis hajnali kávéval, bujkával tömeg elől ott. Ezt az egyik sarokba, én a másik sarokba, Antachi módba.
2: Én rengeteg fotót készítettem
1: emberek. Magadról.
2: Igen,
1: és magadról és a malatról.
2: Olyan érdekel is megérítettek, ahol már nagyon régóta nem. Igen. Ennyit mondanék.
1: Antachi üzemmódban voltunk, hajnalban bujkáltunk a backstage-be.
2: Az nagyon vicces volt, amikor fel kell sétálni a hajóra. És akkor már az emberek ott voltak 8-10 órája.
3: Ne én hozzám!
2: Ott álltak.
1: Ott álltak, egészen megdöbbentő volt. Ott álltak.
3: Csak ott előfordulja az, hogy valaki háromtól ott áll. Ott
2: igen, de itt buliztak, mulattak, és ilyen fesztivál hangulat volt.
1: De felfért mindenki, mert nagy komp volt. Tavaly már nagyon nagy komp volt, úgyhogy felfért mindenki, jó? Na, majd mondjuk a részleteket, jövünk mindjárt a hírek után, 1 perc, 7 óra.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron

Rudy G a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb

0: Sopron Festre a Rádió Egyen.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
7: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgyis lett.
10: Buongiorno!
11: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
12: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
13: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
15: Roller! Ajándék pizza! Ajándék hombi!
16: Te miről beszélsz?
15: Nézem, miket lehet nyerni a pizzafutárnál.
16: Nyerni?
15: Hát te nem is tudod? Elindult a nyárindító nyereményözön náluk. Tudod? A kaparós sorsjegyes. Több ezer pizzafutár meglepetés vár. Akár ajándék második pizza, tiramisu, tésztaétel és a fődíj egy elektromos roller.
16: És hogy tudok nyerni?
15: Csak rendelj a pizzafutártól.
16: Tudom, 49-39-29.
15: Bizony, vagy pizzafutár.co.hu. Minden vásárlás mellé kapsz egy sorsjegyet, lekaparod, és kiderül, mit nyertél. Ha pedig regisztrálsz is a weboldalon, akkor a roller is a tiéd lehet. Minden további info a pizzafutár.co.hu-n.
17: Előzzük meg a kánikulát! A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
18: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
17: Csepegtető tálcás vételem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged-Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!
10: Ballagási ajándékot keresel? Fedezd fel a Szabó Ékszer különleges arany és ezüst kollekcióit a Szeged Plázában. Részletek szabóékszer.hu.
19: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horváth Szekker lemez termékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvathszekker.hu.
20: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
21: Szia drágám! Na ná, Istenél aludtam ma is.
20: De jó neked. Mi a titkod?
21: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
20: Sedacur Forte.
21: És a koncentrációt nem befolyásolja.
22: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: A Szegedi Papucs napját ünnepelték a hétvégén. Rovarmágnesekkel őrizhetjük meg a biodiverzitást. Jól szerepeltek a szegedi versenyzők a portugáliai kajakkenu Európa bajnokságon. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. 8. alkalommal rendezték meg a Szegedi Papucs napját, amely idén egyben a Szegedi Papucsért Alapítvány 10 éves munkáját is ünnepelte. Az elmúlt évtizedben sikerült új életet lehelni a hagyományos szegedi papucs készítésébe, amely Rátkai Sándor mester halála után a megszűnés szélére került. Ma már szervezetképzéseken tanulják a jellegzetes hímzési technikákat, és egyre többen érdeklődnek a kézműves hagyomány iránt, írja a szeged.hu. Többféle kezdeményezés irányul arra, hogy egyre több hasznos beporzó rovart vonzunk be, mert számuk csökken, de ételeink nagy részének előteremtésében az ő munkájuk is nagyon fontos. A biodiverzitás megőrzését kezdhetjük kis kertjeinkben is, például azzal, hogy rovarmágnes növényeket telepítünk, mondta a rádiónknak Sípos József növényorvos.
3: Minden harmadik falat ételünk valamilyen beporzó rovar munkájának köszönhető. Jó ír az, hogy a kertben már néhány egyszerű lépéssel is tehetünk a színes biológiai sokféleségét. Egyik legfontosabb, ami volt, ugye a ne vág le mozdalom, hagyjuk meg a virágzó növényeket a kertben. Nem csak tavasszal, hanem most így a nyár kapujában is. De segíti a beporzó rovarokat a levendulát, a kakukkfű, a zsája, mézontófű, bíborhere, körömvirág, amely igazából én úgy szoktam hívni, hogy valóságos rovar mágnesek.
2: Szegedi sikereket hozott a portugáliai kajakkenu Európa bajnokság szombati versenynapja. A férfi kajak 4-es 1000 méteren Nádas Bencével a soraiban 9 év után ismét Európa bajnoki címet szerzett Magyarországnak. A paraszakákban Suba Róbert ezüstérmet nyert KL1 200 méteren, míg Varga Katalin bronzérmes lett KL2-es kategóriában. Az algyői olimpiai bajnok Kopasz Bálint szintén dobogóra állhatott, miután ezüstérmet szerzett K1 1000 méteren, számol be róla a Dél-Magyar. A fiatal szegedi kenus Paragi Petra első Európa-bajnokságán a 8. helyen végzett, míg Kis Ágnes és Nagy Bianca párosa 6. zárt C2 200 méteren. Most pedig nézzünk rá az időjárásunkra. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy záporzivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad, reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Hello!
1: Itt vagyunk, gyerekek. Egy jó kis reggeli után. Azt hittem egy pillanatra, hogy
2: nem, de hogy is tudom.
1: Más.
2: Ami lement, nem jön ki.
1: Másfajta hangok ezek. Így van, gyerekek, itt vagyunk, megérkeztünk.
3: Sztékes szendvicset ettünk reggelire. Ami nagyon-nagyon finom volt, és csak azt láttam, hogy középkorú urak törögetik a bajszukat, és hümmögnek.
2: Csak zsírt és szénhidrátot vittünk be, tehát egy nagyon korrekt.
3: Amire szükség
2: jó,
3: volt.
2: Jó reggeli volt.
3: Így van.
1: Zsír, szénhidrát, egy kis fehérje is volt benne, jó ez, igen. Kedves Balázsék és a többiek, egy kérésem lenne hozzá.

0: Tihanyban az jó az SMS azon rész, hogy amikor kikötünk, akkor feljönnek a hajóra, de feljönnek, állnak egy kicsit, majd elmennek? Hogy képzeli ezt?
1: De várjál, ők Siófokon vannak. Mit keresnének Tihanyban?
0: Ezt én is értem.
1: Siófokra kapott a fiamtól egy pár napos
2: pihenést. Igen, mert azt hitték, hogy ott is meg fogunk állni, de nem. Úgyhogy megpróbálják megoldani, hogy átjönnek Tihanyba.
1: De minek jön Tihanyba, amikor onnan indulunk mellőlük?
2: Igen, hát mert ő valószínűleg nem tudja ezt, tudod? Most azt értelmezzük a szöveget, tehát ő ezt nem tudja. Ezért neked most azt kell elmondani, Feri, hogy hol tudnak ők felszállni a hajóra?
0: Azt mondja, de mivel most nem Siófokra indultok, hanem Tihanyból.
1: Nem indulunk Tihanyból.
2: Kikötünk lehet Tihanyba. Azt is leszek, ők kikötnek Tihanyba, és akkor csak rápillantanak.
1: De miért menne át Siófokról Tihanyba, mikor Szántódra átmehet?
2: Hívjuk fel.
0: Dehogy is.
1: Nem.
2: Szóval a lényeg, honnan indul a hajó? Mondd meg a...
0: Zamárdi.
2: Zamárdi. Na, Zamárdiba. Megmondod a fiadnak, meg a feleségének, meg a barátnőjének.
1: Szántód.
2: Na, szóval Szántódra kell átveregedni magukat.
1: Ahol indul a komp Szántódon, oda gyertek át, és akkor följöhettek a hajóra.
0: Igen.
1: De ha az nektek tőletek... jobb, hogy előtte átmentek komppal Tihanyba.
0: és megvártok ott,
1: és csak azt is lehet. Tehát vagy Szántód, vagy Tihany. Igen. Ezen a két helyen lehet felszállni.
0: De szép történet, milyen kár, hogy ott hagyjátok őket, mint ebben a szarát. Ne, Barnabás, ez nem így van.
2: Annyit kell tudnunk, hogy fel kell, hogy ismerjük őt, úgyhogy írjátok rá a pólójára, hogy én vagyok az anyósom menye. Jó?
0: Igen.
2: Tehát ez legyen rajta. Oké? Okay? És akkor ez megmaradt, egy GDPR szempontból is oké. Okay.
0: Ha esetleg Tihanyba jössz, akkor meg úgy ismerjük meg, hogy valami legyen rajtad, hogy te vagy az, aki írtad kedden nekünk egy hete.
2: Egy bubos vörcsök hangját kell majd utánozni.
0: Igen.
2: Azt Balázs minden körülmények között felismeri.
0: És ja, azonnal odafordítom a fejem. Igen. Azonnal odafordítom a fejem. Retrós nyereményvadász, hagyjátok. Jövőre bungee jumping lesz a hajózás helyett. A gyerekek, azt még annyiszor feldobta azt a bungee jumpingos videót nekem tegnap. Valószínű, hogy hallja a telefonot, hogy erről beszélsz.
1: És akkor jönnek.
0: És akkor a Meta ugye még bedobál neki egy bungee jumpingos videót. Tehát nap mindenhol mentem, megedzettem, meg nem tudom, mindenhol szóba jött ez a videó, amiről beszéltünk.
1: Mert annyira értelmezhetetlen, annyira banálisan fölháborító az egész, érted, hogy egy rutinszerűen végrehajtott ilyen ugrásban, az, hogy nem kötött föl, mert az, hogy előregedett a kötél, és
2: tudod,
1: gondatlanok voltak, ugye?
2: De azt érzem, hogy amikor minden egyes alkalommal, amikor azt mondták rám, hogy mennyire egy paramami vagy, hogy jön, miért kell ilyen dolgokon aggódni, meg miért kérdezed meg ezeket a hülyeségeket, hogy ilyenkor azért nem azt érzem, hogy ezek felesleges körök. Tehát, hogy amikor megnézed a busznak a kerekét, amikor elindul egy kirándulásra, vagy amikor megkérdezed, hogy van-e amúgy biztonsági öv benne a buszban a 6 éves gyereknek, meg ilyesmi, és akkor néznek rá a szülőket. Aha, igen. Aztán utána megfogják, és az az embereknek annyi dolga, hogy rácsatoljon egy hevedelt a másikra, tehát ebből él, ezért kapja a fizetését, az nem csinálja meg, akkor mit csodálkozunk amúgy?
1: Igen, és akkor persze lehet jönni azzal, hogy de arányaiban ez mennyi, hogy hány ugrás van
2: de
1: a
2: elég,
1: világon.
2: Ha egyet kapsz ki belőle.
1: Én, ugye? Én is ezt szoktam mondani, hogy arányaiban valóban nem egy, mert volt mitén 1 millió ugrás ezen a héten a világban, ebből egy történt halálesete, ha ez te vagy, vagy a gyereked, hát akkor ott nincs pardon ebben a dologban.
2: Nem. Én nem is tudom, amúgy, fú.
0: Tényleg nagyon durva. Tehát aki látta ezt a videót, hogy ledobják a nőt, az egészen elképesztő. Nem is nagyon érted.
1: Na, egyébként, ha már videó, csak egy rövid izé, ugye én a srácokkal ezt átbeszéltem tegnap, hogy hallottátok-e, hogy mi történt, mondta Panna, hogy ő nem is tervezett ilyet, Somi azért ennél bátrabb. És azt mondja, a gyerek elkezdte így mondani, hogy képzeld, apa, olyan videót is láttam tegnap, hogy volt ez a brazíliai helikopter baleset.
0: Igen, ahol meghalt most egy popstar.
1: Egy híres rapper fiú, igen, aki annyira híres, hogy még mi boomerek nem tudjuk a nevét se, de mindegy.
0: Ettől lehet világsztár.
1: Pont azért mondtam, hogy ő egy ismert ember, meg jött volna Magyarországra, és ugye két helikopter ütközött, amit így nem is értesz, és ott mindenki meghal. Azt mondja Soma, hogy apa, képzeld el, hogy én meg tudtam nézni ezt a csávót darabok. Mondom, mi van? Azt mondja, hogy vannak olyan internetes portálok, és akkor megint a boomer bácsi rácsodálkozik a világra, ahol ezeket te meg tudod venni, mert valaki, aki ott volt a helyszínelésen, fölvette ezt a tragédiát, már a tragédia utáni pillanatokat, és ezt a világhálón 5-10 dollár érte, magadnak meg tudod vásárolni.
0: Ja, hogy hát, a baleset ez kiérkező ez nem első fotókat.
1: Nekem az volt, igen, és hát az emberi roncsokat nézték meg gyakorlatilag.
2: Most is talán, igen.
1: Hogy tehát nem is értem, hogy valaki...

0: és a gyerekek között egy generáció felnőtt a rotten.com-on, csak mondom neked, aha, nem tudom, hogy az így ismerős.
1: Megvan, tudom, megvan, persze.
0: Igen, igen. Szóval, hogy ez már akkor, amikor az internet bekúszott a háztartásokba, ez volt gyakorlatilag az első kb. Az első 50 honlap között közte volt, hogy ilyen baleseteknek a fotóit felraktak, ugye, és ez mindig úgy kezdődik, hogy csak nézze meg, ez nagyon jó lesz, és akkor ott állsz sokkolódva. Ja. De az, hogy ez tovább kúszott olyan irányba, hogy pénzt keresnek vele, és hogy ismert embereknek, az annóan, ugye, amikor volt a nagyon híres Kobe, így kell mondani?
1: Kobe Bryant-nek,
0: amikor lezolt.
1: A helikopterrel szintén.
0: Ugyanez történt, és akkor abból akkora ügy lett, hogy beperelték a helyszínelőket, mindenkit, aki esetleg szóba jöttet, hogy lefotózta, és kikerültek a képek, és ilyen $1 millió kártérítést kaptak.
2: Na hát remélem, hogy itt is itt lesz. Tehát egyrészt a halál ilyen formán való megcsúfolása, és ebből anyagi haszonszerzés, nem is értem, de hogy ki, tehát a kiérkező rendőr csinált 3 fotót, és ezt eladja, vagy valaki oda keveredik, és azt mondja,
1: szemtanú.
2: Ebből én most jó kis pénzt fogok keresni, hogy ennek a csávónak nincs meg a feje. Hát hogy?
1: Igen, nem is biztos, hogy tudja, hogy kiül a helikopter, oda megy, és azonnal felveszi, és azonnal megcsinálja. Persze. A rotten.com, én is néztem egy ideig egyébként, ott voltam. Az nagyon-nagyon-nagyon durva oldal volt.
2: De azért még nem fizettél.
0: Nem, hát akkor is semmi nem lehetett fizetni. Hát
1: nem volt fizető,
0: csak Amerikában volt bankkártya.
2: Nem is tudtuk, mi az, hogy
0: figyelj, én azt nem majdnem kijök akadva, hogy a Dallasban látom, hogy bankkártyázik Jokib. Ugye, nálunk még akkor portba rajzoltuk a számokat. Hogy volt lehetséges?
2: Miért az, hogy vehetsz egy olyan 1957-es amerikai gyártású autót, amiben van légkondicionáló, központi zár és ablakemerő. Ezt a hármat az 1-1-es Suzukihoz 2002-ben extra pénzért tudtad megvenni.
1: Igen, 50-ben már legyártották a
2: izék. 50-ben már volt ilyen autó, aztán ne.
0: Ez felfogad, tehát az egész onnantól kezdve gyakorlatilag a StarTech ehhez képest nem volt szürreális. Tehát ehhez képest nem
2: azt
0: volt.
2: Azt mondod, hogy ez valid.
0: Jó, igen, mennek. Igen.
1: Nem tudom, mi a borzongás lényege, hogy ezt az emberi lény miért akarja látni. Tehát ezt nem sikerül megfejteni.
0: Mert az van, hiszen van az érésünknek a folyamatában olyan rész, amikor mi ugye dolgozzuk fel azt, hogy halandóak vagyunk. És akkor van az a tehát, hogy minden jobban el akarod érni ezzel kapcsolatos mélypontodat. Tudod, hogy ez mit tud jelenteni pontosan. És akkor eléred, akkor rájössz, hogy erre semmi szükség nem volt. Tehát, hogy erre semmi szükség nem volt, egyáltalán nem volt ennek semmilyen hozzáadott értéke. Akkor lesz egy ilyen furcsa, ilyen hányingerre vegyes, ilyen abszolút értékben érzed magad érzésed, és akkor azonnal el kell startolni, és csak szonyadórászt nézni 3 héten keresztül, vagy nem tudom, valami mást.
1: Igen.
0: De tínédzserként valamiért ez így része, hogy
1: valamiért ez vonz.
2: De szerintem egy csomó felnőttet is. Hogy látni akarod. Egy felnőtt
0: kormányban nem érdekel.
2: Engem se, hála Istennek, de szerintem egy rettetesen sok olyan ember van, aki vagy a borzongás miatt, vagy a kíváncsiság, vagy azért, hogy elmondta, hogy én láttam ezt. Megnézik. Hát azért megy a neten, ha nem nézné senki, ahogy mi is megnéztük 500-szor tegnap a leugró lányt, vagy bocsánat, ledobott lányt, érted? Még akkor is, ha hála Istennek a végén.
0: Mondjuk akaratom ellenére,
2: igen,
0: de...
2: Igen, de mégis följött, és csak megnézted, hogy úristen, ez hogy lehet.
0: Nem, és amikor nézed, én nem tudom, hogy mire gondoltak közben, de végig arra gondolok, hogy mit érezheted közben, tehát hogy neki ez milyen érzés.
1: Akit ledobna?
2: Ha könnyítek ezzel a kis lelkeden, akkor az van, hogy ő szerintem az utolsó 10 méteren jött rá, hogy nincs kötél, mert ő végig legalábbis úgy nézett ki, ő azt hitte, hogy mindjárt visszarántja a kötél, és amikor már 10 méter, akkor már...
1: Ez nagyon gyors, ez nagyon gyorsan lezajlik, tehát ez egy pillanatnyi átfut az agyadon, hogy már rántania kéne, és a következő pillanatban nem vagy a földön.
0: De mindig tehát, ezek a pillanatok a meghatározóak, ugye, amikor így van az, hogy így, tehát van az, amikor közelről látod, de még nem csapódtál be a földet, tudod, és van az a pillanat, és szerintem az egy annyira...
1: Az egy villanás lehet. Kéne, hogy ráncson, és lent vagy. Tehát, hogy ez tulajdonképpen ennyi, igen. Na, de beszéljünk jó hírekről, ez gyerekek, az. Megszűnik a riposzt.
2: De sok szép pillanatot köszönhetünk pedig.
1: Hú, nekik. Figyelj, azért ebben van egy nagy megkönnyebbülés, és nem az, hogy emberek az utcára kerülnek, nem az, hogy újságírók, ha a riposzt, hát nem tudom, hírszerkesztőt újságírónak mondjuk, de hogy ők azért mennyit rohasztottak azon, hogy milyen lett a közbeszéd, hogy mennyi álhírt, hogy mennyi szemétséget, hogy mennyi hazugságokat jelentettek meg. Tehát Molnár Miklós tényleg szégyelje magát addig, amíg ott volt a riposztban, nem tudom, hogy az utolsó időket megélte, hogy ő ezen nevét adta, és ő ebben dolgozott. Ugye a riposzt.hu, a metropol.hu, ezek a weboldalak megszűnnek, és felfüggesztik, és a Bors megy át, ugye nyomtatott kiadásból megy át online. Szóval, hogy azért van, amikor az ember így médiamunkásként így egy kicsit fellélegzik, és azt mondja, hogy igen, szomorú, amikor emberek vesztik el a munkájukat, nagyon szomorú, hogy emberek, sosem jó családos emberek ott dolgoztak, de közben van némi örömérzeted abban, hogy ezek a szennylapok, ezek a mindenféle kontroll nélkül össze-vissza hazudó, mocskolódó, engem is egyébként személy szerint a riposzt nagyon sokszor lejárató, a magánéletemben turkáló, a címemet, a házamat lehozó, ocsmány, irodalom, nem is irodalom, az élet is irodalom, az irodalom, érted? Eltűnik, és nem tudom, hogy az Ómolár ebben meddig volt benne, de az agyszüleményét nem kell tovább olvasni, és nem rohasztják tovább a közbeszédet, és a napírek, és kezedbe vetted ezeket a szennylapokat. Undorító hazugságok minden nap, csak azért, hogy hát befolyásolják a napi politikát, és kiszolgálják az akkori klientúrát. Szóval én nagyon örülök ennek. Tényleg nagyon örülök. És ha ez egyfajta tisztuláshoz vezet, az tökéletes. Én értem, hogy egy bulvárlapnak mi a feladata, de hogy az Ómolnár se tud mindig amögé elbújni, hogy mi bulvár vagyunk, mi ezt megtehetjük be, hogy a Sun is ezt csinálja Nagy-Britániában meg hasonló. Ez még azt a szint, nem hogy azt a szintet se ütötte meg, a legeslegalja volt. Tehát a Metropolitan Ripostért egy percig nem sírok. És tökre örülök, hogy ez megtörtént.
2: Igen, a bulvárnak is az, ennek a fajta bulvárnak is lehet egy határt húzni.
1: Hogy ne?
2: Tehát, hogy vannak azok a hírek, amik érdekelnek mindenkit. Igen, de az álhírgyártás, meg az, amit ők csináltak, az a legalja volt.
1: A legalja volt. Mocskos hazugságokkal, és nem ferdítésekkel, nem lelepleztek ügyeket, nem az volt, hogy utána jártak valamilyen bulvárhírnek, és kiderítették, egész egyszerűen folyamatosan hazugságokat közöltek.
2: És azoknak az újságíróknak, akikben egyébként van ez a vér, hogy újságírói vér, azoknak tényleg kívánjuk, hogy legyen egy rendes munkahelyük, ahol rendes híreket lehet csinálni, rendes híreknek lehet utána járni.
1: Amennyi ebből az újságírásból megmaradt.
2: Ott volt, így van, igen. De hát ha van ilyen.
1: Na, igen, szóval nem tudom sajnálni. Te mit gondolsz erről, Eszter? Én gondolkozom, ilyenkor az elhallgatásod és a csöndben léted, amikor nagyon ritkán vagy csöndben.
0: Azt ilyenkor... érzem, hogy nem lett volna szabad beleszólni ebben a monológba, mert ja. ennek volt érzelmi töltete, és hogy most
1: hát ennek volt.
0: És hogy ezt majd egy az egyben fogja lehozni a 4-4-4, úgyhogy
1: nem akarta. Te szemét vagy, te gyáva!
0: Nem akarta megakasztani.
1: Ha te felszálltál erre a hajóra, süllyedjél egyedül, engem ne idézzen a 4-4-4. Még kicsit, fostos szagot érzek, valaki bemossa a gyerekek, vagy ő.
2: És ott áll a gödörszínű, és nézzük vagyok.
1: Én azt látom, csak így elhallgat, és így elnéz a levegőbe.
0: Nem, úgy olvastam a kommenteket, csak kíváncsoltam, hogy azt kérdeztem, de most mondd azt, hogy hazudok-e. Hazudok, vagy nem hazudok. Ezt így fogják kikopizni, és mindig az, hogy én bármi okosat mondok, azt így elfelejtik, az nem kerül bele sehova. Tehát ez teljesen mellőzött információ, amit a felesség Balázs mond.
1: Sok volt, túlszaladtam, mondjam még.
0: Nem, teljesen igazad van. Mikkel, alul is lőtted, mert valójában az, hogy az embereket ilyen formán tartják felszínen, tehát ugye a lehető leggyengébb, vulnerabilisabb dolgaikkal kapcsolatban, ez szerintem visszataszító, és nagyon rontja amúgy szerintem az embereknek így a hangulatát is. Tehát akkor ránézel egy címlapra, és azt látod, hogy köldökében találtuk meg a, nem tudom, több petiker szalkumás unokatestvérét, akkor nem azt érzed, hogy így van értelme komolyabb dolgokról beszélgetni az emberekkel, hanem azt érzed, hogy úristen, mi mindig itt tartunk.
1: Igen. És embereket kezében, járattak le, és a magánéletükbe vájkáltak, és a házuk, lakásuk címét hozták le, és olyan ügyeket, olyan ügyekben sározták be őket, és vádolták meg, ami nem volt igaz. Szóval, hogy ilyen botrány mocsadék, amit gyártottak.
2: És utána, hogy... amikor jött a bocsátkérés bírósági végzésre,
1: három évvel később,
2: igen. Az egy ilyen kétsoros elrejtve a TV újság aljába, érted?
1: Igen,
2: azna.
1: Igen. Ómolár Miklós szégyelje magát, hogy ehhez ő hozzájárult, és ehhez ő adta a nevét, és ez hosszú ideig szerkesztette,
0: abból
1: vagy főszerkesztette.
0: Ki, mindig az volt a kimondott szó, hogy viseld el, mert híres vagy, ezt vállaltad. És ez szerintem olyan gusztustalan dolog, mert nem ezt vállaltad. Tehát most akinek van valami produktuma, nem annyi a produktuma, hogy híres, az nem azért csinálja azt, hogy beszélnek róla akármilyen kontextusban, hanem mert szeretne ebben jó lenni. És akkor azt mondod, hogy Balázs, de viseld el, hogy megírjuk a lakcímedet, mert te ezt akartad, amikor te elmentél a Viva TV-hez. És ez nem így van. És ez nem is, és ez teljesen fölösleges ezt így erőltetni, mert ugyanolyan lelke van a Balázsnak, ugyanúgy érzékeny ezekre a dolgokra, amikor nem is tűnik fel, és ugyanúgy megvisel, és miért kell ezt megcsinálni valakivel? Úgyhogy ha nincs hozzáadott értéke, tehát nincs valódi pozitív vagy negatív kimenetre, csak azzal, hogy rágjuk a semmit.
2: Meg hogy nekem információm van, Balázsról megírom.
1: De hogy milyen összefüggésben írtak, és engem még csak hány embert járattak le, hány embert találtak meg, hány emberről írtak hazugságokat, hány emberről terjesztettek valamit, ami nem volt
0: egy
1: igaz.
0: Még egyet ki tudnak adni, és ez egy ilyen dedikált példány. Sebessén Balázs, az igazság, amiről még nem beszéltünk.
2: Jó, de a mikropénisz az igaz.
1: Az igaz volt.
0: Igen, abszolút. Volt mikropénisz?
1: Nem. Rólam nem, de itt mindenkiről
0: minden. Ha maradt még egy kis festék a nyomdába, hívjatok fel, segítek.
1: A családokat, embereket, megélhetésüket sajnáljuk, ők nekik gyors elhelyezkedést kívánunk, de magát a sajtóorgánumot és ezt a fajta újságírást ezt egyáltalán nem is, ha ez tisztul kicsit ettől így a közélet és a sajtó, akkor az egy nagy felélegzés szerintem
0: hát
1: mindenkinek, úgyhogy hál' Isten.
0: Az etikus sajtóról ilyen szempontból
1: amúgy például. Ilyen.
0: Hát, ha van még ilyen.
1: Amúgy, igen.
0: Van saját személyes történetem ezzel kapcsolatban amúgy.
1: Igen. Jövünk mindjárt, gyerekek, viszont Gyűlc integet. 7:30 pontosan jövünk mindjárt a hírek után.
3: Micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
13: A tartozás összege 36 ezer dollár.
14: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
12: Megoldom.
15: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
16: Mi történt magával, hangoló?
17: Nyisd ki a széfet.
15: A zongora hangoló. A mozikban.
18: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
19: Június 13 és 19 között.
18: Ez az!
19: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
20: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
21: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
22: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
23: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
4: Reklámot hallottak.
24: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
25: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Vállaljuk ipari padlók, csarnokalapozások és monolit betonszerkezetek precíz kivitelezését. Legyen szó esztrihbetonról, ágyazatkészítésről vagy utak és bejárók betonozásáról, mi a legkeményebb elvárásoknak is megfelelünk. Részletek és ajánlatkérés c37bau.hu.
26: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-ától 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuperelőadó. Children of Distance, BSV és a Gang. Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
0: Nyár van, Balaton, fesztiválok, utak. Egy dolog hiányzik, a jogosítványod. Csillagautós iskola, iratkozz be most! Csillagautósiskola.hu.
1: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
2: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. Erstehand.hu.
3: Extra élmények Mórahalmon. A Szent Erzsébet gyógyfürdőben minden családi jegy mellé most egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat. Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. erzsébetfürdő.mórahalom.hu.
5: Indítsd a nyarat az Zengőalföld Kft. Hűsítő akcióival. Jacuzzi, műfű, kerti bútor és pergola kedvezményes árakon, hogy kerted a pihenés tökéletes helyszíne legyen. Ne maradj le, látogass el áruházunkba a Szőregi út 50 szám alá.
6: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
17: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Füles kubikok kémlelésében segíthetünk Szegeden. Jubileumot ünnepelt az Öttömösi Spárga Fesztivál. Összművészeti fesztivál kezdődik hamarosan Mórahalmon. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület legutóbb a telelő, majd a fészkelő erdei füles baglyok felmérése kapcsán kérte a lakosság segítségét. A sorozat zárásaként most a kevésbé közismert, de a lakott területeken is egyre gyakoribb, terjedőben lévő füles kubik költőállományának felmérésében tudnak segíteni az érdeklődők. Ez azért fontos, mert gyakorisága ellenére kevésbé pontos becslések vannak, csak ennek az apró, vonuló bagolyfajnak az országos elterjedéséről és állományáról. A füles kubikok Szegedhez közel is elterjedtek, mondta el Tokodi Béla, az MME vármegyei titkára.
3: A füles kubik egyébként nem összekeverendő a kubikkal, ami azért kicsit nagyobb, ugyebár nincs ez a kis jellegzetes tollfüle, amit képen megtekintve azért könnyen észre lehet venni a füles kubiknál, és nyilván a kubik az állandó. Itt egyébként az Alföldön kifejezetten gyakori, hogyha autózunk hajnalba, itt az Alföldön szinte kizárt, hogy ne lássunk kémét, illetve háztetőkön üldögélő kubikot. Egyébként Szegeden is több mint 20-25 pár költ egyébként, tehát simán bemegy falvakba, akár városokba is. Egyébként ez igaz a füles kubikra is, hisz tulajdonképpen városi parkokban is vígan költ, még Budapesten is viszonylag sok revírt ismerünk.
2: A hétvégén ünnepelték Öttömösön a 30. jubileumi spárga fesztivált. Az önkéntesek, helyi asszonyok és diákok több száz kilogramm spárgából készítettek különleges fogásokat, például spárgás töltött káposztát és egyedi recept alapján készült pásztorételeket. A fesztiválra külföldi vendégek is érkeztek, köztük Angola magyarországi nagykövete, aki kulturális kiállítással és helyi különlegességekkel is megismertette a látogatókat. Június 26-án és 27-én rendezik meg Mórahalmon a Bartók All Arts összművészeti fesztivált, amelynek a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház ad otthont. Számolt be róla a Dél Magyar. A nyitónapon színpadra kerül a Kék Szakállú Hercegvára és a Csodálatos Mandarin olyan ismert művészek közreműködésével, mint Temesi Mária és Kálmándi Mihály. A rendezvény minden programja ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Most pedig kukkancsunk rá térségünk időjárására. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy zápor zivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad, reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időjárásunk, Ferenc,
2: nyár
1: valami.
2: Nyár van,
1: köszönjük szépen.
2: Alig fürdő ruhát.
3: Pontosan mennyire
4: herjed? Használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
5: Ajvens.
1: Ajvens. Ajvens úr. Elüvöltötted a sponsorurat.
5: Ajvens úr, azért választottam ma ezt a gyönyörű dalt egyébként, mert nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni az Instagramnak az ő folyását.
3: Ja, most ez komolyan téma nálunk, hogy kiraktam a fürdőre, hát az Instagramra.
5: Imádtam.
3: Köszönöm szépen.
1: Ez a fürdővás képet?
3: A fürdővalóság.
1: Láttam.
3: A homárok vannak rajta. Tudjátok, mennyi éjszakai böngészés volt találni egy homáros fürdőruhát?
5: Rendelős.
3: Beszéljünk arról a nehézségről, amit át kell érni egy testes nőnek ahhoz, hogy szép fürdőruhája legyen.
1: Tök bátor gépjét kirakni.
5: Na jó, rögtön a szüri.
3: Nagyon szeretem, annyira szeretem. Ez egy biztonságos környezet. Nagyon bátor. Hát, hogy
1: tudod, hogy ez egy biztonságos óvó szerető környezet. Szerintem tök bátor vagy. Hogy ez...
5: rád,
1: nem, én meg is lepültem.
3: Teljesen őszinte.
5: Ez
3: nem vagyok is minkelve, nem vagyok megfésülve. Itt a kerti tevékenység közben megörökítettem a ajzét, és ez
1: igen,
3: a valóság.
1: Ugye csak mondjuk el, hogy kiraktál egy fürdőruhás képet.
3: Egy beleset.
1: Igen, egy valóságban kézből fotózva egy fürdőruhás kép. Ez úgy szembe jött. És én mindig, amikor megnyitom az oldaladat, én várok valami angol idézetet, várok valami, amint gondolkoznom kell egy kicsit, hogy ezt most vajon miért rakta ki, mibe van, mi a gondolatiság, mi, tudod, hogy elmerengek, és úgy rámentem, mondom, egyszer kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak, és fürdőruha. És mondom, ez bátor.
5: Mert hogy
1: te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
3: Ilyen volt a hangulatom.
1: Miben voltál? És nem elmondom. A ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
3: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nőjében egy stáb.
1: A Mária szakaszokban hol voltál éppen?
3: Ez pontosan. Így van, Balázs.
1: Nagyon fönn voltál?
3: Nagyon fönn voltam.
1: Ide nekem mindegy.
3: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyemköntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
5: Wow!
3: És azt mondtam, hogy
5: ma arról akarunk fotót.
3: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen. Nem mindegy, nem ez a lényeg, hanem...
1: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. A képre mondom,
3: azért nem
1: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyon megy. Most
3: és amúgy erre is ráéreztem, több meghívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
1: Mondom. Hát, pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
3: Nekem tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás és a semmi sem drága
1: igen.
3: Szituáció.
1: Mondom, most fönn van, most ebben a szakaszban van, igen. Ennek lesz majd egy lefelé ívelő szakasz, de éljük.
3: Ha kipénzkülnek és megírják valahol, akkor lesz a lefelé ível, és igen.
1: Ha ma már letörlött, tudom, hogy elindult a lefelé szakasz.
3: Csak sztoriba tettem, Gizol, fontolva haladó vagyok, de a lényeg, hogy igazából arra voltam nagyon büszke, tehát egy ilyen fürdőruhát, mert a gyerekkoromban nagyon vágytam ezekre, de ugye nyilván nem volt rám jó semmi, soha. És akkor most felnőttként végre a ruhagyárak leképezik ezt a réteget, a felelőtlen pénzköltőket.
5: Mennek az igény után.
3: És nem csak ilyen van, hanem van olyan is, ami rózsaszín, és egy nagy piros szív van a mellkasomon, azt majd a jövő héten várhatjátok egy másik.
5: Gyönyörű homárok rajta, szijámi harcos hal, érted, maga igen. A tenger. Eleven,
1: igen, szerettem, de pont a jelenséget szerettem, hogy ránéztem, és igen, bátor, jó, akkor most a fenti szakaszában vagy, jó. Ennek meg lesz a bőtje.
3: Költsek ilyenek egy kis pénzt.
1: Raktam én is kiat, amikor rájöttem mások, hogy nem, ez csak egy elkapott pillanat volt, de ez éljük most a hullámot, amíg tart fönn majd.
3: Köszönöm szépen. Ja, várjál, és ezzel párhuzamos elmondja, miket csináltam még este, ami a mániás szakasznak így a verzió. Rájöttem, hogy nem elég nekem a statikus izommunka, amit edzőteremben végzek, úgyhogy bejelentkeztem egy új edzőhöz is, aki pedig azzal a fajta, tudod, a saját súlyos ilyen, tudod, ilyen kézeljárásokat csinálja ilyen parkokban.
1: Igen, és az ilyen kalesztenik, vagy mi az, nem?
3: Már megértem neki, hogy biztos, hogy gyűlölni fogjuk egymást, de hogy ettől féltem, most bele kell mennünk ebbe az életszakaszomba.
1: Jó, viszont azt szeretném, hogy az első kézen állásra, na, hadd legyek ott. Tehát amikor ez kiforrotta magát, és ebből van egy ilyen, nézd, megtanultam, és fölcsapod magad kézállásba, én azt mindenképpen szeretném.
3: Jack Black az abszolút példaképem, aki ugye szintén testes, és rendkívül jól tud cigánykerekezni, és azt gondolom, hogy ezt én is meg kell tudjam csinálni.
5: Tehát a cél a cigánykerék.
3: Igen.
5: Mikorra hozod?
3: Nem tudom. Feri, őszintén ezt nem tudom.
5: Jó, az első edzést várjuk meg, ott kérdez ki a mester.
3: Én tudom, hogy sírni fogok. És,
5: és ő is.
3: Különböző, hogy egyszer végigéltem ezt a szakaszomat, és csak annyit kérdezett tőlem, hogy saját súlyos edzés, hogy nem lehetne valaki másnak a súlyával kezdeni, hogy... hogy tud, igen, legyen valami fokozatosság.
1: Biztos, hogy egyből mélyvízbe kell menni, jó?
3: Igen.
1: Jó, de... Egyébként a tegnapi fotódat azért is ünnepeltem, mert átéreztem, hogy te is most már akkor úgy gondolod, hogy megszűnt a riposzt.
5: Nem tudják
1: megnyugodni. Jó, az ő is megnyugodott. Jó, ő is megnyugodott. Nem fél már a riposzt.
3: A naps elője vagyok, így van.
1: Így van. Igen, ő is látta, hogy megszűntek bizonyos bulvárlapok, így már nem kell attól félni, rossz indulatban átemelik.
3: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van. Ez van. Ezek,
5: de például mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
3: Röcögős testeket elővenni.
5: Vagy.
1: Igen.
3: Minden, jöhetnek. Jöhet. És ugye, te semmi nem fog történni.
1: Ezért imádlak, most nézte meg a képed, ebben a hazug, álszent, megjátszott világban imádom. Látod?
3: Köszönöm,
1: igen, van benne kendőzetlen őszintesség.
3: Arra gondolsz, hogy amire az arcomat illeti? Hogy úgy nézek bele, mint amikor elkapnak egy vadat a vadkamerán, tudod, ez egy... Erre gondolsz? Hát igen. És gondoljátok, hogy a férjem ezt az arcot kapja akkor is, amikor szimpatikus nekem. Ezzel fekszik.
1: Azért üdítő egy ilyen kép, mert tényleg ez van, amit a hallgató ír, hogy a mostában a szétfilterezett, nagyon beállított, szexi 30 kilós nők világában, gyönyörű pasik, gyönyörű férfiak, tehát ilyen mindenki nagyon maszkol, meg mindenki...
5: Pasik, gyönyörű férfiak, győztek.
1: Itt van a te képet.
3: Itt van, nem értem. Gyönyörű férfiak, meg te, hogy...
1: És ez a kontraszt, a tegnapi kép.
5: Azért, ahogy dicsél.
1: Tehát értetek, mit akarok mondani? Nagyon feszít, nagyon megy, nagyon tengerpart, nagyon Olaszországban vagyunk, Balcsin vagyunk, Olaszban nyaralunk, így nyaralunk, hogy mindenki nagyon fenszi, nagyon szexi.
3: És itt van a menopauza előtt álló.
1: Tegnap is azt mondta, gyere rám nyár.
3: Tudod, kinek kell a kollagén? Megbaszhatja magát a kollagén, nem érdekel a kollagén. Így vagyok gyönyörű.
1: Így van. Aki szeret, így is elfogad.
3: Láttátok a szomszédai rémült arcát, amikor elkezdek gyomlálni.
1: Hát, hogy így gyomlálni. Jézusom, kim van?
3: Ez történik.
1: A gyerek szemét?
3: Amúgy nem, mert a gyerekek idővel kapnak ilyen beállításokat, azt fogják hinni, hogy ez a vonzó, csak mondom.
5: Ez a normális.
3: Gondoskodom a következő
1: generáció. Ezt kell sokszor normalitásra megkapni, és akkor ez lesz újra a normális, ami régen volt a normális.
3: Mert közlek lebalás, jobban érezted magad.
1: Én azt gondolom, hogy minden nap.
3: Otthon kámban?
1: Minden napi eszterünket.
3: Ja, ez óriási, de minden nap villantok valamit, hogy holnap cellulitisztel fogok jelentkezni a Spaceból, és megmutatom, hogy hogyan kell akkor eltenni az uborkát.
1: Igen, tényleg így van. Abszolút.
3: Na de mikor várjuk a következőket? Tehát ugye már láttuk a picsátokat a Balatonpartján, amikor ráadtatok a stégem.
5: Idén nyára azt tervezzük, hogy lesz kép előről is.
1: És nem lesz mit akarni.
5: Felemelt kézzel.
3: De úgy kéne, hogy felemelt kézzel, és vagy egymásét fogjátok.
5: Egymásét takarjuk, de van, aki örülnek.
1: Oda nyúlunk így egymásért. Igen, tavaly készült egy kép a stégünkön, ami így ott állunk mesztelenül. Laci elkezdte, és mi is kimentünk. De aztán ez ki lett blőrözve azért a fenék egy kicsit, vagy így kitakarva. Nem lett kitakarva.
5: Hát az első nem volt, ami kiment. Ott,
3: nem, Laci vállalta a fenekét, és ti pont a riposztra hivatkozva, ugye ki lettetek barackozva, úgy emlékszem.
5: Nem.
1: Szerintem a fenék kint volt.
5: A fenekünk kint volt. Azért, mert annyira részek voltunk, hogy ez nem jutott volna eszünkbe.
3: Na, ott indult el a body positivity, ott azon a stégen indult el. Ott minden onnan jön. Na de Balázs, mikor látjuk meg a te beolajozott testedet, ahogy motort mosol a garázs előtt, alulra fotózva?
1: Na de az klasszikista kép lenne, tudod. Az a klasszikista, szép motor, test, és akkor...
5: Melkassa, jó?
1: És akkor nagyon dörzsölöm. Na, az ilyenek készülnek. Nekem olyat kell csinálni, amilyet te tegnap,
3: jó, érted? challenge, akkor legyen ez, most én feldom a challenge-et, legyen ez, induljon el, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, és mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót.
1: Egy nagyon realisztikus nyári
3: fotót.
1: Magáról? De rajta kell, hogy legyen?
3: Te például egy fél papucsban, ahogy szedre a cseresznyét.
1: Igen.
3: Azt élem.
1: Egy kicsit ilyen koszlott...
3: Egy koszlott mackonadrágban. Ennyi húgyfoltos oldalt, és... És abban szeretne cseresznye.
1: Fehér cseresznyi... atlétával, ami cseresznye foltos.
3: Igen.
1: Valami ilyesmivel, egy retro belegítőben.
3: Realisztikus nyár. Amúgy nekem a Tony Soprano nyár most a kedvencem. Az pedig nem más, mint hogy pörölni a családoddal, és pánikromokat kapni a medencében. Úgyhogy ezt én ebben hiszek most jelen pillanatban.
1: Figyelj, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
3: Köszönöm szépen.
1: Tehát, hogy tulajdonképpen bekezdted.
3: Igen, a birodalomból nem jelent.
5: Letetted
1: a mérföldkövét.
3: Ennyi. Hát ez van, figyeljetek srácok, ez a szuper, szuper reális.
1: Igen.
3: De hogy szűrőt az arcomra tehettem, mondom, most már mindegy.
1: Nem, jó, ez figyelj, ez így volt jó. Ebben a szakaszban ilyen képet kell kirakni.
3: A kedvencem az a képen látható, hogy kicsit pigmentfoldos itt a bajszom felett, mert egyszer lelézerezték, és a nap megsütötte, hogy mindig látszik. Na, szívesen, srácok.
1: Ja, egyébként szerintem egy ilyen kép tök sok nőnek ad erőt, nem? Tehát, hogy így...
3: Hogy elhagy az országot.
1: Igen.
3: Hanem, hát nem tudom, lehet.
1: Hogy úgy tudod, hogy ez úgy, mert ilyet megmutatni szerintem az önbizalom kérdése. Tehát ilyet azért úgy nem, hogy azt mondta, igen, ez vagyok, és tökre szeretem magam, és így nézek, és mindenki bekaphatja. Ez tök sok nőnek erő, aki lehet, hogy máshogy néz ki, nem tudom, de takargatja magát, nem veszi le, szégyellős, gátlásos, és hogy így azt mondta, hogy gyerekek, miért ne? Hát emberek azt vagyunk, sebeszítőek vagyunk, így nézünk ki.
3: Hogy az önbizalom amúgy nekem valahogy azzal szokott összefüggni, hogy mikor hogy gondolok a testemre, hogy mennyire vagyok éppen aktuálisan izmos, képzeld el. És most érzem, hogy izmos vagyok, mert egy csomó dolgot jobban tudok csinálni. Hát, el van rejtve ott.
5: A zsír alatt azért lehet,
3: hogy nagyon izmos
1: vagyok. Nem én mondtam.
3: Nagyon izmos vagyok, most nagyon, gyere.
1: Hát de olyan edződ volt, érted? Hát egy Mr. Olimpiával edzettél már egy éve. Brutál a csávó, akivel edzel.
5: El is vitte a fókuszt.
3: És rájöttem, hogy az összes többi dolog az már csak köret. Úgyhogy nyugodtan nézzetek a strandon, majd lebaszok egyet. Valahogy azt érzem, hogy az most így oké. Nekem ez oké.
5: Nekünk nagyon az volt. Én szerettem.
3: És azt is szeretném legitimálni, hogy az is oké, hogyha néha nem érzed jól magad a bőrödben. Tehát szerintem az is oké, hogy azt mondod, hogy ez srácok, most ezt nem.
5: Ez tegnap nem volt nálad.
3: De tegnap nem ez volt. Valószínűleg petérésem van különben, most a végig gondolom.
1: Menekülj! Változik ez ilyen gyorsan egyébként, nem? Miért nem konstans? Tehát, hogy van egy önképed, tök jó lenne, és megszereted magad, és azzal úgy el vagy. De ez olyan törékeny, olyan gyorsan állapotokat élsz meg, nem? Szereted, utálod, jól vagy, rossz, hogy nem? Egy ilyen gyors változóban vagy állandóan.
3: A környezet nagyon meghatározó ilyen szempontból, hogy kik vesznek körül. Mert ha olyan emberek vesznek körül, akiknek minden, hogy oké vagy, akkor azért ez könnyebb fenntart. Ható, ha meg az van, hogy semmit sem oké, tehát már a legkisebb hibádat is kikarikírozzák, ugye érdekes, és akkor nehezebb ugye ezt elérni.
5: A bántalmazó közegedről beszélsz?
3: Nem, amúgy a Balázs egyáltalán nem bántalmazó. Tudom, hogy így ismerjük őt, de ő nem.
1: Nem, tökre nem.
3: Balázs az én safe space-em.
1: Igen, hát ez egy biztonságos környezet, nem
3: tehát
1: tökre
3: én lemástam,
1: nem.
3: Lemásztam egy létrán, úgyhogy alatta állt Balázs fürdőruhában. Ezt szeretném elmondani, nem tudom elégszer elmondani.
1: Ez hol volt?
3: Hát a Maldívon.
1: Ja, Maldívon, igen.
3: Igen, tehát hogy alul állt Balázs, én pedig leereszkedtem a létrán, és tehát hogyha ezt valaki tenni. Bármilyen tud tenni.
1: Csendben. Igen. Nekem az ovuláció adja ezt a szupererőt, írja Eszter.
3: Lehet, simán lehet amúgy.
1: Aha, az amikor érik, petejérés, ugye? Az a petejérés szakasza,
3: igen.
1: Ugye?
3: Akkor jönk kancásak.
1: Akkor indultok be, igen.
5: Kancásak?
3: Igen, hát
5: akkor vagyunk kancásak.
1: Igen, Eszter nyújját a pulton, köszi. Nem mondtunk semmit? Abszolút. Nem. Most nem érdemeljük meg, mert nem mondtunk semmit, igen. Miért nem rendeltek a fiúknak is egy ilyen homáros fürdőruhát, abba pózoljanak egy kicsit borátos cílusban.
3: Jó, de ha veszek nektek ilyen fecskét, felveszitek?
1: Hát az internet az a baj, minden megőriz.
5: A fecskét ne vegyél, de ilyen rendes.
3: De ez csak fecskével jó a felítés, tudod? Ez csak fecskével
5: attól
3: jó.
5: Attól én el tudok határolódni. Nekem vannak vicces fürdőnadrágjaim,
3: nem,
5: de a fecske az...
3: Badi negatív vagy? Melyik része nem tetszik a testednek a fecskében?
5: Hát, amit takar.
3: De mi a combtövedet akarod eldugni?
5: Igen, azt szeretem, hogy
3: nem szereted, ha izé. De akkor mit akart? Mi az a csit? Vagy mi?
5: Nem jó a fecske. Hát hogy nézel ki fecskébe? A fecske úszásra való. Egyedül. Úszómedencébe. De érted?
3: Sötétben.
5: Sötétben. Igen, ha egyedül vagy és sötétben vagy, rendes fürdőnadrágot vegyél.
3: De most, de akkor abban nem fogja kimutatni a szép barackot hátul.
5: Hát igen. Azt majd meg, a szép barackunkat már megmutatta fürdőgatyanék.
1: A fél herek kilóg az jó, az úgy jó a fotó. Tehát a cseresztyeszedős fotó, annak úgy kell elkészülni, hogy kis kék nadrágban, adidasos kék csikos, fehér azt csikos nadrágban, és úgy igen.
3: Igen. Na de kíváncsi vagyok, ha Feri, hogy ilyen komolyan vetted a Gólya Challenge-et a múltkor, akkor légy szíves, akkor ezt is. Jó? Tehát, ahogy dohányzol, egyik kezed egybe egy mi az ilyen kovászos uborkás üvegben nyúl, a másikban egy cigi van, és az asszony pedig a hátul vörös fejjel üvölt egy olyat ki.
1: Velencei hangulatkép.
5: Velencei életképek. Mindez a kiszáradt tó partján.
1: Igen. Na, jövünk mindjárt, gyerekek. 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2, 3

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
1: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsi.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a számos termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázs

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
14: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
15: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
16: Ha olyan céget keres, aminek 30 éves tapasztalata van a nyílászárókkal és az árnyékolás technikákban, akkor minket keres. Gyuke 2000 Kft. A Facebookon is.
17: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a homokháti sokadalom Mórahalomra, új helyszínre, a Patkó Lovas és Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad. Carson Kuma és DJ Jewer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Nótár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot. Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti sokadalom. Egy város, három világ.
18: Vonz a taxis szakma? Gyors, megtérülő befektetést szeretnél? Két tanfolyam, most egy áráért. Júniusban minden személygépkocsi személyszállító alaptanfolyamra beiratkozó most a személytaxis tanfolyamot ajándékba kapja. Jelentkezz most! www.csillagautósiskola.hu. Új két szakmád lehet, akár egy hónap alatt.
19: Vedd fel a tempót! Vár az Oil Kút hálózat! Tankolj kényelmesen, indulj magabiztosan, és élvezd az utat kiváló német minőségű üzemanyagokkal!
9: A legtöbb helyen először téged kérdeznek.
20: Mi most fordítunk egyet a szerepeken.
21: Június 19-én 9 órától a Félegyházi Pékség Kft. Toborzó napján mi mutatkozunk be neked.
22: Bejárhatod modern üzemünket, megismerheted a munkakörnyezetet, a technológiát, a nyitott pozíciókat, személyesen kérdezhetsz vezetőinktől, megkóstolhatod az itt készült friss péksüteményeket is.
21: Félegyházi Pékség Kft. Toborzó nap.
22: Június 19-e 9 óra.
23: Kiskun Félegyháza, Szegedi út 77.
22: Nem olyan, amilyennek egy gyárat elképzelni.
24: Magyarországon gyártott Master World Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master World Glass.
25: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
26: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
27: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szól.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Érika megy, de gyenge lesz a termés. Áramszünetre kell készülni a hónap végén Magyar Csanádon. 95 éves a szegedi szabadtéri játékok. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Érika megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet.
2: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek medgyet, és a termőterület évről évre csökken. Hálózati karbantartás miatt előre tervezett áramszünet lesz Magyar Csanád több részén június 24-én és 25-én. Az MVM Dímász áramhálózati Kft. Közölte, a szolgáltatás biztonságának javítása érdekében végeznek munkálatokat, amelyek reggel 8 órától délután 4-ig tartanak majd. A leállás a település több utcáját érinti, köztük a Kossuth utcát, a Laktanya teret és a Termár utca egyes szakaszait. A fejlesztése azért van szükség, mert az elmúlt hetekben többször is váratlan áramszünet sújtott a Magyar Csanádot és néhány környező települést is. Jubileumi programokkal ünnepelték a szegedi szabadtéri játékok 95. születésnapját a Rögpalotában. A fesztivál rajongói tortával, archív felvételekkel és családi programokkal várták a szervezők, írja a Vármegyei Lap. A rendezvényen felidézték, hogy az első szabadtéri előadást 1931. június 13-án tartották a Dóm téren. Az ünnepség egyik legnépszerűbb programja a kifejezetten az alkalomra készített 95 szeletes jubileumi torta volt, amely percek alatt elfogyott. A látogatók archív felvételeken keresztül idézhették fel a fesztivál történetének emlékezetes pillanatait, a gyerekeket pedig kézműves foglalkozások várták. A szervezők szerint a jubileum méltó nyitánya a 95. évadnak, amelynek az egyik legnagyobb attrakciója a Wicked Musical szegedi bemutatója lesz. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy záporzivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad, reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Rázskó Eszter! A

0: egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 13 perccel egy soha nem hallott muzsika után itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hát igen, ja, igen.
2: Vannak az állandóságok, van. Lady Gaga az gyerekek.
1: Igen,
2: hát
1: igen, igen, igen.
3: Én jó, tök az szeretem jó. Ezt a dalt.
2: Én is, csak egy kicsit sok volt már.
1: Igen, abraka, abrakadabra. Igen, jó kis abrakadabra után itt vagyunk. És külső fotóidőn rendőrök minden autót ellenőriznek, szonda minden van. Tomi küldte nekünk, M6-os Pest felé, baleset a 42-es kilométernél. Üdv a melós. Van egy ilyen központink is, tényleg? És ezt most benyomtad? Ez egy jó ötlet.
3: Mi a központi?
1: Van egy központi klímánk is, ezt nem is tudtam.
3: Eddig.
1: És ezt nem használtuk eddig? És ez ment?
3: De most büdös falak ki?
1: Hát úgy van, hogy fölnéztem kétségbe esetén, Zsül ezt levette. Tőlem izzíthatjuk a másik klímát is.
2: Azt ne izzítsuk, mert már nincs bal vállam. Mert
3: nincs
2: az pont...
3: szükség.
2: Ja. Ez igaz. Jó, oké, de legalább egy kicsit
3: próbáljuk meg. Akkor cseréljük helyet nyárra. Én bírom a klímát.
2: Fel, az, hogy rád fúj ide, meg fogsz őrülni egy fél óra múlva.
3: Apámnak volt klímaszerelő cége. Én így
2: nőttem fel, hogy a bal vállamat mindig...
3: Húzatban nőttem fel.
2: Megzavarna, ha megcserélnénk?
1: Az ülésrendeteket?
2: Igen.

0: üdvöljük-e, de időpontot nem tűztek ki. Egy hete bejelentették, hogy az esküvő dátuma augusztus 8. Számomra nagyon fontos a családi béke, ezért nem volt kérdés, hogy hova megyünk. Van két eladó jegyem az öcsém lakziára. Szerelmes, köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Nagy úristen.
0: Jönnek a fotók, gyerekek. Jönnek a fotók, azt már dobhatod is át, azt rakom ki.
2: Ez Felícia küldte.
0: Már rakom is ki,
2: Felícia
0: azt kirakom.
2: Küldte, és ezt tett ki, légy szíves, mert ez elkészült.
0: Ezt már teszem is ki, és hozom holnapra a cserkót, amit ígértem. A M6-oson a 43-os kilométernél már nincs baleset. Na gyerekek, mi pedig egy olyan témával készültünk most, ez egy könnyen nyári kis bulvár jellegű történet, de talán még ebben a formában soha nem csináltuk meg. Pedig azt gondoljuk, hogy
1: nincs olyan téma, nincs olyan ügy,
0: már nincs olyan, hát én nem is tudom, tényleg bulvár hír, amit így vagy úgy ne beszéltünk volna meg. De találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye, hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügy megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
1: Jó, a gyerekek, az
0: hitel,
1: átlagokat...
0: Szellem.
1: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
0: Oké, okay, hitel mert, gyerek. De azt el tudjuk fogadni, jó
1: el ért. Tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
0: Igen.
1: Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. Nem ez van.
0: De engem érdekel az élet közepi benne maradás is. Tehát azért azt nevessük el, mert ugye van a gyerek meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fele se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
1: Még... De akkor, de épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
0: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
2: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
1: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyodott?
2: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
0: De várjál, igen, a toxikus kapcsolat az nem...
2: Akkor a melegek! Szaktanári!
0: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos, így elvagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
2: Túl jó a szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
0: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
2: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami...
0: Hát de várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
2: Az egy jó
1: baj. Nem értem, hogy mi a baj.
0: Miért kéne szakítani?
2: Álljunk le!
0: Ez most nincs meg ez a téma. Jó szex.
1: Ott maradok életem végéig.
0: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk közösen.
2: Ez mindig a jó kapcsolat.
0: Csöndben van, ez üdös a lábam.
1: Várjál, akkor tisztázunk nálad, mi a rossz kapcsolat.
2: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
0: Csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem büdös a lábam.
2: Telefonszámokat kérek.
0: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
2: Egy olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
0: Az jó.
1: Egy, akkor már
2: minden más lehet, mint a Péterre, csak ezt kérem.

0: Hogy csukott szájegye vagy. Igen?
1: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná. Jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül. Érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüllétől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok. Ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
0: Van egy ilyen szlogán, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
1: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
2: Micsoda, pánikolok?
1: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, ha hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi, nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
0: A biztonsági játékos.
1: Ez a biztonsági játékos.
0: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
2: Remete rák.
0: Igen, ezek ilyen kis...
2: Ez nem homár, ugye?
0: Ez nem homár.
1: Nem homár.
0: Nem, nem azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
1: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
2: Egy kényelmi párkapcsolat.
1: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez az eltartott, ugye?
2: Ez az eltartott,
1: igen. Ez a ki azt írja, a pénzügyi megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
2: Hogy minden
1: azt nem tudom képzelni,
2: rossz.
1: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
0: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
1: Hogy jó szexel minden más rossz.
0: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességét ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
2: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
0: Abból 7 órát.
1: Hét órát
2: nem tudsz végig szexelni.
0: Hát ugye ezért szakítottak veled.
2: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék, ti érted?
0: Igen,
2: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
0: elvinni. De te
2: is
0: tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi időt tart, de van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az azt követő időszak, amikor pedig a elégedettség érzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte, meg utána meg...
2: Én kettőig is bírom, jó? Nem kérte
0: hát
2: más felezni.
0: Nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké. A lényeg,
1: cinketetet hogy... Szarházasság, mint a szar munkahely. Nincsenek nagy elvárások, és tudod, mi van nap, mint nap. Maha írta valaki. 5 évig voltam együtt egy lánnyal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály. Nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
2: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
1: Igen, az a te felelősséged. Igen. Nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
0: Igen, meg szerintem egy csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, mint másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk, és ezt nem akarja, ezt az aut, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások.
1: Igen. Exem nagyon szerette a másikat. Most ezt nem lehet kimondani, nem?
2: Nem lehet. Nem tudom, mit akarsz kimondani, de nem lehet kimondani.
0: A kanalat van.
2: Nem.
1: Ezzel magyaráz az utolsó egy évet, hogy együtt maradtunk. Nemrég majdnem rábeszéltem, hogy hármasod, de sajnos nem jött össze, így szakítottam, belegondolva jógané voltam. Tehát, hogy szeretett bizonyos szexhelyzeteket, és ezért maradt vele.
2: Aha.
1: És ez nem kanál, hanem villa.
2: Érted?
1: Villa. Érted a villát.
0: Igen.
1: És ezért egy évig
0: nem
1: vele maradt.
0: Nem ennél, hanem...
1: egy évig vele maradt, mert nagyon jó volt az ágyban, de már nem szerette a csajt, és gané volt, és kihasználta, és már nem szerette a csajt. Tehát akkor, akkor van ilyen, hogy a jó szex miatt együtt maradsz, de már közben nem működik a dolog. Mi van? Zsit rejtsz? Zsit kuncog?
0: Nem, csak elkezd, nem elindul bennem egy ilyen részé, nem ennél, hanem...
1: Nem
0: ennél, igen, nem, hanem... A húgott törvénye most egy nagyon durát igényel, és azt hiszem, 45 millió forintba kerül. Jó. Szóval, hogy igen, egyrészt, másrészt pedig szerintem ilyet döntést akkor szoktak hozni az emberek, amikor egy olyan igényüket elégítik ki, ugye, amit eddig valószínűleg nem akart még senki kielégíteni.
1: Igen, amikor úgy vannak elkapva, igen. Igen.
0: Ez is mutatja, milyen nehéz jó szexpartnert találni. Amúgy, nem?
2: Házasságon tehát, kívül?
0: Hát bárhol, az életben. Az életben.
1: Igen. Jimmy vagyok, mi a feleségemmel se velecsinél költ kapcsolatban vagyunk. Két gyerekkel a szex nem működik, de szeretjük egymást.
0: De miért nem működik a szex amúgy?
1: Hát elhidegültek. Egyébként jól menedzselik a dolgokat, nevelik a gyerekeket, fókuszorientáltak, megcsinálják projekteket, jól menedzselik, de az intimitás eltűnt. De
0: attól nekem nem működik a szex, az bármit jelentett. Azt is jelentett, hogy ahogy meglátod a feleségedet, visszahúzódik az alhasadba. Vagy a feleséged összerezzen, amikor meghallja a hangodat. Tehát ez jelenti meg az is, hogyha tudod így amúgy működne, csak nem teszel bele effortot.
1: Hívjuk művészbejárónak.
2: Jó,
1: tehát szerette a művészbejáró.
0: Elmondanám, hogy nem minden műfázban van, csak mondom.
1: Igen. Még az előző SMS-re visszagondolva. Szeretett begyújtani a kohóba.
0: Kormosra volt a...
1: Igen. Begyújtott a kemencébe. Begyújtott a reaktorba. Tehát szeretett bemenni a reaktorba. Ez így jó? A reaktor...
0: Nem volt félős, fogalmazunk.
1: Volt félős, bement sokszor a reaktorba. Jó. A lány engedte, ezt nagyon szerette, és ezért kihasználta.
0: De gondolom
1: ebben, ez egy banális hiba. Igen, banális hiba, igen. Három évig gondolkoztam rajta, hogy ki kellene lépni, tessék, tipikus SMS. De nem bírtam megtenni. És mindez azért, mert azon agyaltam, hogy mi a baj velem, nem fogok kelleni, és hogyan maradok életben egyedül. Látod? Tehát, hogy a féle, a saját maga...
2: Ez a teljes önbizalom hiány.
1: A teljes önképzavar, önbizalom
0: ilyenkor
1: hiány.
0: Én azt szoktam javasolni, amikor ilyen szituáció, hogy nem tudod elképzelni a jövődet, vagy valami életeseményt, hogy az hogyan fog alakulni, hogy próbálj a múltadból keresni egy olyan életeseményt, amire vissza tudsz emlékezni, hogy abban hogyan tudtál túlélni. Tehát, hogy keresd meg egy olyan, amikor még az illető nem volt az életed része, és te funkcionálni tudtál, és azt éld át újra, gondolj, hogy akkor hogyan érezted magad, hogyan jöttél, mentél a világba, hogyan hoztad a döntéseid, és akkor vissza fog jönni, mert emlékezel rá, csak át kell magad egy kicsit így hát helyezni.
1: Igen. Hátsó lángon süti a kolbászt. Az rendben van így?
2: Ez szerintem korrekt.
1: De szerintem ez így korrekt, nem?
0: Rendben van a kanál is. Jó, ha nincsen nálad.
1: Jó, nekem is. A kanál is.
0: Jó nekem a kanál is.
1: Jó nekem a kanál is, igen. Nevezzük nevén, igen. Tehát, hogy igazából szereted barlangi mazsolát szüretelni. Nagyon jókat küldenek. Nagyon jókat küldenek. És semmi rosszat nem mondtunk. Barlangi mazsora szüret. Érted?
0: Mély rétegekben kerest az igazságot.
1: Szereted belekiabálni a DPF szűrőbe. Mi az, hogy DPF szűrő? Úristen, de jókat küldenek. Én még mindig nem értem, írja Flamingo. De ne csináld, hogy nem érted, tehát ezt értened kell. Tökéletes, amit mondasz, Eszter. Mindenen túl lehet lenni, tehát bíztatjuk azokat, hogy igenis lépjenek. Lépjenek. Ugye? Jól mondom?
0: Inkább, mint hogy
1: kipuffogón keresztül állítsd a szelepet.
0: Ennyi. És gondoljátok, hogy ez a nő is mit vállalt? Egy éve keresztül
1: egy évig
0: kormoztatta a kéményét.
1: Kormoztatta a reaktor.
0: Csak ne hagyják magára. Így. Viselkedés ez?
1: Igen, igen. Na írjatok, drága hallgatók, mindenki végezzen önvizsgálatot, jó? Tehát mindenki végezzel a cikk alapján az önvizsgálatot. Ha olyan kapcsolatban vagytok, még mi az oka? Nincs ló, jó a szamár is, fizet, jó a szex, gyávák vagytok, önértékelési zavar, puhaság? Mi okozza azt, hogy még mindig benne vagytok egy kapcsolatban? Írjátok meg nekünk.
0: A puhaságot ne írjátok.
1: Igen, a puhaságot nem. Igen. Önvizsgálatot mindenkinek jöhetnek. Az SMS-ek jövő mindjárt, a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
11: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
12: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
13: Autóüveg Pilkington.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
16: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
17: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
16: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
4: Reklámot hallottak.
18: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
19: Új kerékpár. Új lendület. Cube kerékpárok. A lendület kerékpár szaküzletben. Szeged, Derkovics Fasor 94. Újlendület.hu.
20: Indítsd a nyarat az Engőalföld Kft. Hűsítő akcióival. Jacuzzi, műfű, kerti bútor és pergola kedvezményes árakon, hogy kerted a pihenés tökéletes helyszíne legyen. Ne maradj le, látogass el áruházunkba a Szőregi út 50 szám alá.
21: Playmobil kaland a Szeged plázában az

0: Szeged. Részletek szegedplaza.hu.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Cedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Cedokurt.
0: Cedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Ő most is a Rádió Egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen

és 2 között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en.

0: is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: A Szegedi Papucs napját ünnepelték a hétvégén. Rovarmágnesekkel őrizhetjük meg a biodiverzitást. Jól szerepeltek a szegedi versenyzők a portugáliai kajakkenu Európa bajnokságon. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. 8. alkalommal rendezték meg a Szegedi Papucs napját, amely idén egyben a Szegedi Papucsért Alapítvány 10 éves munkáját is ünnepelte. Az elmúlt évtizedben sikerült új életet lehelni a hagyományos szegedi papucs készítésébe, amely Rátkai Sándor mester halála után a megszűnés szélére került. Ma már szervezetképzéseken tanulják a jellegzetes hímzési technikákat, és egyre többen érdeklődnek a kézműves hagyomány iránt, írja a szeged.hu. Többféle kezdeményezés irányul arra, hogy egyre több hasznos beporzó rovart vonzunk be, mert számuk csökken, de ételeink nagy részének előteremtésében az ő munkájuk is nagyon fontos. A biodiverzitás megőrzését kezdhetjük kiskertjeinkben is, például azzal, hogy rovarmágnes növényeket telepítünk, mondta a rádiónknak Sípos József növényorvos.
4: Minden harmadik falat ételünk valamilyen beporzó rovar munkájának köszönhető. Jó ír az, hogy a kertben már néhány egyszerű lépéssel is tehetünk a színes biológiai sokféleségét. Egyik legfontosabb, ami volt, ugye a ne vágd le mozgalom, hagyjuk meg a virágzó növényeket a kertben. Nem csak tavasszal, hanem most így a nyár kapujában is. De segíti a beporzó rovarokat a levendulát, a kakukkfű, a zsája, mézontófű, bíborhere, körömvirág, amely igazából én úgy szoktam hívni, hogy valóságos rovarmágnesek.
3: Szegedi sikereket hozott a portugáliai kajakkenu Európa bajnokság szombati versenynapja. A férfi kajak 4-es 1000 méteren Nádas Bencével a soraiban 9 év után ismét Európa bajnoki címet szerzett Magyarországnak. A paraszakákban Suba Róbert ezüstérmet nyert KL1 200 méteren, míg Varga Katalin bronzérmes lett KL2-es kategóriában. Az algyői olimpiai bajnok Kopasz Bálint szintén dobogóra állhatott, miután ezüstérmet szerzett K1 1000 méteren, számol be róla a Dél-Magyar. A fiatal szegedi kenus Paragi Petra első Európa-bajnokságán a 8. helyen végzett, míg Kis Ágnes és Nagy Bianca párosa 6. zárt C2 200 méteren. Most pedig nézzünk rá az időjárásunkra. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy zápor zivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad, reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reggel.
1: Itt vagyunk, és egy jó időjárással megyünk tovább, de ne fáradj, intézem. Köszönjük.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Na gyerekek, igen, és ugye egy érdekes témáról beszélgetünk. Fú, rengeteg SMS, mindig az a tapasztalat, ezek a párkapcsolati témák, ezek mindig nagyon jól működnek és nagyon mennek. Ugye egy életmód cikkben tulajdonképpen azt olvasgattuk, hogy mi az oka, leginkább az oka annak, hogy valaki benne marad egy rossz kapcsolatban. És ez mindegy, hogy 25 éves, 30, 45 vagy 50, van gyerek, van hitel, vagy éppen fiatal, de hogy mindig az ember fölépít egy hitrendszert, hogy miért marad bele. Miért marad benne, miért ragad bele egy kapcsolatban, és amikor már ugye ki van mondva, hogy tudod, hogy nincs érzelem. Tehát egész egyszerűen nem szereted, nem működik már, de vannak bizonyos dolgok, amik összekötnek. És ugye itt a kapcsolatfüggő vagyok, a félek az egyedüléttől, az anyagi kiszolgáltatottság és pénzügyi megfontolás, illetve a közös gyerekeken túlmutatóan nyomozunk még különböző indokoknál, hogy miért tartja benn magát valaki egy rossz kapcsolatban, mert mondjuk a gyerek az egy, tehát nem érthető ok, de sokan mondják, az anyagi kiszolgáltatottság szintén, ugye ezek a kicsit ilyen közhelyesebb benne maradó okok, de hogy van-e még valami más?
3: Nagyon jó az az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Ja. Tehát akkor tulajdonképpen saját magadat spiráloztad be, hogy, tehát, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
1: Igen.
4: Igen.
3: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
1: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi. Ezt hozta.
3: Igen.
1: Vivi. Tehát, hogy akkor az önismeretében ő rájött arra, hogy milyen pasikat választott eddig, meggyógyította magát, és választott egy olyat, aki már a gyógyult a bényéhez, jobban illik. Aha, igen. Ez szép történet.
3: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy, tudod, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel, mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
4: ilyenkor hogy... nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen.
3: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
1: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ja. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, és találsz egy normálisan működő, téged szerető, a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami 100-szor durvább. És ahhoz van az idegrendszered hozzászokva.
4: Na, sokszor lányos apukák, gyerünk.
1: Sokszor akkor, eldobják az unalmasat, vagy nem kell nekik, ja. Vagy nem is tartják elég izginek.
3: Igen, és ez a munka benne, hogy le tud lassulni annyira, amikor hozzászokva az, hogy ugye fel vagy gyorsulva, hogy értékeld és megéled és átéld hogy ezeket ez a dolgokat. Igen, igen.
1: Igen. Basszus, ez vagyok én, írja. Igen. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Aha, mert hogy igen, mert akkor ő valószínűleg elvált. Igen, basszus, ez vagyok én, bocsánat, a nevet nem mondtam, az Kata küldte azt az SMS-t. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Benne madarodok a házasságomon, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez is látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet? Ezen gondolkodom folyton.
3: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgát, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
4: Na és ha nem tud veled menni, akkor
1: föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni, látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
3: Így van.
1: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeim, mert három kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, két hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsé. Láttam, milyen érdekes, hogy két hetes eltáv kellett, hogy rájöjjön, hogy minden félelem az csak egy korlát volt, amit maga köré emelt, de valójában ezek irracionális félelmek voltak, tök jól lemenedzselte, és működött. Valószínűleg aztán később ugye hát el is vált, vagy kilépett a kapcsolatból. Azt nézem, hogy...
4: Ezért kell párkapcsolat helyett párkapcsolat. Nekem négy van.
1: Igen. 13 év, két gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a két gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem
3: olvasom. Sok embernek kell egy gyerekes nő. Tehát szerintem már, hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a két különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
4: Szerintem, ha ráakadsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
3: Nem, egyáltalán nem. Szerintem az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat a
1: gyerekkel. Nem szeretsz bele?
3: Hogy érted?
4: A gyerek hát,
1: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók. És én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő gyerek, és
4: de akkor meg...
1: hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van két gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Érted? Nem, hogy az nem nincs benne a következő randi,
4: mert meg nem kár, hogyha ő elmegy.
1: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyét nem adja.
3: Jó, de ez nem is az, ez szerintem az a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekkel volna fog kelni senkinek. Hát...
1: Igen, az rossz lett, ha találsz majd valakit, igen. A köszönöm lehet, hogy szintén tényleg elváltulom valamin, és vállalja a te kettődet, igen. Vagy egyedet, igen.
4: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
1: Igen.
4: A másiknak senkije nincs. Ha én elhagyom, akkor abba belehal. Nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
3: Ez nem magad.
1: Gyávasság, felmentés.
3: Gyávasság, mentem, igen.
1: Gyávasság, felmentem magam. Ráfogom, elbújok.
4: Nem én mondtam.
1: Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
3: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
1: Igen.
3: Tehát, hogy te vagy a,
4: hogy te vagy
3: a herceg, a lovaga, mit tudom én, tehát, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
1: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
3: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
1: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Gyerekes nőt vettem el, kamaszkorban vannak gondok, sajátomként neveltem őket, közös nincs, anyuka nem jól kezeli a dolgokat, akár meg is mérgezhet egy kapcsolatot. Persze, ilyen is van, tehát hogy azért ez simán ez is megtörténhet valójában. Igen, nehéz ez.
3: Nagyon nehéz szerintem beépülni egy kész családba. Tehát, hogy ez tényleg ez egy munkás dolog, de ami nem melós, az általában nem is szokott csodálatossá válni. Én ezt vettem észre, hogy azért a jó dolgokat dolgozni kell. Nagyon ritkán van az, hogy valami csak úgy jön, és így jó.
1: Igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa valószínűleg, szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy pont-pont-ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. hogy valószínűleg mondja, a feleséggel hogy... már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
3: Ez tehát nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elment, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
4: nem, nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
3: Meg hány olyan gyerek van, aki azt mondja, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert lenne. Hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nem, nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
4: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
3: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek.
1: Igen.
3: Az egy másik tészta, igen.
1: Basszus, de sokan vagyunk, azt hittem egyedül szenvedek, írja valaki. Három gyerekes nőt vettem feleségül, van egy közös, és öt unokánk jön a hatodik, 26 éve vagyunk együtt. Aha, ez nem teljesen.
3: Tiltsuk le.
1: Ezt nem teljesen érted, túl sok, túl boldog azonnal, tiltsuk le. Igen. Na jól van, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jó, ezt így ebben a formában ezt a témát még nem csináltuk meg, pedig párkapcsolatilag is már azt gondoljuk, hogy nagyon sok téma volt, és sok mindenféleképpen kiderült. A kisfiút felrúgó karateedzőről majd beszélj már egy fél mondatot a hírek után. Jó. Még ez téma. Van játékunk most? Nincsen, teljes pauzében vagyunk a héten, akkor belefér még.
3: Elfogyott a pénzünk, srácok, jó, hanem
1: nincsen a játékunk.
3: Nincs pénz.
1: Igen, ugye megszületett az ítélet a kalandparkban felrúgott kisfiú ügyében, és van ítélet. Ugye ez a két vagy három éve rúgta föl ez a karateedző a gyereket.
4: Nevelő célzata.
1: Valamit nem akart megcsinálni, fölmenni, és ugye fölvette pont egy térfigyelő kamera, gyerek dobott egy szaltót, leesett, beverte a fejét, és hát nagyon nagy ügy volt belőle. Igen, nagyon nagy ügy volt belőle, és most lett ítélet. Ilyen lassú ez is, gyerekek, egészen elképesztő, nem? Hogy és ez csak első fok, és 24 nyarán történt ez a dolog, gyerekek. Azért ez is milyen érdekes, a magyar jogrendszer, meg a bírósági ítélkezés, meg a gyakorlat, meg minden, hogy azért ez... Mennyire rossz, hogy ez nálunk így zajlik, te jó Isten. Ez külön témát megérne ez is.
3: Hát meg az, hogy az anyuka mi ment keresztül ez idő alatt, és hogy mennyire viselte meg ez az anyukát versus az elkövetőt. Mert ha néztek interjúkat, azért azt lehet látni, hogy ez neki nagyon kemény menet volt anyukának, és az a durva, hogy két éven keresztül még nincs kimondva az ítélet, addig ott lebeg a levegőben, hogy te egyedül vagy az érzéseiddel, meg a problémáddal, és igazából onnantól válik az egész egy gyógyulási folyamata, hogy kimondják, hogy ő bűnös.
1: Igen.
3: Bűnös.
4: Igen, de ezt még egyszer bíróság elé fogják citálni, tudod, mások.
3: Hát, ha lesz ebből letöltendő, én azért kicsit szurkolok.
1: Igen. Na, mindjárt ezt is megbeszéljük. 5 perc, pontosan 9 óra itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
9: Autóüveg Pilkington.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is. és ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Penny-ben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted!
12: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
13: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
14: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
15: Notino.
16: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
17: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
18: Reklámot hallottak.
19: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
18: Reklám.
20: 4.90, 4.90. Tempó taxi. Töltsd le az appot és rendelj taxit egy kattintással. Bankkártyás és hűségpont fizetés. 4.90, 4.90. Tempó taxi.
21: Előzzük meg a kánikulát. A Zengő Alföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
22: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
21: Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet elejéig tart. Zengő Alföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt.
23: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szegedi

0: 91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Füles kubikok kémlelésében segíthetünk Szegeden. Jubileumot ünnepelt az Öttömösi Spárga Fesztivál. Összművészeti fesztivál kezdődik hamarosan Mórahalmon. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület legutóbb a telelő, majd a fészkelő erdei fülesbaglyok felmérése kapcsán kérte a lakosság segítségét. A sorozat zárásaként most a kevésbé közismert, de a lakott területeken is egyre gyakoribb, terjedőben lévő füleskubik költőállományának felmérésében tudnak segíteni az érdeklődők. Ez azért fontos, mert gyakorisága ellenére kevésbé pontos becslések vannak, csak ennek az apró vonuló bagolyfajnak az országos elterjedéséről és állományáról. A füleskubikok Szegedhez közel is elterjedtek, mondta el Tokodi Béla, az MME vármegyei titkára.
3: A füleskubik egyébként nem összekeverendő a kuvikkal, ami azért kicsit nagyobb, ugyebár nincs ez a kis jellegzetes tollfüle, amit képen megtekintve azért könnyen észre lehet venni a füleskubiknál, és nyilván a kuvik az állandó. Itt egyébként az Alföldön kifejezetten gyakori, hogyha autózunk hajnalba. Itt az Alföldön szinte kizárt, hogy ne lássunk kéményen, illetve háztetőkön üldögélő kuvikot. Egyébként Szegeden is több mint 20-25 pár költ egyébként, tehát simán bemegy falvakba, akár városokba is. Egyébként ez igaz a füleskubikra is, és tulajdonképpen városi parkokban is végig van költ, még Budapesten is viszonylag sok revért ismerünk.
2: A hétvégén ünnepelték Öttömösön a 30. jubileumi spárga fesztivált. Az önkéntesek, helyi asszonyok és diákok több száz kilogramm spárgából készítettek különleges fogásokat, például spárgás töltött káposztát és egyedi recept alapján készült pásztorételeket. A fesztiválra külföldi vendégek is érkeztek, köztük Angola magyarországi nagykövete, aki kulturális kiállítással és helyi különlegességekkel is megismertette a látogatókat. Június 26-án és 27-én rendezik meg Mórahalmon a Bartók All Arts összművészeti fesztivált, amelynek a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház ad otthont, számolt be róla a Délmagyar. A nyitónapon színpadra kerül a Kék Szakálló Hercegvára és a Csodálatos Mandarin olyan ismert művészek közreműködésével, mint Temesi Mária és Kálmándi Mihály. A rendezvény minden programja ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Most pedig kukkancsunk rá térségünk időjárására. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy záporzivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad, reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó,

0: 9 óra után vagyunk pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Csővász.
0: Hello, bello,
2: hello,
0: drága hallgatók. Azt mondja, hogy szeretnék elbúcsúzni 6 év után, nem sokára visszatérek a munkavilágába, így már nem foglak tudni téged hallgatni reggelente. Köszönöm ezt a 6 évet, a beolvasásokat, a naphallgatói nyereményeket, a kapcsolatot a külvilággal, ahol most ideje visszatérnem, amint lehetőségem lesz rá, belehallgatok a műsorba.
2: Hello, hello, hello, hello.
0: De nem írtak hello, alá, hello, hogy ő ki.
2: 8-ra mész, akkor 6-tól még a tiéd vagyunk.
3: Miféle kifogás az, hogy pénzre van szükséged?
2: Igen, vissza tudod hallgatni? Hát azt is lehet.
0: Elküldte ezt az üzenetet 8-szor.
2: Ne hagyj itt bennük.
0: Ne hagyj itt, de legalább csak elcserelik, ha elküldöd. Be látjuk, hogy búcsúzol, értjük, hogy szomorú vagy, de ne légy hülye.
3: Laci, nézzük utána ennek a dolognak, jó? Mert nekem ez kifogásnak tűnik.
0: Igen, kezdődik a nyári szünet, a fiamnak szeretnék elbúcsúzni 6 év után, ugye ezt írja. Már hogy nyári szünet is kezdődik, a fiamnak szeretne elbúcsúzni. Jó, nem baj, csak tényleg nem kell azért ezt sokszor elküldeni. Itt még nagyon sok kapcsolatos SMS egyébként ugye az előző témánkra vonatkozóan. És...
2: illetve egy nagyon fontos dolog, ha kérlek, hozz 1 kiló mirelit zöld borsót, köszi, nem lesz zöld borsó, mert nekünk küldted. Jó, tehát ez egy fontos dolog. Valaki igen. Ide írta nekünk.
3: Hát akkor ennyit erről.
0: Igen, igen, igen, igen, igen. Abszolút, ja, úgyhogy igen.
2: Fogalmad nincs, mit olvastam.
0: Nem, semmit, nem, semmit nem, nem tudom, mert én meg közben más olvastam, meg itt megpotett eszem össze itt a dolgokat. Nem olvastam, mi van a zöldborsóval?
2: Sem, valaki nekünk küldte, hogy vigyünk 1 kiló zöldborsót, de mondtam, hogy nem lesz, mert én nem járok ma arra.
0: Ja.
2: Valakinek szerette volna elküldeni.
0: Most történt baleset a budai rakparton, az északi irányban, a Margit hídnál. Hatalmas a torlódás. Köszönjük szépen. Oké, szia, jó, hogy itt voltál. Ennyi. Zárja valaki az előző SMS. Igen. Ne legyetek egymással könyörtelenek. Ez lehet, hogy egyszer a ti SMS-eteket fogjuk beolvasni. Az nektek úgy abban a pillanatban akkor az fontos lesz igazából. Mi örülünk, ha ilyen kisebb-nagyobb történeteket egy rövid SMS erejéig megosztotok velünk, hogy jöttök, mentek, mi történik veletek. Nyilván nem mindenki életében minden pillanat fontos, de amikor valami lezárul, vagy elköszöntők, azokat úgy szeretjük. Szeretjük beolvasni, hát ez ilyen közös dolog.
3: Hát most ilyen napja van Balázsnak, de igen. Holnap nem biztos, hogy ez lesz.
0: Ovulálok, akkor mindig egy kicsit érzékenyebb vagyok. Ilyenkor van egy petérésem, ez ilyen, eljutnak ezek az SMS-ek. Holnap
3: könnyű
0: már
3: ilyenkor elérzékenyülni.
0: Igen. Szóval ez ilyenkor könnyebben átmegy rajtam. Na, szóval egy karate edző, ugye erről mondtuk, hogy beszélünk, mi is foglalkoztunk az üggyel, ugye ez a kalandparkban fellökött, felrúgott kisfiú. Ez a szolnoki kalandpark, pár évvel ezelőtt ugye felrúgták ezt a kisfiút egy kalandparkban, mert ő valamit nem akart megcsinálni.
3: Félt
0: fölmenni valahova, igen. Egy karate edző elvitt egy csapatot, ugye, hát tulajdonképpen a kalandparkba.
3: Ez a kötélpályás téma, amikor tudod, ilyen bukósisakokban ugye mennek ezeken a drótkötéleken, és akkor fel kell mászni magasra, és a kisfiú bestresszeltettől nem akarta bevállalni.
0: Nem akarta bevállalni, oda ment a karate edző, és egy combrugással úgy rúgta föl a gyereket, hogy a gyerek megpördült a levegőben, összeesett, és hát a szívet kivacsarodik, mert látod, hogy fekszik a gyerek, ő meg elsétál.
3: Majd még általában leöntötte vízzel is, biztos, ami biztos.
0: Aha. Na és most megvan az ítélet, kíváncsi vagyok csak, hogy mit mondtok, ugye? Itt azt mondják, hogy óriási felháborodást váltott ki, és ugye felfüggesztett börtönbüntetést kapott ő igazából. Azt mondják, hogy igen, az oktatási edzősködéstől eltiltották, pénzbüntetést is kiszabtak rá, és hát az ítélet nem jogerős. Mindenki 3 nap gondolkodási időt kért, mind az ügyész, mind ugye a vádlott képviselője.
2: Ja, akkor még senki nem menne ki a döntésnek,
0: igen.
2: Hanem kicsit gondolkodnak.
0: Egy év letöltendő, súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt
3: 3 év
0: próbaidőre felfüggesztve.
2: Tehát ha nem csinál semmit 3 évig, akkor ez nincs.
0: Akkor ez nincs.
2: Igen, de ha bármit elkövetsz, ha más bűnt követsz el, tehát mondjuk közlekedési vétséged van, vagy akármicsoda, akkor
0: számít.
2: Azonnal 1 évre be.
0: Attól függ, hogy mit csinálsz, de minden számít. Aha. Tehát szerintem nem ugyanolyat kell csinálnod.
3: Tehát itt szerintem ugyanabban a műfajban kell valamit elérned ahhoz, hogy ebben legyen.
2: Nem, azt mondja, hogy nem.
0: Most nyilván lehet, hogy lesz egy gyors hajtásod, az nem váltja érvényre.
2: De ha mondjuk betörök valahova, azonnal,
0: abban a pillanatban a próbaidőd az jogerőssé válik.
3: Hogy éreztek ezzel az ítélettel kapcsolatban, hogy sok, kevés, elég?
2: Kevés. Na, szerintem nem, hogy nem letölt. Tendő, ugye itt most a védekezésben benne van, hogy nem rúgta föl, ez egy lábsöprés volt, mert azt a karatésok használják. Igen, aki látta a videót, hogy a gyerek hogy pördült meg, és hogy esett hát el, annak szerintem az tök mindegy, hogy lábsöprés vagy nem. Én egy kicsit a népharaggal vagyok, hogy hogy ezt felfüggesztett, most meghúzod magad.
3: Én jobban örültem, hogy kevesebbet kap, de letöltendőt. Tehát, hogy mindenképpen azt szeretném, vagy én azt érzem, hogy azt érezném igazságosnak, hogyha mondjuk nem is lenne mondjuk egy teljes év,
2: hanem
3: akkor legyen egy fél év, de akkor a fél év az legyen frankó, de akkor frankón legyen letöltendő, mert szerintem pontosan az ilyen embereknek az az egyetlen dolog, ami hatása van a fejlődésére, az, hogyha megérzik a saját bőrükön a kárt. És én azt érzem, hogy rajta most tulajdonképpen akkor nem lett semmi.
0: Hát ezért szerintem az 5 évre eltiltás a karatéval kapcsolatos, a munkád, a megélhetés, az oktatási tevékenység, edzősködés, bemutató, versenyzés, tehát ez, aha, tehát teljes ledullázás.
2: Szóval újra kell építeni az életét.
0: Szerintem azért ez egy kemény ítélet abból a szempontból, hogy lehetne szigorítani, vagy töltse le, de közben azért az ő életére és egzisztenciájára, a megélhetésére is hatással van.
2: Ő folytatta a karate edzősködést azóta?
0: Hát gondolom, nem, amíg tudjuk. Nincs jogerős ítélet, addig te egyébként folytathatod, másképp, hogy kimarad nálad, mit szólnak a szülők, milyen híred lesz ott a városban, ahol ez megtörténik, valószínűleg eltűnnek a tanítványok, meg minden gyerek kiveszi, vagy minden szülő kiveszi, de azért itt ugye 5 évig te nem csináltad azt, ami ezért tesz. Az oktatás, edzősködés, bemutatás, versenyzés, pénzbüntetés. Ugye ez még nem jogerős, tehát ez fontos, ez gondolom nyilván, ha az ügyész fellebez, megy másodfokra.
2: Jó, most akkor... három nap gondolkodást kért mind a két fél, abban szerintem benne van, hogy elfogadják.
0: Aha.
2: Mert hogyha ezzel nagyon nem értesz egyet, ott a bíróságon jelzett, hogy én ezt nem fogadom el. És akkor jön a másodfok.
0: Igen.
2: Ha most nem jelzi senki, akkor ez lesz a végső döntés.
3: Szerintem ugye itt az a kérdés, hogy most az anyuka, hogy érzi magát, hogy mit szeretne kihozni ebből a helyzetből, hogy szeretne, hogy legyen súlyosbítás, és a többi, mert tulajdonképpen akkor az elítélt, vagy a vádlott, nem tudom mi a jó szó most erre, ő azon kívül, hogy nem csinálhatja többi ezt, mondjuk 5 évig nem csinálhatja ezt, igazából rajta pontosan milyen szigorítás, vagy milyen következmények vannak még. Mert de szerintem önmagában a karrierje akkor tönkrement, akkor kikerült a videó netre.
0: Igen, ő már akkor lemondott egy csomó mindenről.
3: Tehát ez ott megállt.
0: Igen,
3: az ott
0: igen. Ő akkor már lemondott minden tisztségéről, amit betöltött, így a karate szövetségekben, mint tudom én, tehát az automatikusan. Igen, 8 tárgyalást tartott

0: adja a bűnösségét. Mindenre hivatkozik. És ez 8 tárgyalás egy ilyen ügyben. Felfoghatatlan.
1: Az én problémám magával cselekedett el azon túl, hogy soha nem ütsz meg egy gyereket, és soha nem csinálsz ilyet, de hogy ugye ezt a karate seprő ilyen mozdulatnak írták le, hogy ezt a rúgást. De hogy valójában, hogy a karatének egy sensei szempontjából nem arról kéne szólnia, hogy átlag feletti rezilienciám van az éles stresszes helyzetével kapcsolatban, hogy minden helyzetben tudok uralkodni az elmémen, hogy mindig megfelelően viselkedem, nem, hogy van egyfajta ilyen attitűd, amit így elvársz azoktól az emberektől, akik harcművészetet gyakorolnak, mert ez nem csak egy fizikai dolog, hanem ennek van egy nagyon durva ilyen elméleti háttere, egy nagyon durva ilyen spirituális része is, nem?
0: Hogy
1: és
0: nem?
1: Az annak melyik része?
2: Nem használod támadásra, ugye? Igen. Ezt tanítják,
0: hát meg
2: nem?
0: Gyereket nem, meg igen, nem így fegyelmezel, igen. Nem így mutatsz erőt.
2: Na most kicsit visszatérve csak arra a dologra, amit te mondtál el, hogy az elég nagy büntetés, hogy ugye 5 év.
0: Nem, csak azt mondom, hogy pluszba ezt is megkapta. Ezt is tehát, megkapta, hogy ez
2: megkapta, ugye most az a hír járja, hogy ők elköltöztek, vagy el fognak költözni Magyarországról is, ahol újra kell építeni az életét. Hogy a büntetésnek mindig kell egyrészt ugye példát statuálni, másrészt valamiféle megnyugvást hozni annak, aki ezt elszenvedte.
1: Így van. Így van. Tehát kapjon visszaigazolást azzal kapcsolatban, igen. Hogy megérte elmenni a 8 tárgyalásra, megérte szanakszot szedni 2 éven keresztül,
2: ott van
1: megérte
2: kiállni
1: a gyerek, és igen, és hogy ez most egy, tehát legyen kimondva az, hogy ő egy áldozat, a másik pedig egy bűnös, egy elkövető, és legyen a bűnös bűhődjenek.
2: Bűhődjenek meg, igen. És ezt nem, én ebben nem nagyon érzem ebben a büntetésben.
0: Aha.
2: Tehát majd fölépíti az életét, igen, egy csomóan csináltak ilyet, hogy elhagyták az addigi életüket, és fölépítettek egy újat. Nem könnyű feladat, de én se érzem azt, hogy ez olyan súlyú büntetés, hogy az anyuka meg a gyerek azt mondja, hogy jó.
1: Ez a fickó, önként felvállalta azt, hogy más gyerekekre vigyázni fog, elviszi őket, és gondoskodik azoknak a fizikai és a lelki jólétéről azokon a napokon, amikor ő tábort tart. Ez az anyuka, aki amúgy egy dolgozó nő, rábízta a kisfiát erre a férfira abban a tudatban, hogy ez egy megbízható ember. Innentől kezdve ha ez csak a saját hatáskorán belül elkövetett ilyen visszaélés, vagy ilyesmi. Tehát, hogy már hogyha csak simán az lett volna, hogy tockon veri, nekem még az is kivette volna a biztosítékot, de ez, ami itt történt, hiába volt rajta a bukós isak, meg ilyesmi, ez megalázó volt, visszaélés volt, és felfogadatlanul túlkapás volt.
2: És gondolj bele az összes többi olyan szülőbe, akinek van esetleg ilyen ügye, és most azt fogja mondani, hogy ezért járja 2 évig bíróságra. Kicsim inkább kiveszlek erről az edzésről, vagy bármilyen gyerekbántalmazással kapcsolatosan. Érted? Ez egy gyerekbántalmazás. Itt példát kellett volna statuálni. Ezután azok a szülők, akik most ezen gondolkoztak, hogy elinduljanak ezen az úton, azt fogja mondani, hogy ezért járja 2 évig, hogy kapjon 1 év fölfüggesztettet. Minek?
0: Igen, abszolút.
2: Ez
0: igen.
2: Mondhatja, annak, rossz az üzenet.
0: Igen, annak is igaz, annak is azt mondja, hogy valójában itt írja valaki, hogy semmilyen büntetést nem kapott valójában. Ugye, mert hogy a börtönbüntetést megúszta, elköltözik és éli tovább az életét.
1: Én ezt el tudom fogadni, hogy ez nem egy, de nem lehet egy ilyen dolog ezt valakit évekre leültetni, de szerintem még az is példamutató lenne, hogyha legalább egy hónapra leültetnék, őszintén. Tehát, hogy legyen, igenis menjen be a börtönbe, adják rá a rabruhát, üljön ott a padon azokkal az emberekkel, akik ilyen dolgokat csinálnak, és gondolja végig ezt.
0: Igen. Abszolút. Jó, hát meglátjuk még. Lesz másodfok, mi a helyzet, ez még ugye nem végleges. Tehát az első fok az még azért nem az, de igen, tehát döbbenetes az igazságszolgáltatás lassúsága is ugyanakkor, meg az egész eljárásrend.
1: Szerintem sokunkat, ami felbosszant, ugye, hogy elkezdtek érvelni, hogy ez miért nem probléma. Neki akkor azt kellett volna mondani a legelső kanyarban, hogy srácok, elborult az agyam, nem vagyok való gyerekek közé, hibát követtem el, igen, felrúgtam ezt a gyereket, és ezért bűhődnöm kell.
0: De ezt nem mondta.
1: Tehát és ezt nem mondta, és ez a probléma, ugye.
0: A legnagyobb baj, hogy ő végig egy ilyen tagadásban volt, igen. Amit hallottál, meg láttál, hogy igen, hogy ő ezt nem érti, és mivel a probléma, és egyébként ez nagyjából belefér. Tehát, hogy ő a megbánásnak így nem nagyon.
1: De ez az, ami miatt ezt érezzük mi, meg a másik oldalról, hogy azt érezzük, hogy ez még mindig nem elég, mert ő mindig nem érti, és amikor egy ügyvéd elkezd amellett érvelni, hogy ez csak egy technikai mozdulat volt, ami szinte a szeretetnek a jele, nem is értem, hogy ti miért nem látjátok, akkor ez nekem nem azt tükrözi, hogy ez a férfi megértette a cselekedetének a súlyát.
0: Abszolút, abszolút, igen. Jó, megnézzük még a másodfokot, és akkor beszélünk úgyis róla, csak ezt le akartuk követni, mert mi is foglalkoztunk ugye 24-ben ezzel az üggyel. Na, viszont van itt még valami, amit már kettő napig üldözünk, és most már szeretnénk kibogozni, hogy itt volt a Metallica, ugye? Itt volt a Metallica, és te kim voltál pont azon a koncerten, és kiderült, hogy a bassgitárosuk egyébként nagyon szereti mindig az adott ország zenéjébe beleásni magát, és kiválasztanak egy dalt az adott országban, amit eljátszanak, és hogy ők csütörtök este zenéltek egyet, aztán szombat este, és csütörtök

0: csütörtökön egy pokolgép dalt választottak ki.
1: Igen, nem felismerhető módon, de ez egy pokolgép nóta volt.
0: Igen. És
1: hát ilyen nagyon nagy rajongónak kellett lenni, és akkor itt ki is húzom magam, mert én fölismertem, viszont a környezetemben álló nagy rockerek meg metalisták nem ismerték föl ezt a dalt.
0: Na várj, hallgassuk meg akkor, mit játszott a Metallica, és mi az eredeti dal, hogy ez a pokolgép totális metal című dala volt, ugye? Na csak akkor megmutatom először az eredeti, tehát ez a Uderosus, ez monóba szól.
1: Hát ez ezer éves, ez még ős rock.
0: Atya, és figyelj, ez egyik fülemen szól csak, ez monóba van. Na itt van, most megjött.
1: Most megjött. Ezt a részt egyébként gyönyörűen abszolválták, tehát idáig jó volt.
0: Totális metál, ez a dal.
1: Hát ez igen, 80-as évek. Totális metál.
0: Na oké, ez az eredeti. Ez volt a totális metál is. Ezt a Metallica valahogy kiválasztotta, és tisztelegve egyébként a magyar közönség előtt, meg a magyar metalzen előtt, ők lejátszották ezt a dalt. Mutatom, hogy. Ez rendben van.
1: Ez megvan, igen. Nem lesz dob, csak ketten vannak a színpadon.
2: Ez egy kicsit más a hangzás.
1: Igen, hiányzik belőle ez az, de ez a gitár riff, ez még rendben van, ezt tökéletesen leszették. És akkor jön a szöveg. Mindjárt. Darálás, oké?
0: Okay? Jól zúzzák azért. Mondja, hogy totális betán.
1: Totális.
0: Bocsássuk meg neki, hogy nem tudja teljesen helyes magyarsággal kimondani azt a szót, hogy totális. De nyomja, hogy totális metál.
1: Persze, végig
0: hát ez nagyon cuki. Iszonyat jó arcod. Azért a dob az kellene bele. Persze. Tehát ugye mi a Lars pihent, hogy elküldték, vagy mondták, Lars, ez neked túl gyors, ezt nem tud eldobolni. A Lars azért nem a világ legjobb dobos, ezt tudjuk róla, hogy ezért ő csúszkál ide-oda, szóval nem szerintem, egy nagyon pontos dobos a Lars.
1: Szerintem ilyenkor ők lemennek fújni.
0: fújnak egyet, mi? Na, és arra gondoltuk, hogy felhívjuk a pokolgép egykori frontemberét, a Kalapács Józsi, csak hogy mondjál, hogy azért ez neki milyen érzés, hogy egyszerűen csak ott áll egy Metallica, és teljesen váratlanul előhúznak egy pokolgép dalt, a totális metal pokolgép feldolgozásban. Vagy hát a pokolgéptől a totális metal Metallica feldolgozásban. Hello Józsi, jó reggel, ciao.
3: Hello, jó reggel.
0: Ciao. Te nem voltál ott a koncerten, azt hallottuk, hogy te nem is tudtad ezt.
3: Nem, de szinte időazonosan jöttek egyből a videók, úgyhogy folyamatosan hallgattam különböző irányból a különböző minőségű felvételeket.
1: És felismerted, várjál.
0: Igen, te felismerted a dalotokat?
3: Hát, mivel eleve számítottam is rá, hogy akkor a miénk, hogyha mást küldik nekem. Úgyhogy felismertem, persze. De egyébként a felismerhetőséggel nem a felismerhetetlenségéről nem a Metallicát gondolom, hogy tehetne, hiszen ezt a dalt nem lehet jól. Tehát most azoknak, mert tudom, hogy egy csomóan meg akartak engem védeni a trollok azzal, hogy azt mondták, hogy tényleg szarul játszották. Nem játszották szarul. Ezt a riffet, ha eljátszod önmagában, ilyen stadion körülmények között, ennyit hallani belőle. Ráadásul ott fönn a színpadon ez még borzalmasabb lehet, egymástól 100 méterre levő hangfalakból jönnek mindenféle visszacsatolások, tehát ott valami iszonyat káosz lehet. És ezt a részet is szerintem tökéletesen megugrották a skacok. Egyszerűen, tehát hogy összmagálják, hogy a kommentelőknek köszönhetem ezt az egész már lassan botrányát dagadó dolgot. Valójában én annyit írtam, és nem is a Metallicáról, hanem egy bizonyos cikkről, egy ilyen bulvár cikknek nevezném cikkre, reagáltam, hogy hiányzott belőle a dob, anélkül nem lehet érteni.
0: Igen,
3: ezt a témát.
0: Igen, az nagyon hiányzott. Pont ezt találgatjuk mi is, hogy hol volt a Lars, de Lars azok annyira elfáradt, hogy ő lement fújni, és azt mondja, hogy oké, játszhatok el ezt a magyar dalt, ő pihen.
3: Ennek a funkciója, hogy egy kicsit a többiek pihenjenek, ők pedig elbóckodnak egy kicsit. Egyébként tök megtisztelő, és még most sem térek magamhoz a döbbenettől, hogy egyáltalán ebben a nagy kupacban megtalálták ezt a dalt. Tehát, hogy azért az elmúlt 40 évben, ez 40 éves ez a dal, az elmúlt 40 évben azért született, vagy nem tudom hány millió magyar dal, és pont így erre is rátaláltak. Tehát, hogy ez elképesztő.
0: És hogy a bassgitáros nyomja a szöveget? Tehát ő fölírta magának, hogy metal, totális metal, és olvasva próbálják
2: mondjuk
0: elénekelni.
2: Mondjuk ki, meghajolt előtted a Metallica.
0: Igen, ez nagyon menő.
3: Hát, én meg meghajlok a nagyságuk előtt, tehát borzalmas, óriási élmény. Most küldte át nekem a lány, mert valamit beszélt a Körk valami nyilatkozatban, ugyan ezekről a tényekről, és átküldtem a lányomnak, hogy fordítsa már le, mert ő tud ilyenül. És átküldte, a Körk elmeséli, hogy a Rob ilyen iszonyatos nagy munkát fektet abba, hogy kiválassza, rengeteg dalt hallgat meg, elemzi a szövegeket, a tartalmat, a izét, meg mit tudom én, és most küldte át a lányom a szöveget, hogy mit,
0: igen, a baszgitáros csávó, ő elmondta, ő ezt lenyilatkozta, hogy ő minden országban nagyon belássa magát, és hogy meghallgatja a szövegeket, a dalokat, és hogy ők ezt csinálják, hogy mindenhol kiválasztanak valakit. De ez tök nem véletlenszerű, hanem ez egy komoly kutató munka előzi meg. Tök alázatosan állnak a metálzenéhez. Iszonyatosan jó arcok. Na jó, akkor meghatott egy kicsit tulajdonképpen, azért ez menő volt. Akkor hát,
3: nem kicsit hatott meg, tehát ez nagyon hatott meg. Ami nem hatott meg, az, hogy már megint nem értem ezt a... Ezt lehet, hogy ti jobban tudjátok, hogy ez a bulvárhír, az miért híresebb, mint egy csomó nagy dolog történik az emberek
0: életében. Igen, mert téged már úgy hozták be a nyilatkozatot, hogy te ezzel nem voltál elégedett, neked ez nem tetszett, és ez
3: igen,
0: nem volt.
3: Igen, hogy én megmondtam, mi a baj. Tehát ilyeneket olvastam a bulvárhírban, én megmondtam, hogy mi a baj a Metallicával. Könyörgöm, hát jó, hogy nem, már miattam fognak felbomlani. Tehát, hogy
0: igen, ezt olvastuk mi is. Ezért is akartunk megszólaltatni, hogy mi nem vettük komolyan, csak láttuk mi is, hogy egy csomó már úgy hozták le, hogy te morgolódtál, hogy ez egyébként nem jól adták el, és nem volt jó dal. Közben nem ezt mondtad, csak az, hogy hiányzott igen. A dolog. Igen, jól van, na mi is csak egy rövidre hívtunk igazából, de nagyon köszönjük, hogy itt voltál, tök jó arc vagy. Mi nagyon örültünk ennek.
3: Ráértek, akkor élőben eljátszunk szombaton a Fezenán.
2: Ez a beszéd is. Kikre számítasz még, mint ilyen tribűt zenekarod, hogy esetleg előkerülhet, mert az Aerosmith, vagy Gászáról viszont.
0: Ki fog még ja, pokolgépet nyomni?
3: Figyelj, volt már erre példa, hogy Magyarországra jövő külföldi sztárzenekar, jó, nem ekkora, mint a Metallica, de például annak idején a Munzaró, ők föl is hívtak egyébként, és aztán föl hívtak a színpadjukra is. De hogy a Munzaró, amikor a Gotika Fesztiválnak a headlinerei voltak, akkor aznap a Hartmann Kristófon keresztül megkerestek, hogy vajon elénekelnék-e velük valamit. Egyébként ők is a totális metált akarták, ezt ott a helyszínen derült ki. És aztán mondom a helyszínen, jó, hát de ahhoz kellene a Nagy Filacja is, azt már nem tudtuk hirtelen előkeríteni. Úgyhogy, mondom,
0: de ők is a totális metált szedték ki, tehát akkor ebben van valami ebbe a dalba, ha ezt ők külföldi zenekar valamiért erre akad rá, erre a dalra.
3: Konkrétan ők azt mondták, hogy az egész lemez zseniális, de a totális metál az nagyon. És akkor mondtam, hogy a Nagy Filaci már nem előszedhető ilyen hirtelen, de valami más dalt nem tudnak azt mondani, de hogy nem, hát tudják az egész lemez kívülről, belülről. Tehát, hogy ők simán eljártak.
0: Azért ez menő.
3: Hát, és azért még tudnék mondani, az Arseneminek a basszusgitáros, a Charlie D'Angelo, az is ilyen ős pokolgép van.
0: Nagyon menő. Jó, hogy akkor Szombatfezen vagytok? Szombatfezen,
3: igen.
0: Oké, hírét vittük. Nagyon köszi, meg örülünk, hogy hallottunk
3: róla. Totális metál.
0: Totális metál a projekt neve. Köszi, vigyázz magadra, köszi Józsi. Köszönjük szépen, csáó, Kalapács Józsinek, köszönjük szépen. Egyébként tényleg így hozta le a burvár, hogy nem tetszett neki morgott, és hogy szó nincs erről, hogy mennyire kifacsarják, nem?
2: Viszlát riposzt.
0: Igen, rest in peace, riposzt, igen. Jövünk mindjárt fél 10 pontosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
3: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
9: Ne próbáld ki otthon!
8: Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
12: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
13: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Több mint 20 szuper előadó. Jegyek június 25-ig, kedvezményesen a globefest.hu-n.
14: Roller! Ajándékpizza! Ajándékhambi!
15: Te miről beszélsz?
14: Nézem, miket lehet nyerni a pizzafutárnál.
15: Nyerni?
14: Hát te nem is tudod. Elindult a nyárindító nyereményözön náluk. Tudod, a kaparós sorsjegyes. Több ezer pizzafutár meglepetés vár. Akár ajándék második pizza, tiramisu, tésztaétel és a fődíj egy elektromos roller.
15: És hogy tudok nyerni?
14: Csak rendelj a pizzafutártól.
15: Tudom, 49-39-29.
14: Bizony, vagy pizzafutár.co.hu. Minden vásárlás mellé kapsz egy sorsjegyet, lekaparod, és kiderül, mit nyertél. Ha pedig regisztrálsz is a weboldalon, akkor a roller is a tiéd lehet. Minden további info a pizzafutár.co.hu-n.
16: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
17: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
18: Ő most is a rádió egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
19: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged. Mert a 3 DJ legenda.

18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Áramszünetre kell készülni a hónap végén magyar családon. 95 éves a szegedi szabadtéri játékok. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6-7-es szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet.
2: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek medgyet, és a termőterület évről évre csökken. Hálózati karbantartás miatt előre tervezett áramszünet lesz magyar család több részén június 24-én és 25-én. Az MVMD MÁS áramhálózati Kft. Közölte, a szolgáltatás biztonságának javítása érdekében végeznek munkálatokat, amelyek reggel 8 órától délután 4-ig tartanak majd. A leállás a település több utcáját érinti, köztük a Kossuth utcát, a Laktanya teret és a Termár utca egyes szakaszait. A fejlesztésre azért van szükség, mert az elmúlt hetekben többször is váratlan áramszünet sújtott a magyar családot és néhány környező települést is. Jubileumi programokkal ünnepelték a szegedi szabadtéri játékok 95. születésnapját a Rögpalotában. A fesztivál rajongói tortával, archív felvételekkel és családi programokkal várták a szervezők, írja a Vármegyei Lap. A rendezvényen felidézték, hogy az első szabadtéri előadást 1931. június 13-án tartották a Dóm téren. Az ünnepség egyik legnépszerűbb programja a kifejezetten az alkalomra készített 95 szeletes jubileumi tort volt, amely percek alatt elfogyott. A látogatók archív felvételeken keresztül idézhették fel a fesztivál történetének emlékezetes pillanatait, a gyerekeket pedig kézműves foglalkozások várták. A szervezők szerint a jubileum méltó nyitánya a 95. évadnak, amelynek az egyik legnagyobb attrakciója a Wicked Musical szegedi bemutatója lesz. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csak kis eséllyel fordulhat elő leginkább egy záporzivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad, reggel 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk.
2: Lenyeli.
3: Nem.
2: Kis csemege, kis csemege.
1: Ez még a fagyisunktól, Ádámtól van. Nagyon, itt hagyott nekünk egy pár dobozzal. Fú, Eszter, rátalált a méhítőben.
3: Az volt, hogy itt éppen pihennémet töltöttem a szobánkban, amikor rájöttem, hogy
2: Egyszer csak kopogtak belülről a hűtőajtó.
3: Mi hűtőbe?
1: Azt mondta, kisgazdám, itt vagyok.
3: És azóta Balázs kettő kanállal nyomatja, kicsivel és nagyjal vegyesen. Nem.
1: Pisztáciás.
3: Van még ahonnan ez, csak ennyit szeretném mondani nektek, fiú. Wow.
1: Nem bírom megenni. Nem kell. Benevezel a másik felére?
3: Persze.
2: Nem kell neki plusz kanál.
3: Zsú kollégista volt, az tuti. Ez az attitűde. Yeah.
1: De még talán van a mély hűtő egyébként, gyerekek, egyetek fagyit. Nagyon durva, ami van. Na, de vissza a műsorhoz. Ja, sziasztok, drága hallgatók. Itt vagyunk, ugye megszűnik a riposzt, kocintottunk, ünnepeltünk. És hangot adtunk sarkos véleményünknek ezzel kapcsolatban, hogy mit okozott az ő, hát hogy is mondjam, csak jelenlétük. Meg úgy egyáltalán, tehát ez a riposzt metropol bors jellegű dolgok. Mit mondtak? Szóltunk erről néhány mondatot, megemlítve nyilván a utcán maradt embereket is, akikért kár, meg sajnáljuk őket, de maga az orgánum az égjen ott, ahol égnie kell, de tényleg borzalom volt. És hogy miért maradtál az exeddel, találtunk egy cikket, ami összeszedte azokat az indokokat, amiért az ember benne marad valamilyen kapcsolatban, és most nem feltétlenül házasságban, kapcsolatban, szerelemben, fiatalkorban, időskorban, és megnéztük, hogy hallgatóink mit írnak az ügyben, hogy ki miért van a párkapcsolatában. Hát itt 8-10-15 éves történetek is jöttek egyébként, hogy addig ideig bírta valaki. Átnéztük és megnéztük a kifogásokat.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Azért ebben van egy nagy megkönnyebbülés, és nem az, hogy emberek az utcára kerülnek, nem az, hogy újságírók, ha a riposzt, hát én nem tudom, hírszerkesztőt újságírónak mondjuk, de hogy ők azért mennyit rohasztottak azon, hogy milyen lett a közbeszéd, hogy mennyi álhírt, hogy mennyi szemétséget, hogy mennyi hazugságokat jelentettek meg. Tehát Molnár Miklós tényleg szégyelje magát addig, amíg ott volt a riposztban, nem tudom, hogy az utolsó időket megélte, hogy ő ezen nevét adta, és ő ebben dolgozott. Ugye a riposzt.hu, a metropol.hu, ezek a weboldalak megszűnnek, és felfüggesztik, és a Bors megy át, ugye nyomtatott kiadásból megy át online. Szóval, hogy azért, na, azért valamikor az ember így médiamunkásként így egy kicsit fellélegzik, és azt mondja, hogy igen, szomorú, amikor emberek vesztik el a munkájukat, nagyon szomorú, hogy emberek, sosem jó családos emberek ott dolgoztak, de közben van némi örömérzeted abban, hogy ezek a szennylapok, ezek a mindenféle kontroll nélkül össze-vissza hazudó, mocskolódó, engem is egyébként személy szerint a riposzt nagyon sokszor lejárató, a magánéletemben turkáló, a címemet, a házamat lehozó, kezedbe vetted ezeket a szennylapokat, undorító hazugságok minden nap, és ha ez egyfajta tisztuláshoz vezet, az tökéletes. Én értem, hogy egy bulvárlapnak mi a feladata, de hogy az Ómolnár se tud mindig amögé elbújni, hogy mi bulvár vagyunk, mi ezt megtehetjük be, hogy a Sun is ezt csinálja Nagy-Britániában meg hasonló. Ez még azt a szint, nem, hogy azt a szintet se ütötte meg, a legeslegalja volt. Tehát a Metropoli riposztért egy percig nem sírok, és tökre örülök, hogy ez megtörtént.
2: Igen, a bulvárnak is azért, ennek a fajta bulvárnak is lehet egy határt húzni.
1: Hogy ne? Folyamatosan hazugságokat közöltek.
2: És azoknak az újságíróknak, akikben egyébként van ez a vér, hogy újságírói vér, azoknak tényleg kívánjuk, hogy legyen egy rendes munkahelyük, ahol rendes híreket lehet csinálni, rendes híreknek lehet utána járni.
1: Amennyi ebből az újságírásból megmaradt.
2: Ott volt, így van. Igen. De hát, ha van ilyen.
1: Na igen, szóval nem tudom sajnálni. Te mit gondolsz erről, Eszter? Én gondolkozom, ilyenkor az elhallgatásod és a csöndben léted, amikor nagyon ritkán vagy csöndben.
3: Azt ilyenkor... érzem, hogy nem lett volna szabad beleszólni ebben a monológba, mert ja. ennek volt érzelmi töltete, és hogy,
1: most hát ennek volt.
3: És hogy ezt majd egy az egybe fogja lehozni a 444, úgyhogy
1: nem akarta. Szemét vagy, te gyáva!
3: Nem akarta megakasztani.
1: Ha te felszálltál erre a hajóra, süllyedjél egyedül, engem ne idézzen a 444. Még kicsit, fostos, mint a fostos szagot. A fostos szagot érzek, valaki befosol gyerekek, vagy ő.
2: És ott áll a gödör színét, és nem vagyok.
1: Én azt látom, csak így elhallgat, és így elnéz a levegőbe.
3: Nem, ahogy olvastam a kommenteket, csak kíváncsoltam, hogy azt kérdeztem, de amúgy, most mondd azt, hogy hazudok-e. Hazudok, vagy nem hazudok. Ezt így fogják kikopizni, és mindig az, hogy én bármi okosat mondok, azt így elfelejtik, az nem kerül bele sehova. Tehát ez teljesen mellőzött információ, amit a Felesi Balázs mondta.
1: Sok volt, túlszaladtam, mondjam még.
3: Nem, teljesen igazad van. még alul is lőtted, mert valójában az, hogy az embereket ilyen formán tartják felszínen, tehát ugye a lehető leggyengébb, vulnerábilisabb dolgaikkal kapcsolatban, ez szerintem visszataszító, és nagyon rontja amúgy szerintem az embereknek így a hangulatát is. Tehát akkor ránézel egy címlapra, és azt látod, hogy köldökében találtuk meg a, nem tudom, több petiker szalkumás unokatestvérét, akkor nem azt érzed, hogy így van értelme komolyabb dolgokról beszélgetni az emberekkel, hanem azt érzed, hogy úristen, mi mindig itt tartunk,
1: igen. És meglátod és embereket kezében, jártak rá, és a magánéletükbe vájkáltak.
3: Mindig az volt a kimondott szó, hogy viseld el, mert híres vagy, ezt vállaltad. És ez szerintem olyan gusztustalan dolog, mert nem ezt vállaltad. Tehát most akinek van valami produktuma, nem annyi a produktuma, hogy híres, az nem azért csinálja azt, hogy beszélnek róla akármilyen kontextusban, hanem mert szeretne ebben jó lenni. És akkor azt mondod, hogy Balázs, de viseld el, hogy megírjuk a lakcímedet, mert te ezt akartad, amikor te elmentél a Viva TV-hez. És ez nem így van. És ez nem is, és ez teljesen fölösleges ezt így erőltetni. Mert ugyanolyan lelke van a Balázsnak, ugyanúgy érzékeny ezekre a dolgokra, amikor nem is tűnik fel, és ugyanúgy megvisel, és miért kell ezt megcsinálni valakivel? Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon, mert
2: akkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem, ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
3: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
1: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető, a tenyeri hordozó ember, és eldobod, azt mondod, nem kell, unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet? Ezen gondolkodom folyton.
3: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, szerintem de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másikra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, megváltozni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgát, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
2: Na és ha nem tud veled menni, akkor
1: föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni, látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
3: Így van.
1: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeim, mert 3 kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, 2 hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
2: Ezért kell párkapcsolat helyett párkapcsolat. Nekem 4 van.
1: Igen. 13 év, 2 gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a 2 gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem olvasom
3: sok embernek kell egy gyerekes nő. Tehát szerintem már, hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a 2 különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
2: Szerintem, ha ráakadsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
3: Nem, egyáltalán nem szerintem. Az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat a gyerekkel.
1: Nem szeretsz bele? Meghallja, hogy nő, gyerek, és
2: de akkor
1: hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van 2 gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek!
3: Érted?
1: Nem nincs benne a következő randi,
2: mert meg nem kár, hogyha ő elmegy.
1: Hát lehet, hogy, emiatt... kell, hogy sok pasi az esélyt nem adja.
3: Jó, de ez nem is az, ez szerintem a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Azt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja. Hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bijegedd meg magad, hogy hát nekem gyerekkel volna nem fog kelni senkinek.
1: Nekem kell az elvált nő, írja valaki.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na még gyorsan egy nap hallgatója, mert hogy van szép ajándéka. Hoppá, várja, hangszóró ajándékunk van ittem.
2: Csipet úr visszatért.
1: Csipet úr is visszatért, igen. Igen, igen, igen.
2: Szeretjük őt is.
1: Igen, Csipet úr is visszatért, úgyhogy hívjuk a nap hallgatóját.
4: Balázsok.
1: És bemerse mondani. Kívánt, de vagy nem mondta. Jó reggelt.
4: Jó reggelt, attól féltem, hogy banktól kerestek, aztán ne, hogy megint beégjek.
2: Van baj? Van baj? Van már.
4: Ja, nem, csak általában ilyenkor ezt szokott lenni.
1: Igen, ugye azt mondtál, a Feribe is olvasta az SMS-edet, hogy ezért kell párkapcsolat helyett pár kapcsolat, nekem négy van, ezt írtad nekünk.
4: Ez a biztos, és ezért nem is mutatkoznék be inkább.
1: Nem is kell, nem is akarom, hogy megismerjenek, mutatjuk a nyereményedet, figyelj, mutatom.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Na?
4: Váó, nagyon királyok vagy, köszönöm be. Szépen.
3: Hosszába.
4: Jó, rendben.
3: Nagyon fontos.
1: Tudjuk, akkor neked nem mondj nevet se az, hogy hol hallgatsz minket, jó?
2: És okay, további sok hello. Sikert, növeld ötre. Hello.
1: Csak ügyesen.
4: Csinálom, még egy biztos lesz. Sziasztok.
1: Csáu. Hogy röhög. Ez jó arc volt. Na jól van, gyerekek, igen, Csipetropi Bluetooth hangszóró, egész héten ráadásul ilyen nyereményeink vannak. Jó, akkor te holnap nem?
3: Igen, Juliska cserélt velem, mert Juliskának szobali érettségén kell majd vajas kifliket gyártania.
1: Ó,
2: azt hiszem, ő érettségizik.
3: Nem, úgyhogy csütörtökön jövök helyettem, mert ő érettségizni fog.
2: Jó, de holnap délután bejössz a frissen szeretsz cseresznyéért.
3: Így van, nem délután, még délelőtt, még délelőtt felébredek, kis csipát kikapar a szemembe.
1: Két nagy ígéret hangzott el ma reggel. Az egyik, hogy én holnapra hozok nektek zacskóba cseresznyét, és ez megtörténik, az Eszter délután bejön érte, hogy pitét süsson. Csak azért is lesz, nem, hogy megnézzem a csütörtöki pitét. Jobok SMS-t, hogy itt van a cseresznye a rádióban.
3: Feri Lézes tegelyben. Nem, látni akkor a képet, hogy állsz.
2: Ha itt a cserkó, akkor küldöm az infót, hogy jöhetsz, mamma.
3: Nem, azt akkor, hogy az otthonkájával szedjen.
1: Na, jövünk volna. Puszi mindenkinek, csövi. Sziasztok! Ciao.
0: Visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4.

0: Sopronfestre a Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopronfestre.
0: Sopronfest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
11: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
10: Ez az!
11: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
12: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
14: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Reklámot hallottak.
16: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
17: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horváth Szekker lemez termékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvathszekker.hu.
18: Érzed, ahogy roppan a pici szádban?
19: Itt a Trója Crispy Days. Roppanj rá az újdonságainkra. Trója Crispyból csak 2690 forint a Kölcsey utca 4-ben, vagy kiszállítva www.trójaszeged.hu.
20: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobban még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
21: Ez a Rádió 1, a Szegedi Helyi Rádió, ahol Balázsékkal ébredhet

91.1 Rádió 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgatjuk.

0: információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World Is Mine Radio

0: is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

Attila vagyok, és ha már nyár, fesztiválozzunk együtt. Jön a Sopron Fest július elején, legyen ott sok-sok rádió egy hallgató, ebben az órában valamikor szólni fogok, hogy indul a játék. A szerencsés, aki majd tizedikként hív, páros napi jegyet nyert tőlem. Szuper napot, jó munkát kívánok mindenkinek, és akkor már most egy kis fesztivál hangulat. Itt van BB Rexa és a Faithless, New Religion.

0: Viberen, aki munkaidőben utolsó pillanatos táborokat keres a gyerkőcöknek, hát ha van valahol még hely. Hát itt a kitartást. Igen, a jövő héten elstartol a nyári szünet, és már ezen a héten kapunk a kánikulából. Ma is száraz, napsütéses időnk lesz 27-28 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazó.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Az előbb játékot indítottam, és hát akkor itt van a páros napi egy a Sopron Festre, július 2-től 4-ig a hallgató által választott bármelyik napra érvényes lehet. Úgyhogy az óra mázlistáját kapcsolom most adásba. A rádió egy, tessék.
1: Szia, István vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: István, hogy telik a napod, mit csinálsz éppen?
1: A páromat várom a munkahely előtt a kocsival.
0: Te vagy a családi taxis. Értem. Hogyha Sopronba kellene menni, akkor is ketten mennétek?
1: Természetesen.
0: Akkor most nagyon fogsz örülni. Ti lettetek a tizedikek!
1: Köszönöm! Nagyon szuper. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon tuti!
0: Ügyesen telefonálsz, nagyon érezzétek magatokat jól a bulin.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: És hölgyeim és uraim, fordulok a többiekhez, a következő páros napi jegyemet még ma délelőtt elviheti valaki, úgyhogy dolgozunk együtt továbbra is. A következő órában újra játékot indítok majd. Itt a Rádió 1-en.

0: Ami jó egy foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Döntetleneket hoztak a tegnapi mérkőzések a futballvilágbajnokságon. Hatalmas meglepetéssel a H-csoportban a VB újonc zöldfoki köztársaság gól nélküli döntetlent harcolt ki az Európa bajnok Spanyolország ellen. 0-0. Küzdelmes mérkőzéssel mutatkozott be a G-csoport két favoritja, Belgium és Egyiptom. 1-1 a végeredmény. Taktikai csatát hozott az Uruguay-Szaúd-Arábia közötti összecsapás a H-csoportban. 1-1 a meccs eredménye. Uruguay a rugott góljának köszönhetően jelenleg vezeti a H-csoportot. Magyar idő szerint hajnali 3 órakor zajlott a politikailag is feszült mérkőzés Los Angelesben, Irán-Új-Zéland. A találkozót hatalmas biztonsági intézkedések kísérték a stadionon kívüli kormányellenes iráni tüntetések miatt. A nézők egy része az iráni himnuszt is kifütyülte. A mérkőzés végeredménye 2-2.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
4: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
5: Meg ez is! És ez is!
4: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted!
6: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
8: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
9: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
11: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul!

aki a szabadban teszi, aki a napon dolgozik, az most már magas UV-sugárzással készüljön. Árnyék, fényvédőkrém, sok folyadék. Jó? A vízhőmérsékletek Balaton-Velencei tó 20 fokos, Fertőtó 18, Tisza tó 23 fokos, és ha igaz, hogy a hétvégéig folyamatosan melegedő időt kapunk, akkor ezek a vízhőmérsékletek nagyon kellemesek lesznek szombatra, vasárnapra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jön a nyári fesztiválok egyik állomása, amiről nem maradhatnak le a hallgatóink sem. Sopron Fest, július 2-től 4-ig. Ma is nagyon sokszor lehet majd páros napi jegyeket nyerni, és a nyertes választhat, hogy melyik napon szeretne ott lenni. Halló!
1: Szia, Andris vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Andris, szia! Hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Elég jól, hát szokásos módon bevetek, eddig jól telik. Most, hogy felvetted, most meg pláne örülök.
0: Emeljem egy picit az örömszintet?
1: Hát, ha azt mondod, hogy 10. vagyok, akkor nagyon örülnék.
0: 10. lettél!
1: Ez az, köszönöm, köszi! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Yes, Andris, nagyon jó vagy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon örülök, nagyon köszi nektek!
0: Azt tudod már, hogy melyik napra mennél ki a Sopron Festre?
1: Hát, mivel hétköznap dolgozom, hát, hogy egy hétvégéig néztem ki.
0: Hát akkor az egy 1-e szombat lesz ezek szerint, és akkor lép fel például a Prodigy. Hölgyeim és uraim, tudom, hogy sokaknak nem sikerül elérni, látom itt az SMS-eket, a Viber-eket, nem szabad feladni, délután is lesz játék a Rádió 1-en. Az információk között pedig most azt mutatom meg, hogy jövő héten hova juttatjuk be a hallgatókat. Aztán visszatérek majd ilyen dalokkal, mint a Sugar Daddy.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3.

0: a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
3: Extra élmények Mórahalmon.

élvezi játszóknál Regán Lili, Medger Viktória, Jamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

meséltem már ugye, ez most a legfontosabb hír vele kapcsolatban. A korábbi rekorder énekesnő Carol Bayer-Sager volt, akit 43 évesen választottak be, de egyébként nem Taylor Swift lett a legfiatalabb zenész, mert hogy Stevie Wondert 32 évesen iktatták be 1983-ban. A szabályok szerint egy előadó 20 évvel az első kereskedelmi forgalomban megjelent kislemeze után válhat jogosultá a jelölésre. Taylor Swift ott van a dalszerző hírességek csarnokában, ezért óriási taps jár neki minden elismerés, és ez most az aktuális kedvenc tőle, minden slágerlistán az élmezőnyben van, az Opel Lights.

0: Sláger megy, aki Tahitót falu hídfő előtt Leány falu felé lassulgat, hát ez egy korábbi baleset miatt lassulgat, minden áll a környéken. Köszönöm szépen az infót. Azonnal indítjuk a Daily Mixet, ráadásul Ed Sheerannel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: Bánusz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a Szatmári.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
8: Június 13 és 19 között.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékestetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu. Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
12: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
2: Reklámot hallottak.
13: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
14: Megnyitott a H&H Klíma Kiskunfélegyházi bemutató terme. Június 19-én pénteken 12 órától nyílt napra várunk mindenkit. Hűsítő klímaakciókat és ajándék hűsítő limonádét adunk mindenkinek, aki eljön hozzánk. Várjuk június 19-én pénteken délután. H&H Klíma Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 19.
15: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a Homokháti Sokadalom Mórahalomra, új helyszínre, a Patkó Lovas és Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad. Carson Kuma és DJ Jewer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Nótár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot. Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti Sokadalom. Egy város, három világ.
16: Vedd fel a tempót! Vár az Oilkút hálózat! Tankolj kényelmesen, indulj magabiztosan, és élvezd az utat kiváló német minőségű üzemanyagokkal!
17: Vonz a taxis szakma? Gyors, megtérülő befektetést szeretnél? Két tanfolyam, most egy áráért! Júniusban minden személygépkocsi személyszállító alaptanfolyamra beiratkozó most a személytaxis tanfolyamot ajándékba kapja. Jelentkezz most! www.csillagautósiskola.hu. Új két szakmád lehet, akár egy hónap alatt!
18: Indítsd a nyarat a Zengőalföld Kft. Hűsítő akcióival. Jacuzzi, műfű, kerti bútor és pergola kedvezményes árakon, hogy kerted a pihenés tökéletes helyszíne legyen. Ne maradj le, látogass el áruházunkba a Szőregi út 50 szám alá.
11: Roller! Ajándékpizza! Ajándék hombi!
19: Te miről beszélsz?
11: Nézem, miket lehet nyerni a pizzafutárnál.
19: Nyerni?
11: Hát te nem is tudod. Elindult a nyárindító nyereményözön náluk. Tudod, a kaparós sorsjegyes. Több ezer pizzafutár meglepetés vár. Akár ajándék második pizza, tiramisu, tésztaétel és a fődíj egy elektromos roller.
19: És hogy tudok nyerni?
11: Csak rendelj a pizzafutártól.
19: Tudom, 49-39-29.
11: Bizony, vagy pizzafutár.co.hu. Minden vásárlás mellé kapsz egy sorsjegyet, lekaparod, és kiderül, mit nyertél. Ha pedig regisztrálsz is a weboldalon, akkor a roller is a tiéd lehet. Minden további info a pizzafutár.co.hu-n.
20: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
21: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
20: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
21: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
22: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
23: A legtöbb helyen először téged kérdeznek.
24: Mi most fordítunk egyet a szerepeken.
25: Június 19-én 9 órától a Félegyházi Pékség Kft. Toborzó napján mi mutatkozunk be neked.
24: Bejárhatod modern üzemünket, megismerheted a munkakörnyezetet, a technológiát, a nyitott pozíciókat, személyesen kérdezhetsz vezetőinktől, megkóstolhatod az itt készült friss péksüteményeket is.
25: Félegyházi Pékség Kft. Toborzó nap.
24: Június 19-e 9 óra.
26: Kiskunfélegyháza, Szegedi út 77.
24: Nem olyan, amilyennek egy gyárat elképzelni.
27: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
28: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
29: Reklámot hallottak.
30: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
31: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Jubileumi programokkal ünnepelték a Szegedi Szabadtéri Játékok 95. születésnapját a Rögben. A fesztivál rajongói tortával, archív felvételekkel és családi programokkal várták. Hálózati karbantartás miatt előre tervezett áramszünet lesz Magyar Csanád több részén június 24-én és 25-én. A szolgáltatás biztonságának javítása érdekében végeznek munkálatokat, amelyek reggel 8-tól délután 4-ig tartanak majd. Érik a megy, de gyenge lesz a termék. És ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából a felére számítanak. Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek medgyet. Nagy átlagban napos idő várható 23 és 28 fok közötti értékekkel, kellemes időtöltést.
29: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
32: És most!
30: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy a mikrofonnál pedig már Molnár Balázs, ragyogó, napsütéses kedd délután kívánok mindenkinek az igazi mai slágerekkel. Jó, változatosan pörgetem ebben az órában is, adjunk a tempónak. Jöjjön Rihanna, nagy klub klasszikus ez a Where Have You Been? Jó,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ahol a Daily Mix pörög minden nap az ebédidőben. Egybe gyúrjuk az igazi mai slágereket. Így tökéletes a munkaidő, így jó az ebédidő, így jó a kávészünet, kinek éppen mi. Egy biztos, hogy most Sean Paul és Dua Lipa folytatja. Ez a No Lie itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely Balázsék újra kifutnak, mégpedig a Balatonra. Balázsék a Balatonon. Június 26-a a dátum. Szántódrév kompállomás, innen indulnak a belépő jegyek, pedig megszerezhetők reggelente Balázséknál itt a 87.9-en, a 88.2-en és a 91.1-en. A fellépők között pedig ott lesz a BSV és Metzger Viktória is, és fantasztikus ajándékok, meg kitűnő hangulat ott a vizen. Mi pedig most gyorsan folytatjuk is tovább, nem is akár hogyan, mert hogy jön Sam Felt, az idei rádiói születésnapi fesztivál egyik sztárja, Rosalinnal, és már is

0: Jó, egy csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál pedig Molnár Balázs. Mindenkinek nagyon szép délutánt és jó munkát kívánok. Mindjárt indítjuk a következő 60 percet igazi mai slágerekkel, mi mással. Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life 2025. Én rögtön ígérem, hogy ezt fogom indítani. Egy SMS, Viber és egy telefonszámunk, ez pedig történetesen a 70-es körzet. 5-87-9-87-9 lehet bátran írni, hívni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87-9, 88-2 és 91-1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Érzed, ahogy roppan a pici szádban?
4: Itt a Trója Crispy Days. Roppanj rá az újdonságainkra. Trója Crispyból csak 2690 forint a Kölcsey utca 4-ben, vagy kiszállítva www.trójaszeged.hu.
5: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Vállaljuk ipari padlók, csarnokalapozások és monolit betonszerkezetek precíz kivitelezését. Legyen szó esztrichbetonról, ágyazatkészítésről vagy utak és bejárók betonozásáról, mi a legkeményebb elvárásoknak is megfelelünk. Részletek és ajánlatkérés c37bau.hu.
6: Ballagási ajándékot keresel? Fedezd fel a Szabó Ékszer különleges arany és ezüst kollekcióit a Szeged Plázában. Részletek szabóékszer.hu.
7: Roller! Ajándékpizza! Ajándék hombi!
8: Te miről beszélsz?
7: Nézem, miket lehet nyerni a pizzafutárnál.
8: Nyerni?
7: Hát te nem is tudod? Elindult a nyárindító nyereményözön náluk. Tudod? A kaparós sorsjegyes. Több ezer pizzafutár meglepetés vár. Akár ajándék második pizza, tiramisu, tésztaétel és a fődíj egy elektromos roller.
8: És hogy tudok nyerni?
7: Csak rendelj a pizzafutártól.
8: Tudom, 49-39-29.
7: Bizony, vagy pizzafutár.co.hu. Minden vásárlás mellé kapsz egy sorsjegyet, lekaparod, és kiderül, mit nyertél. Ha pedig regisztrálsz is a weboldalon, akkor a roller is a tiéd lehet. Minden további info a pizzafutár.co.hu-n.
9: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. erstehand.hu.
10: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a Homokháti Sokadalom Mórahalomra, új helyszínre, a Patkólovas és Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad. Carson Kóma és DJ Jewer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Nótár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot. Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti Sokadalom. Egy város, három világ.
11: Ha olyan céget keres, aminek 30 éves tapasztalata van a nyílászárókkal és az árnyékolás technikákban, akkor minket keres. Gyuke 2000 Kft. A Facebookon is.
12: Zajos helyen vagy? Nem kell telefonálnod. A Tempó Taxi appból egy érintéssel rendelhetsz taxit, így szórakozó helyen vagy koncerten is könnyű fuvart hívni. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
13: Nyár van. Balaton, fesztiválok, utak. Egy dolog hiányzik. A jogosítványod. Csillagautós iskola. Iratkozz be most. Csillagautósiskola.hu.
14: Előzzük meg a kánikulát. A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139 ezer forint plusz áfa.
15: Mindössze 139 ezer forint plusz áfa.
14: Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt.
16: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Több mint 20 szuper előadó. Jegyek június 25-ig kedvezményesen a globefest.hu-n.
17: Playmobil kaland a Szeged Plázában az

0: Részletek szegedplaza.hu. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Molnár Balázssal. Csak igazi, ma is láger megy. 87.9, 88.2 és 91.1. Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Szegeden idén is folytatódik az immár hagyománnyá vált kezdeményezés, melynek keretében egy különleges fesztiválos buli villamoson utazhatnak a diákok a tanév utolsó napján. Július 19-én péntek reggel 7:30-tól 9:00-ig közlekedik majd a látványos színes járat az Európa Liget és a nagyállomás közötti vonalon. A Coca-Cola szín pop-up rendezvényén a kortárs magyar hip-hop széna ismert előadója Varga Zsolt, azaz Vézsi, valamint a house műfajukban jártas DJ Gerix felel a hangulatért. A szervezők célja, hogy a fesztivál szezon augusztusi zárásához hasonlóan a tanév végét is közösen, emlékezetes környezetben ünnepeljék meg a helyi fiatalok. Fontos információ az utazni vágyóknak, hogy a felszállás bár ingyenes, a részvétel egy már megváltott szín napi jegyhez vagy bérlethez kötött. Ez a rendhagyó reggeli program már tavaly is hatalmas sikert aratott a szegedi tanulók körében, így idén is garantált a fesztivál hangulat az utolsó első órára mellett. A színen egyébként a Rádió 1 is ott lesz, csak úgy zárójelbe hozzáteszem. Mi most egy csinálnál folytatjuk, jön a Camera.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Szegedi repülőtér ad otthont június 20-án és 21-én a FAI FÖTIE-Tisza kupának, amely az elektromotoros távirányítású vitorlázó repülő modellek egyik rangos nemzetközi megmérettetése. Az esemény a világkupa sorozat részét képezi, így a repülő modellezés egyik legnépszerűbb kategóriájában mérik össze tudásukat a résztvevők, a sporták hazai és külföldi kiválóságai. A szervezők tájékoztatása szerint várhatóan a 7 ország, mint egy 50 versenyzője érkezik a helyszínre, hogy bemutassák a technikai felkészültségüket és precíziós repülési ismereteiket. A versenysorozat szombaton délelőtt 9:30-kor veszi kezdetét a látványos startokkal, a program pedig egészen este 6 óráig tart a repülőtér kijelölt területén, vasárnap pedig még korábban már 9 órától elindulnak a modellek, a küzdelmek pedig a tervek szerint délután 3-kor zárulnak majd az eredményhirdetéssel. A sporteseményt a Szegedvárosi Modellező Sportegyesület, a Magyar Modellező Szövetség szakmai támogatásával valósítja meg, a rendezvény lebonyolítását pedig a Szegedi Közlekedési Társaság is segíti. A Rádió 1-en jön most Bibi Rexa és a Faithless és a New Relief.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jönnek a program tippek. A Szárazdok Fesztivál megnyitotta kapuit, hogyha úgy tetszik, és az Egy óra csönd című előadás ennek a program sorozatnak az egyik fontos része, vagy egyik előadása, amely ma a Szegedi Pince Színházban látható és hallható. Orgona koncert lesz holnap a Szegedi Dómban, Sárosi Dániel lesz majd, aki felel a billentyűkért, ha úgy tetszik, és Hullajó Nász éjszaka. Ez már az IH rendezvényközpont ajánlata, az IH rendezvényközpontban lehet holnap egy jót nevetni. Zsenik Itáliából a reneszánsz aranykora, művészetről másképp a Kiskunst Galéria holnapi ajánlata ez. A Rádió 1-en pedig a folytatásban is igazi mai slágerek. Én búcsúzom, jövök újra holnap, a viszonthallásra Molnár Balást hallották.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
2: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
3: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
4: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő góljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
5: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
6: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: sláger megy, és közben most nézem, magas az UV-sugárzás, amire vigyázzanak azok nagyon, akik a szabadban dolgoznak. A vízhőmérsékletek pedig még hűvösek, a Balaton 20 fokos, a Velencei tó is, a Fertőtó 19, a Tiszató 23, de a hétvégére ezek pont megfelelőek lesznek. Még akár nekem is, akinek fél órát tart bemenni általában a vízbe. Amúgy holnap is napsütés lesz, 29-30 fokok is akár.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.

0: Miskolc foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este magyar idő szerint 21 órakor lesz a következő mérkőzés a futballvilágbajnokságon. Az I csoport nyitó mérkőzése a monumentális New York Jersey MetLife stadionban lesz, Franciaország, Szenegál. Nem teljesen egyértelmű a mérkőzés kimenetele, 2002-ben Szenegál címvédőként két vára fektette a franciákat, úgyhogy a kékek számára a revansz vágy elég jelentős lesz ma este. Éjfélkor csap össze Irak Norvégiával szintén az I csoportban. A norvégok szupersztárjának Erling Haalandnak ez lesz az első világbajnoksága, és a hírek szerint különleges gólörömmel készül a debütálásra. Hajnali 3 órakor Argentína-Algéria találkozó a J csoportban. Lionel Messi ugye valószínűleg az utolsó világbajnokságán lesz látható Argentína színeiben. Holnap reggel 6 órakor pedig Ausztria mérkőzik a VB újonc Jordániával, szintén a J csoportban. Az osztrákok 28 évnyi szünet után tértek vissza a világbajnokságra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonál 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Wow. Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nyár van, jó hangulat, jók a zenék, hát nem lesz bennem csalódás a folytatásban sem. Most meg aztán valaki iszonyatosan fog szeretni, mert hogy

Fesztivál zenekarok krémje a színpadon, a bulizók között pedig sok-sok rádió egy hallgató tetszőlegesen választható napi egyel. A 10. telefonáló nyer a Forrodrot 20-as 311-111. Sok sikert!

0: Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Mi juttatjuk be a hallgatókat a legverőbb fesztiválokra, bulikba idén nyáron is. Július elején érkezik a Sopron Fest, júli 2-3-4. 9 emberrel már beszéltem is, ők mind szomorúak voltak, mert nem sikerült bejutniuk. Na, de kit kapcsolok most adásba? Halló?
1: Szia, játékra jelentkeztem.
0: Ki vagy te?
1: Vivi.
0: Vivi, az ország melyik részéről?
1: Székesfehérvár.
0: És gondolom munkából, mit csinálsz?
1: Irodába ülök.
0: Dolgozgatsz egy irodában, képzeletben pedig már egy fesztiválon vagy.
1: Igen.
0: Intézzük neked?
1: Mindenképp.
0: Mert 10. lettél, Vivi! Még a kolléganők is örülnek.
1: Igen.
0: Nagy közös Rádió egy hallgatás van munkaidőben. Helyes. Kérem a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben.
0: Hey!
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon örülünk neki.
0: És hát drága Rádió 1-esek, teszek én akkor most egy ígéretet. Körülbelül fél óra, és ismét játékot indítok majd. A játék folytatódik, lehet még nyerni páros napi jegyeket itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen, a következő zenei óra Lady Gagával indul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance nappellyel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem. Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékestetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
8: Buongiorno!
9: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
10: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
11: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
12: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
5: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
2: Reklámot hallottak.
13: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
14: Előzzük meg a kánikulát. A Zengő Alföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa. Mindössze 139.000 forint plusz áfa. Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet elejéig tart. Zengő Alföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt.
15: Érzed, ahogy roppan a pici szádban?
16: Itt a Trója Crispy Days. Roppanj rá az újdonságainkra. Trója Crispyból csak 2690 forint a Kölcsey utca 4-ben, vagy kiszállítva www.trójaszeged.hu.
17: Megnyitott a H&H Klíma Kiskunfélegyházi bemutató terme. Június 19-én pénteken 12 órától nyílt napra várunk mindenki. Hűsítő klímaakciókat és ajándék hűsítő limonádét adunk mindenkinek, aki eljön hozzánk. Várjuk június 19-én pénteken délután. H&H Klíma Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 19.
18: Roller! Ajándékpizza! Ajándékhambi!
19: Te miről beszélsz?
18: Nézem, miket lehet nyerni a pizzafutárnál.
19: Nyerni?
18: Hát te nem is tudod?
19: Elindult a nyárindító nyeremény azon náluk. Tudod, a kaparós sorsjegyes. Több ezer pizza futár meglepetés vár. Akár ajándék második pizza, tiramisu, tésztaétel és a fődíj egy elektromos roller.
20: És hogy tudok nyerni?
19: Csak rendelj a pizza futártól.
20: Tudom, 49-39-29.
19: Bizony, vagy pizzafutár.co.hu. Minden vásárlás mellé kapsz egy sorsjegyet, lekaparod és kiderül, mit nyertél. Ha pedig regisztrálsz is a weboldalon, akkor a roller is a tiéd lehet. Minden további info a pizzafutár.co.hu-n.
21: Csongrád-Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
22: A legtöbb helyen először téged kérdeznek.
23: Mi most fordítunk egyet a szerepeken.
24: Június 19-én 9 órától a Félegyházi Pékség Kft. Toborzó napján mi mutatkozunk be neked.
23: Bejárhatod modern üzemünket, megismerheted a munkakörnyezetet, a technológiát, a nyitott pozíciókat, személyesen kérdezhetsz vezetőinktől, megkóstolhatod az itt készült friss péksüteményeket is.
24: Félegyházi Pékség Kft. Toborzó nap.
23: Június 19-e 9 óra.
22: Kiskunfélegyháza, Szegedi út 77.
23: Nem olyan, amilyennek egy gyárat elképzelnél.
25: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
26: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert igazi nyárhangulat, szuper jó zenék. Most még együtt dolgozunk sokan, aztán napokon belül érkeznek a nagy szabadságolások. Remélem idén is mindenki magával viszi majd a Rádió 1-et a nyaralására. Mobilnettel ott vagyunk még a tengerparton is. Holnap is napsütés, 27-29 fokok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Ki az, aki ott fog bulizni? Ki viszi el a páros belépőmet? Hát persze, hogy a legügyesebb, a 10. telefonáló. Csak egy rádió, egy szlogent kell tudni. A forró drótunk 20-as 311-111. Hajrá, hajrá!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ilyen jó időben persze, hogy mindenki a bulikon, a fesztiválokon gondolkodik. Sopron Fest, július 2-3-4, ott lesznek a Rádió 1 hallgatók. A legszerencsésebbek megnyerik tőlem a páros napi jegyet. Halló, halló!
1: Rita vagyok, játszani szeretnék.
0: Honnan csörögtél be hozzám?
1: Mendéről.
0: Mit csinálsz most Mendén?
1: Veled beszélek telefonon.
0: Valóban. Kérdezd meg, hogy én mit csinálok Budapesten.
1: Hát először is dolgozol.
0: De várja. Te kérdezd meg, hogy én mit csinálok Budapesten.
1: Mit csinálsz Budapesten, Attila?
0: Adom neked a páros belépőt, mert felhívtál 10-én!
1: Hú, de jó!
0: Lesz egy utad Mendéről Sopronba?
1: Szuper, benne vagyok.
0: Rádió egy szlogenje, hogy szól?
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon örülök neki. Persze tudod képzelni, mennyire örülök.
0: És drága Rádió egyesek, lesz még lehetőség nyerni, ezt most megígérem, a következő órában ismét játszunk majd, úgyhogy rádiózzunk együtt továbbra is. Az információk után ilyen zenékkel térek vissza, mint például Ed Sheeran és az Azizam.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
3: Indítsd a nyarat a Zengőalföld Kft. Hűsítő akcióival. Jacuzzi, műfű, kerti bútor és pergola kedvezményes árakon, hogy kerted a pihenés tökéletes helyszíne legyen. Ne maradj le, látogass el áruházunkba a Szőregi út 50 szám alá.
4: Megnyitott a H&H Klíma Kiskunfélegyházi bemutató terme. Június 19-én pénteken 12 órától nyílt napra várunk mindenki. Hűsítő klímaakciókat és ajándék hűsítő limonádét adunk mindenkinek, aki eljön hozzánk. Várjuk június 19-én pénteken délután. H&H Klíma Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 19.
5: Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsalúzia, Gyuke 2000 Kft. 30 éves szakmai tapasztalattal és kedvező árakkal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
6: Extra élmények Mórahalmon!

0: németfürdő.morahalom.hu.
1: Roller! Ajándékpizza! Ajándék hombi!
2: Te miről beszélsz?
1: Nézem, miket lehet nyerni a pizzafutárnál.
2: Nyerni?
1: Hát te nem is tudod. Elindult a nyárindító nyereményözön náluk. Tudod, a kaparós sorsjegyes. Több ezer pizzafutár meglepetés vár. Akár ajándék második pizza, tiramisu, tésztaétel és a fődíj egy elektromos roller.
2: És hogy tudok nyerni?
1: Csak rendelj a pizzafutártól.
2: Tudom, 49-39-29.
1: Bizony, vagy pizzafutár.co.hu. Minden vásárlás mellé kapsz egy sorsjegyet, lekaparod, és kiderül, mit nyertél. Ha pedig regisztrálsz is a weboldalon, akkor a roller is a tiéd lehet. Minden további info a pizzafutár.co.hu-n.
3: Ő most is a Rádió Egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
4: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Istenén aludtam ma is.
4: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
4: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ballagási ajándékot keresel? Fedezd fel a Szabó Ékszer különleges arany és ezüst kollekcióit a Szeged Plázában. Részletek szabóékszer.hu.
3: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az

ő az egyik legkedvesebb ember a dance szakmában. Ezt egyébként mi is aláhúzhatjuk, májusban találkoztunk vele ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Kevés a botránya, kevés a balhé körülötte, néha azt is mondják róla viccesen, szemfel túl normális ahhoz, hogy EDM sztár legyen. A zenéje isteni, hölgyeim és uraim, rákapcsolok a nyár feelingre, ez a Hard Like Mine.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Döntetleneket hoztak a tegnapi mérkőzések a futballvilágbajnokságon. Hatalmas meglepetéssel a H-csoportban a VB újonc zöldfoki köztársaság gól nélküli döntetlent harcolt ki az Európa-bajnok Spanyolország ellen. 0-0. Küzdelmes mérkőzéssel mutatkozott be a G-csoport két favoritja, Belgium és Egyiptom. 1-1 a végeredmény. Taktikai csatát hozott az Uruguay-Szaúd-Arábia közötti összecsapás a H-csoportban. 1-1 a meccs eredménye. Uruguay a rugott góljának köszönhetően jelenleg vezeti a H-csoportot. Magyar idő szerint hajnali 3 órakor zajlott a politikailag is feszült mérkőzés Los Angelesben. Irán-Új-Zéland. A találkozót hatalmas biztonsági intézkedések kísérték a stadionon kívüli kormányellenes iráni tüntetések miatt. A nézők egy része az iráni himnuszt is kifütyülte. A mérkőzés végeredménye 2-2.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
9: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
11: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
12: Ne várj, használd az Urzinolt!
11: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
15: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu.
16: Úgy is tett!
17: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
18: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a Homokháti Sokadalom Mórahalomra, új helyszínre, a Patkó Lovas és Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad, Carson Kuma és DJ Juer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Nótár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot. Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti Sokadalom. Egy város, három világ.
19: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.lévaistudio.hu.
17: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Ipari padlók, csarnok alapozások, utak és bejárók betonozása. C37Bau.hu.
1: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
14: Vonza taxis szakma? Gyors, megtérülő befektetést szeretnél? Két tanfolyam, most egy áráért. Júniusban minden személygépkocsi személyszállító alaptanfolyamra beiratkozó most a személytaxis tanfolyamot ajándékba kapja. Jelentkezz most! www.csillagautósiskola.hu. Új két szakmád lehet, akár egy hónap alatt.
16: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utazz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
20: Globe. A nyár legnagyobb buli a Bordányban. Június 26-ától 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuper előadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
21: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. erstehand.hu.
2: Reklámot hallottak.
22: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
23: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A hétvégén ünnepelték Öttömösön a 30. jubileumi spárga fesztivált. Az önkéntesek, helyi asszonyok és diákok több száz kilogramm spárgából készítettek különleges fogásokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület legutóbb a telelő, majd a fészkelő erdei fülesbaglyok felmérése kapcsán kérte a lakosság segítségét. A sorozat zárásaként most a kevésbé közismert, de egyre gyakoribb terjedőben lévő Füleskúvik költőállományának felmérésében kérik a lakosság segítségét. Szegedi sikereket hozott a portugáliai kajakkenu Európa bajnokság hétvégi versenynapja. A férfi kajak 4-es 1000 méteren Nádas Bencével a soraiban 9 év után ismét Európa bajnoki címet szerzett Magyarországnak. Nagy átlagban napos idő várható 23 és 28 fok közötti értékekkel. Kellemes időtöltést!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió

kopogtat az ajtón Teddy Swims? Hát engedjük be! Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Kopogtat az igazi nyári idő is, holnap már alulról karcoljuk a 30 fokot. Milyen jó, hogy a rádió egyen igazi nyárzenék

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Itt a Rádió Egyen, 16 óra 16 perckor közlekedési infók. Emmától tudtam meg, hogy az M1-esen Tatabányánál bontják a terelést, úgyhogy emiatt van araszolás már a 61-es kilométertől. Adél pedig szintén az M1-esről írt, Török Bálint környékén is erős a forgalom, és ez a torlódás az, amit az M0-ás felől érkezők is megéreznek. Köszönjük szépen az infókat, jöhet még folyamatosan SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. 5-től Live Mix, Loving Arms lesz a DJ, most pedig autós barátaim kapnak tőlem egy dalt. Lady Gaga, Dead Dance a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rice Up Chips támogatásával.
1: Ma este magyar idő szerint 21 órakor lesz a következő mérkőzés a futballvilágbajnokságon. Az I csoport nyitó mérkőzése a monumentális New York Jersey MetLife stadionban lesz. Franciaország, Szenegál. Nem teljesen egyértelmű a mérkőzés kimenetele.

0: 2002-ben Szenegál címvédőként két vára fektette a franciákat, úgyhogy a kékek számára a revansz vágy elég jelentős lesz ma este. Éjfélkor csap össze Irak Norvégiával szintén az I csoportban. A norvégok szupersztárjának Erling Haalandnak ez lesz az első világbajnoksága, és a hírek szerint különleges gólörömmel készül a debütálásra. Hajnali 3 órakor Argentína-Algéria találkozó a J csoportban. Lionel Messi ugye valószínűleg az utolsó világbajnokságán lesz látható Argentína színeiben. Holnap reggel 6 órakor pedig Ausztria mérkőzik a VB újonc Jordániával, szintén a J csoportban. Az osztrákok 28 évnyi szünet után tértek vissza a világbajnokságra.
1: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
7: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
8: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
6: Az egyik sztár, a másik lúzer.
7: Ez az én dalom, én írtam.
9: Szerinted olyan könnyű sláger csinálni egy dalból?
6: Paul Rudd, Nick Jonas. Életem legjobb száma a mozikban.
10: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
11: Június 13 és 19 között.
10: Ez az!
11: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
12: A Durko és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
13: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
14: Globe. A nyár legnagyobb buli a Bordányban. Június 26-tól 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuperelőadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe. Ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu

ki az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon

0: Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldj el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1!

Itt a Rádió 1, 16 óra 39, közlekedési információk. Hód szólt, hogy baleset történt Bonyhádon az Orlán kútnál, rendőrmentő tűzoltó kint van, a forgalmat felváltva engedik. 441-es út, új felüljáró, korábban baleset volt az M44 Békés Csaba irányába kihajtó körforgalomban, úgyhogy ott ezért lassú a haladás. És nemrég azt tudtuk meg, hogy az M1-esen Tatabányánál bontják a terelést, úgyhogy emiatt van a raszolás már a 61-es kilométertől, és szintén az M1-esen Törökbálint környékén is erős a forgalom, és ez a torlódás, amit az M0-ás felől érkezők is megéreznek. SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111 jöhetnek még a hírek. 5-től Loving Arms és Live Mix a Rádió 1-en.

a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt jön a live mix, most még BB Rexa dalát indítottam, aki pár napja adta ki Vadonatúj, egyben első független albumát, és hát uraim, azt olvastam, végre szabad és nyitott a kapcsolatokra is. Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy. Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en.
0: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
11: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
12: Notino.
13: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
14: Buongiorno!
15: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
16: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
17: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a Homokháti Sokadalom Mórahalomra. Új helyszínre, a Patkó Lovas és Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad. Carson Kuma és DJ Jewer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Nótár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot. Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti Sokadalom. Egy város, három világ.
18: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. erstehand.hu.
19: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
12: Nyár van, Balaton, fesztiválok, utak. Egy dolog hiányzik, a jogosítványod. Csillagautós iskola, iratkozz be most! Csillagautósiskola.hu.
14: Lévai stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.lévaistudio.hu.
20: Playmobil kaland a Szeged plázában az egy

0: gyereket. Részletek szegedplaza.hu.
1: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
2: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.
0: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Jubileumi programokkal ünnepelték a szegedi szabadtéri játékok 95. születésnapját a Rögben. A fesztivál rajongói tortával, archív felvételekkel és családi programokkal várták. Hálózati karbantartás miatt előre tervezett áramszünet lesz Magyar Csanád több részén június 24-én és 25-én. A szolgáltatás biztonságának javítása érdekében végeznek munkálatokat, amelyek reggel 8-tól délután 4-ig tartanak majd. Érik a megy, de gyenge lesz a termék. Is. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából a felére számítanak. Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek medgyet. Nagy átlagban napos idő várható 23 és 28 fok közötti értékekkel. Kellemes időtöltést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
0: Rádió 1.
2: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött a Loving Arms, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
4: A Temurral rendelt Juhász Geri, azt azért tegyük hozzá. Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Györke Attila a stúdióban, és mellettem, ahogy hallottuk, a Loving Arms. Szia, Andris!
5: Szia, Attis! Hát pont neked mondtam, hogy nem tudom, már helyettesítetted, azért volt rá példa, hogy helyettesítetted Gerit, és én mindig ki akartalak próbálni, hogy vajon ez az adás, ez hogy fog elcsüccsattani, milyen lesz, milyen poénokat fogunk elsütni, valamint, hogy mennyire lesz kedvem jó zenéket játszani.
4: Hát akkor próbálj ki, tessék, itt vagyok, kezdhetjük a műsort, nagyon jó lesz, ezt megígérem.
5: Nagyon izgatott vagyok én is, ez az első ilyen közös műsorunk, ugyebár. Pont a múltkor beszélgettünk erről, hogy 10 éves ugye a Rádió 1, és még mindig megvan előttem az a pillanat, amikor itt állsz, és ugyanígy konferálod fel. Úgyhogy most igazából majdnem, hogy történelmi a pillanat, csak sokkal kevesebben vagyunk.
4: Igen, az egy emlékezetes pillanat volt, amikor bemutattam a Rádió 1 új DJ-t, közte téged, és hát így akkor igaz. Itt az ideje, hogy vezessünk együtt egy műsor, tessék, mivel
5: jó,
4: kezdünk?
5: Hát akkor csapjunk bele, itt is van Ed Sheeran és a Camera Siri remixében, úgyhogy maradjatok Attissal és velem a Loving Arms-szal itt a délutáni Live Mixben.

10-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszóknál a Lavinga!

Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió egyen. At the turntables now. Loving arms.

0: Kabai Andris, hello!
1: Bambolé, Atis, bambolé. Remélem a fűszoknyádat hoztad, mert a hangulat az legalább olyan.
0: Elég bő ez a gatya rajtam, úgyhogy úgy is mondhatnánk, hogy igen. Hát Loving Arms mellettem duplázol, mert amikor éppen nem tévében forgasz, tehát nem az Ázsia Expressben vagy, vagy nem éppen feleséget keresel, akkor ráérsz, és ezt mi kihasználjuk, úgyhogy tegnap után újra itt a stúdióban. És nagyon jó, igen, a mix, dicsérik sokan.
1: Köszönöm, köszönöm Atis. Mondani akartam, hogy a történelem ismétli önmagát, úgyhogy a jó dolgokat, azokat pedig illik is megismételni, úgyhogy ezt kicsit most szerényen itt vagyok ma is.
0: Igen, ezt tesszük most. Drúszám Attila Viberen elküldte a YouTube live-unk screenshotját, és megígérte, hogy csodálatosan nézünk ki. Igen, ezt akartam is mondani egyébként, hogy a YouTube-on követhetőek vagyunk, a Rádió 1 weboldalán, illetve a Rádió 1 applikációban, úgyhogy tessék minket nézni, és nem csak hallgatni.
1: Így igaz. Közben pedig zenéljünk, azt mondom, mert hogy a jó hangulat mellé ugye jó zene is dukál, szokták mondani, úgyhogy itt is van egy 2012-es dal, 2025-ös verziójában. Na. Calvin Harris, Sweet Nothing, ahogy mondtam az imént 2025-ös verziójában. Én azt gondolom, hogy nagyon energikus, nagyon vidám és nagyon nyárias, úgyhogy maradjatok velünk itt a délutáni Live Mixben.
0: Na muti, jöhet a dal.

a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ez a Live Mix. Én Györke Attila vagyok, mellettem Kabai Andris, Loving Arms, hello!
1: Hello Ati, és hello mindenkinek!
0: Az előbb komfortál egy dalt, és jött egy kis kritika.
1: Kritika? Kritikának olvassuk?
0: Olvasom az SMS-t. Én annak olvastam. Szia! Említetted, hogy ez egy nyári szám. Teljesen komolyan kérdezném, hogy tudnál a többi évszakra jellemző dalt mondani? Köszi, puszi!
1: Hát ezt akkor most kihívásnak veszük, de akkor kezdjem a sort. Tehát Vivaldi 4 évszak. Az ugye minden 4 évszakra lehúzható. Addig is te jössz.
0: Last Christmas, Mariah Carey.
1: Jó, hát van az... még itt szerintem az őszből is, hogyha a Green Day, When Wake Me Up September 1-re gondolok.
0: Ó, milyen jó dal ez. Spring Day, van egy ilyen BTS dal, csak mondom, K-pop előadók, ez sem nyári dal.
1: De hogyha már a pop előadóknál jártunk, akkor például ott van Taylor Swift és a Forever Winter.
0: Ó, kérem szépen, az mekkora találat.
1: Hoppá, hoppá.
0: Tavaszból még nem nagyon volt, Mellek Flowers, ugye?
1: Tényleg, abszolút, ugye?
0: Miley Cyrus.
1: Így igaz, és hogyha már az ősz, akkor ismét hozok egy őzös példát. James Arthur és az October.
0: Ó, igen. Summertime Sadness, benne van a nyár a dal címében, de ez egy nyárvége hangulatú őszies dal Lana Del Rey-től. Szerintem kiveséztük, vannak dalok azért, amik ilyen nem nyár hangulatúak.
1: Igen, abszolút. Egyébként én arra szoktam a nyárias dalokat mondani, amik ilyen vidám hangvétel, így meghallgatod, és rögtön így ki szeretnél menni a szabadba, szeretnél menni fesztiválozni. És szerintem egy picit amúgy a következő is ilyen, ami abszolút egy Rádió 1-es nagy sláger volt, az pedig nem más, mint a Head and Heart. Joel Corey-tól.
0: Igen, abszolút.
1: Hát is. Énekelni is kellene. Nem csak műsorban.
0: Nem kellene. Induljon.
1: Ezzel megyünk tovább.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, SMS-ek, Dani írta, add is, add át a nagy pacsit Andrisnak, nagyon üdvösek a zenéi. Átadom.
1: Ezt hallottátok?
0: Megvolt. Feritől tudom, fűnyírás közben is mi szólunk, éppen a kertet rendezi és köszöni a zenéket, pont ilyen lendület kell a délutánhoz.
1: Fűnyírás közben hogy hallod a zenét? Ilyen halk a fűnyíród.
0: Vagy nagyon hangos a fülében a füles.
1: Ha a szomszédom lennél, biztos imádnál.
0: Kati is dolgozik. Sziasztok, a műszak utolsó kávéját készítem éppen. Köszi szépen, hogy zenéltek nekünk, és imádom Andris, nagy rajongó vagyok.
1: Ó, Kati, hát kitartás a munkához, és hát a kávézát én is nagyon szeretem, úgyhogy ma még csak kettőt ittam, képzeld el, is.
0: Na, hát akkor kérem szépen.
1: Jöhet a harmadik.
0: És jöhetsz holnap is, mert hogy holnap is lesz Rádió egy Live Mix 5-től 6-ig, a hét elejét akkor így neked megköszönjük.
1: Nem, én átadom a stafétát a holnapi napra Lotfi Beginek, úgyhogy a kávét meg neked ad is, mert hogy úgy hallottam, hogy itt vagy éjfélig.
0: Kelleni fog. Nem. A kívánság műsorban, úgyhogy már jöhetnek az SMS-ek, a Viberek, a telefonhívások, 20-as 311-111, lehet kérni a kedvenceket, lesz majd játék is a kívánság műsorban. A Sopron Festre osztok majd páros napi jegyeket. Andris, neked pedig köszönjük szépen, hogy itt vagy, jár a taps.
1: Köszi, Atis. Nagyon emlékezetes lesz az első alkalom.
0: Jó volt, megismételjük majd egyszer.
1: Egy kicsit nagyobb őszinteséggel, Atis.
0: Gerit elküldjük majd Szabira, és akkor jössz vissza. Andrison, köszönöm szépen, és akkor én mindjárt indítom. Sziasztok. A következő zenei órát Ray Daltonnal, Blood Running a Rádió Egyen hamarosan.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Rusz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
13: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
14: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
15: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
16: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
17: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
18: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: árazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
19: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
20: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Reklámot hallottak.
21: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
22: Megnyitott a H&H Klíma Kiskunfélegyházi bemutató terme. Június 19-én pénteken 12 órától nyílt napra várunk mindenkit. Hűsítő klímaakciókat és ajándék hűsítő limonádét adunk mindenkinek, aki eljön hozzánk. Várjuk június 19-én pénteken délután. H&H Klíma Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 19.
23: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is

Ben. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Ez a Rádió 1, a Szegedi

0: 91 Rádió 1. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-jel. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A hétvégén ünnepelték öttömösen a 30. jubileumi spárga fesztivált. Az önkéntesek, helyi asszonyok és diákok több száz kilogramm spárgából készítettek különleges fogásokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület legutóbb a telelő, majd a fészkelő erdei fülesbaglyok felmérése kapcsán kérte a lakosság segítségét. A sorozat zárásaként most a kevésbé közismert, de egyre gyakoribb terjedőben lévő füleskúvik költőállományának felmérésében kérik a lakosság segítségét. Szegedi sikereket hozott a portugáliai kajakkenu Európa bajnokság hétvégi versenynapja. A férfi kajak 4-es 1000 méteren Nádas Bencével a soraiban 9 év után ismét Európa bajnoki címet szerzett Magyarországnak. Nagy átlagban napos idő várható, 23 és 28 fok közötti értékekkel. Kellemes időtöltést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!

0: igazi mai sláger megy, makora este pedig a Temuro rendelt Juhász Geritől lehet kérni a kedvenceket. Én lennék tiszteletem. Sőt, még jegyeket is lehet majd nyerni tőlem a Sopron Festre. Természetesen időben szólok majd, amikor a játék indul. A kívánság műsor forrodrótja 20-as 311-111. Halló!
1: Ja, szia, Fanni vagyok.
0: Miben segíthetek neked, drága, parancsolj?
1: Kamrattól kérek egy dalt.
0: Oké. Legyen a legújabb, Kamrattól. Kinek szóljon?
1: Igazából az egész aranygiminek.
0: Most vagy végzős, most érettségiztél?
1: Igen.
0: Hová mész tovább?
1: Színművészeti a terv, média és kommunikáció szakon.
0: Hát akkor lehet, hogy egy leendő kolléganővel beszélek. Kívánom, hogy sikerüljön.
1: Köszönöm.
0: Majd emlékezz kérlek, hogy játszottam a kedvencedet a Rádió 1-en. Kamrat!

Jancsika vagyok. Számos. A kollégámnak, Ágénak pizza futár vagyok, ő meg a pizza szakács. Kitartást a munkába, és nem soká végzünk.

0: Itt a Rádió 1, 18 óra 18 perc, közlekedési infók. Szabi írta, hogy baleset volt Budapesten a Karolina úton a 11. kerületben, a Bocskai úti kereszteződés előtt nem sokkal. De a Budakeszi úton is volt egy, ezt BS írta, a tűzoltó parancsnokságnál kell erre számítani. K. Pétertől tudom, hogy két kamion koccant az M5-ösön Budapest felé a kecskeméti elkerülőn, a 79-es kilométernél a torlódás már minimum 2 kilométeres. És jöhetnek még a hírek, az infók az utakról. A Rádió 1 forradalótja 20-as 311-111. Itt várjuk a kívánságokat is. Rádió 1, tessék, hogy szólíthatlak?
1: Luca.
0: Szuper, kora estét kívánok neked, drága Luca, parancsolj!
1: Taylor Swift kérek egy dal.
0: Hát figyelj, ajánlom én neked a legfrissebbek közül ezt. Opel Light, egy vidám pop-rock, szinti-pop dal. A boldogság tudatos megválasztásáról, a múltbéli szerelmi csalódások leküzdéséről, az újrakezdésről szól. És itt a lehetőség, küld el a barátoknak, a családnak.
1: Akkor Imi, Ági, Viki, anya, apa.
0: Hölgyeim és uraim, a Friss Rádió 1-es kedvencek közül Taylor Swift és az Opel Light, az igazi mai slágerek között.

0: A 10. telefonálót most bejuttatom, a forradalom 23111111. Sok sikert kívánok, a folytatásban pedig olyan dalok is jönnek, mint Loi és a Get Lucky. Ezt akkor elküldjük együtt, jó?
1: Hello, szia! Persze, Esztergomba szeretném a főnökasszonynak a büfébe egy, hogy itt vagyunk, bulizgatunk.
0: Jó, örülök, hogy a Rádió 1-gel bulizgatok. Mindjárt megkapjátok ezt a dalt.
1: Oké, és köszönöm szépen!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
9: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu! Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé, 100.000 forintig.
10: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
11: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu
12: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
14: A tartozás összege 36.000 dollár.
15: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
13: Megoldom.
16: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
17: Mi történt magával, hangoló?
18: Nyisd ki a széfet.
16: A zongora hangoló. A mozikban.
19: Emlékszel, amikor beadtuk az Andinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
7: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
1: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
15: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
2: Reklámot hallottak.
17: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és igen, a kívánság műsorban is megnyerheti a páros belépőjét a Sopron Festre a szerencsés Rádió 1 hallgató, aki jókor, jó időben telefonál. Július 2-3-4 a Prodigy-vel és a Magyar Fesztivál fellépők legnagyobb neveivel Sopron Fest. Ki lesz ott? Halló?
1: Káó, Tibi vagyok, a jegyekre pályáznék.
0: Tibikém, szia, mit csinálsz most?
1: Ja, a Kiskunfélegyházán dolgozom éppen egy raktárban.
0: Még melóban vagy, hát akkor engedd meg, hogy mondjam, hogy a nap hőse vagy.
1: Új, ez már jó hangzik.
0: És hát az óra hőse is, mert hogy 10-én hívtál fel!
1: Király! Az igen! Az meg nagyon örülök, köszönöm szépen!
0: Megcsípted a jegyet mindenki óra elől, persze tudnod kell a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Tudtam, hogy ezzel nem lesz probléma. Te ott leszel, bulizni fogsz.
2: Gratulálok! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Adám, kis pályás a történet. Köszönöm még egyszer.
0: Melyik napon jössz bulizni, tudod már?
1: Hát szerintem a Betonhof is napot fogjuk megcélozni.
0: Úgy legyen, hát jó fesztiválozást!
1: Köszönöm, hello!
0: És drága Rádió 1-esek, én este 8-ig itt vagyok, figyelem, hogy ki mit kér, és még fogunk játszani is. Ma még nyerhető páros belépő a Sopron Festre.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és csak két gondolat a holnapi időjárásról. Napsütés, alulról fogjuk karcolni a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Rádió Egy kívánság műsor, tessék!
2: Hello, szia Geri!
0: Végül is én vagyok a Temburról rendelt Juhász Geri. Szia! Mit adhatok neked?
2: Régy, legújabb számát kérem.
0: Sokan fogják ezt neked megköszönni. Where is my husband? Jó kis jazz elemekkel tarkított R&B popdal Ray-től, a magányról, a randizási kiégésről és az igazi életre szóló partnerkeresésről szól. Kinek küldöd?
2: Minden kedves hallgatónak, és aki éppen úton van, aki jó utat és kellemes estét.
0: Te mit csinálsz?
2: Pihenek éppen.
0: Akkor a pihenéshez is. A friss kedvenc Ray-től a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8-tól ma is jön a diszkósít, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, én pedig azonnal indítom a kívánság műsor újabb zenei óráját. Kamrad, Be Mine, mindjárt! Be mine.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

0: műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyára teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
12: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
14: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
15: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
16: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
17: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
1: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Temurról rendelt Juhász Geri továbbra is várja a kéréseket, kívánságokat, meg az üzeneteket. Pepita írta, az M5-ösön Röszke felé defektes kamion áll a leállósában a 127-es kilométernél. Gyöngy azt írja, Budapesten lassítgatunk az Istenhegyi úton a Zsibóti utca felé, egy délután történt baleset miatt. És Ditti szólt, hogy az M1-esen torlódás Óbaroktól Tatabányáig. Nincs semmi, csak nagy a sor. Hát ott korábban munkavégzés volt, drága Ditti, és emiatt van a torlódás. Nagyon nehezen oszlik. Rádió 1 forradalom, 23-111-111, jöhetnek még az utak hírei, és természetesen a kívánságok. Szia, te miért csörögtél?
1: Szia, messzi vagyok. Azért telefonáltam, mert szemfeledet szeretném kérni.
0: Nyilván el is küldöd valakinek.
1: Hát a barátnőknek, hát meg mindenki, aki ott volt a bulin, nektek, meg duplán, meg neked.
0: Jaj, ezek szerint ott voltál a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Akkor egy kis emlékidézés, figyelj! Heart Like Mine!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ildikó vagyok, és Taylor Swift-től szeretnék kérni egy dalt. Szeretném küldeni a páromnak és a kislányaimnak. Köszönöm, szia!
1: Ez a Rádió 1.

0: Rádió Edge, csak igazi mai sláger megy. Most néztem, a nagyobb vizeink hőmérséklete 20 fok felett van rendre, a Balaton pont 20 fokos. Ha ilyen szépen megy majd fel a hőmérséklet a hétvégére, hát nagyon finom lesz a víz a strandokon. Holnap 27-29 fokok lesznek, sokat süt majd a nap, de a mai nál azért több gomoly felhő jelenhet meg az égen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Ez a Rádió Egy kívánság műsor, és itt van velem.
2: Szia, Katalinnak hívnak.
0: Mondtad nekem, hogy az új Jolkori dallal a párodnak üzennél.
2: Jó, azt üzenem neki, hogy siessen haza, és nagyon szeretjük. Nagykörösen dolgozik.
0: Hát de most már menjen haza, nem? Várja a családja. Megpörgetjük ezzel a dallal a Rádió Egyen.
2: Jó, rendben van, köszönöm szépen.
3: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nem játszottunk még valóban, jött most SMS meg Viber, de annak is eljön az ideje. 8-ig mindenféleképpen valaki nyer majd páros belépőt a Sopron Festre, nem sokára szólni fogok. 8-tól aztán ma is jön a Disco Sheet, 9-től a World is My Radio Show, Jauri és Christopher lesznek a DJ-ink, és most is Rádió Egyes lemezlovas dala a folytatásban, Metzger Vikié. Kinek szóljon? Szia!
1: Szia, Marian vagyok. Szeretném kérni a páromnak, mert holnap van az évfordulónk, a 21. évfordulónk, és arra szeretném neki küldeni, hogy nagyon szeretem.
0: Jaj, de jó ezt hallani. Éden, akkor Metzger Vikitől, Nagy Bogitól és Miss Moodtól a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között.
1: Nagyon köszönöm, és örülök, hogy lenyomassátok, mert nagyon jó ez a zene.

Promfestre, július 2-3-4, bármelyik napon ott bulizhat a rádió egy hallgató másodmagával, ehhez 10-ként kell elérni mostantól a Forrodrót 20-as 311-111.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és közöttük nálunk megnyerhető az összes menőfesztiválra a páros belépő, például a Sopron Festre. Júli 2-3-4, ott lesznek a Rádió 1 hallgatók, és közülük most ki. Háló?
1: Szia, Niki vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Niki, honnan hívtál, mit csinálsz?
1: Érdről, és most megyek hazafelé.
0: Jó, sokáig tartott ma a műszakod.
1: Hát nem munkából megyek már hazafelé, a kislányommal voltunk vásárolni, úgyhogy most megyünk haza. Hallottuk a játékfelhívást, és akkor gondoltuk, megpróbáljuk, hát ha.
0: És szerinted összejött?
1: Remélem.
0: Összejött, mert 10-ek lettetek!
1: Szuper! Jaj, de szuper, nagyon örülünk!
0: Együtt mentek majd budizni?
2: Ez biztos.
1: Azt mondja a lányom, hogy az biztos.
0: Akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
3: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Szuper.
0: De jó hallani, hogy így örültök. Figyelj, itt van egy jó Tiesto Eva Max dal. Kinek küldjük el?
2: A barátainak.
0: És anya?
1: Én meg a férjemnek.
0: Ez így korrekt. Jó budizást nektek! Most is vagy, de mindjárt jön a diszkos hit.
1: Köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Velhe!

0: Sopron Festre a Rádió Egyen.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető telefonál tizedikként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
5: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
6: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
7: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
8: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
11: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
10: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
12: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
0: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, a szegedi helyi rádió, ahol Balázsékkal ébredhet.

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.

0: is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Juniorral, Convoy PG-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, madame, herman, nőszi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, mélyen tisztelt nagy időm publikum. Ez a diszkosít rádió show a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Convoy PG-vel.
2: Hello, hello, szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. A lovak közé csapunk, innentől kezdve egy órán keresztül még az éter. Én Bárány Attila vagyok.
3: Szavaszok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, FM-en. Beben, applikáción keresztül 3D-ben, diszkosi.
1: Beben, remélem, hogy kívánok kellemes rádiózást. Ez egy olyan track, amit szombaton a születésnapi partimón, a pesti rakparton nem fog játszani, de itt érkezik a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a diszkosi trédőhoz.
2: Szeretem, ha ilyen őszinte a műsorkezdés.

0: Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, ez volt az elején is, meg azóta is néhány szám erejéig. Ezt a diszkosít, ugye egyébként DJ Juniorral, Hanvai Peachvel és Bárány Attilával is, én rögtön magamhoz ragadom a kezdeményezést. Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Justinok, Ajtonyok, Aranyok, Cirusok, Justinák és Tinetták, szülinapos pedig az ismerőseim közül Hursán Andrea, Lévai Ági és Váci Feri. Isten értesse az ünnepelteket.
1: Isten értesse őket, egyébként a kedvesemet is majd pénteken, és én ezért holnaptól nem leszek itt a rádiógyen, de természetesen mixeket hozok, meg minden, viszont élővel a srácokkal nem jelentkezem majd be, de szombaton már játszani fogok, méghozzá a Szelidi tónál várok mindenkit majd nagy szeretettel.
2: Most pedig egy sajáttal megyünk tovább, amit biztos, hogy fogok most szombaton játszani a születésnapi bulimon, ugyebár a pesti rakparton jön a diszkosítől a Sorry, a vonalat új dalunk itt

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínű, diszkosita a Rádió 1-en, Hanvai PG Mixer, itt van Bárány Attila és én DJ Junior, 3D-ben vagyunk, hárman legközelebb együtt majd július 2-án fogunk pörgetni, tekerni, méghozzá egy Rádió 1 által támogatott fesztiválon, amely egyébként Ráckevén lesz, tavaly is játszottunk csütörtök este, a július 2-a most is pont csütörtökre fog esni, ott lesznek Rádió 1 DJ-k is előttünk, utánunk, de főidőben diszkosít lesz.
1: Ez tehát két hét múlva, a héten azonban 4 fellépésem lesz, pénteken a Felvidéken, Füleken kezdek a Szlovákiai Magyar Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először. Szombaton pedig Balosszögön zenélek DJ Valasz Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Érkezik egy dal, amelyet Magyarországon, legalábbis eddig így tudtam, hogy Imael Angel dalát, ugyebár az I'm Moving to the Sun Magyarországon először rádióban én játszottam. Ugye nagyon-nagyon jóban vagyok Bernadettekkel, és kiderült, mert ők folyamatosan monitorozzák egyébként ezt a dalt, hogy előttem rádióban még senki nem játszotta a világon ezt a dalt, én voltam az első, így hát még kedvesebb ez a számomra, és ez is egy olyan dal, amelyet most szombaton játszani fogok a Pesti Rakparton az 50. születésnapomon, ahova egyébként díjtalan a belépés. Már is jön az I'm Moving to the Sun.

0: egy csak igazi mai sláger megdiszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai Pícsivel.
1: Kérem, kapcsolj ki a kamerát.
2: Ennyit akartam mondani?
1: Igen, ennyit
2: szeretném. Akkor mondok egy jó hírt, jó?
1: Na,
2: egy nagyon jó. Úgy néz ki, hogy augusztus 23-án bekerül egy új dátum a diszkosít naptárjába. Ez egy vasárnapi nap, imádjuk a vasárnap.
1: Fantasztikus. Most már csak az a kérdésem, és mi lesz a kecskeméti dátummal, mert arról nem nyilatkoztam.
2: Azt még nem, egyszerűen nem hívtak vissza.
1: Magyarán akkor szőrén-szőr cseréljük.
2: Igen, igen.
0: Kecskemét ennyiben nyakopor lesz.
1: Akkor van egy szabad dátum, mindjárt mondom, hogy meg is lenne az. Csak azért, mert olyan sok nem lesz, az Kecskemét megvan. Július 31, akkor van egy szabad dátum, ha valakit érdekel. El lehet érni, tessék.
0: Most pedig már is megyünk tovább Hugellel, aki örökbe fogadta mondhatni Email Angel lemezét, de nem a Movie to the Sun-on, mivel azt már az imént lejátszottam. Most a Jamaican Bam Bam, Hanvai PG átirata itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosíti Radio Show-ban.

Diszkus itt a rádió egyen, az igazi mai slágerket ma Hanvai Pécsi pörgeti, mellett a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila, így hármasban, majd július 2-án, hogyha jól emlékszem, csütörtökön a Dunapart Fesztiválon játszunk, majd ott lesz majd 3 órán keresztül Diszkus itt aktivizáció, hogy az Hanvai Pécsi

0: keresztül rádió egy DJ-k, de csütörtök, az diszkosít.
1: Most egy szívemhez nagyon-nagyon közel álló dal érkezik, amelynek a címe Happy Birthday D Maestro, ugyebár Snoop Girl és a Csipet csapat csinálta nekem a kis TikTok csatornámnak a kemény magja mondhatni. Na ez jön most itt a rádió egyen, és tudni fix, hogy ezt is lejátszom most szombaton az 50. születésnapomon a Pesti rakparton. Ez jön most itt a rádió egyen, csak igazán ma is sláger megy, ez még mindig a diszkos.

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkosit Rádió Show, már több mint 20 éve itt vagyunk veletek, kérem szépen. Idén is lesz természetesen 21. születésnap, majd valamikor decemberben, és addig még jó néhány fesztiválon, nagy rendezvényen, klubban ott leszünk, úgyhogy nézzétek a Diszkosit Facebookját és a rajongói oldalainkat, az események általában kikerülnek. Ezzel kapcsolatban vannak online játékok is sokszor, úgyhogy lehet jegyeket is nyerni a bulikra, úgyhogy kövessetek minket.
1: A héten, ahogy már korábban is mondtam, 4 fellépésem lesz. Pénteken a Felvidéken, Füleken kezdek a Szlovákiai Magyarok Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először, szombaton pedig Ballószögön zenélek DJ Wallace Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli. Minden információ a rajongói oldalon, a Facebookon.
2: Most pedig jön a Sebek mélyén, a háttérben Roberto Vini és jó magam Hambai

0: came here to party. And I know it's gonna be Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan, Balagan.
1: Rádió 1, csak igaz, mai sláger, megy búcsúzunk ma estére, a diszkosi tédős ügyebár DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hambai PG.
2: Én azzal köszönök el tőletek, hogy a héten 4 fellépésem lesz, de már nem mondom el, többször 2 bőven elég volt, viszont holnap este én pörgetem a lemezeket élőben itt a rádió stúdiójában, úgyhogy hallgassatok minket holnap is, 8-tól 9-ig miénk az éter. Sziasztok!
3: DJ Junior voltam, én pedig azzal búcsúzom, hogy legközelebb majd csütörtökön mixelek itt a Rádió 1-en, de szerdától nem leszek adásban, mert elutazok, és ha valaki elutazik, az el van utazva, ezt megtanultam egy filmből. Ez nagyon fontos információ, meg az, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, ami eredeti valódi lett közben, és szombaton, amikor visszatérek, akkor hajnali 1:30-2-től remélem leérek, mert szoros lesz a menetrend, a repülő megérkezik időben, szóval a szelidítónál fogok pörgetni majd klasszikus house lemezeket. Én ezzel búcsúzom, DJ Junior voltam, szevasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, nem elfelejteni, 50. születésnapi bulim lesz most szombaton, ugye már június 20-án a pesti rakparton, a belépés díjtalan, így hát mindenkit várok sok-sok szeretettel, a jövő hónapban pedig majd egy Guinness rekord kísérlettel fogok mindenkit meglepni, mondhatni. Erről további információk a social media felületeimen.

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Balázsékkal, a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
1: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a Napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
3: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a Napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a szegedi helyi rádió, ahol Balázsékkal ébredhet.

0: 92 és 91.1 Rádió 1. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél?
4: Felkészültél.
3: Védj egy nagy levegőt.
4: Védj egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
4: Are you ready?
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Teljesen exkluzív lesz a zenei kínálat ma. Természetesen nagy denslágerekkel kezdünk, aztán viszont a technóba is belekóstolunk. Hála Jaurinak! Hello Jauri, induljunk el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera. A World Is Mine Radio Showban természetesen a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to World Is Mine Radio Show.

0: 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: Rácz Kevin, erről jönnek az információk nem sokára adásban. Most viszont egy kicsit visszahozzuk a május végi rádió egy születésnapi fesztivál hangulatát. Jön az egyik külföldi fellépő, a holland DJ fenomén Sam Feld. Hát ő aztán szenzációs volt.
1: Elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van. Beyond Sam Feld és a Hard Like Mine itt a Bird Is My Radio Show-ban.

0: Is My Radio Show.
1: A lemez játszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon!
0: Facebook.com/Rádió 1.

0: Ha minőségi elektronikus zenére vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től a Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locoval. Ennek a dalnak a marketingje, na hát az csillagos ötös.
1: Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence a Loco Loco Hit Rádió 1-en.

0: mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
1: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék, ha

0: Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanja jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

Show. A Rádió 1 stage minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regálili.

0: műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: este 10. Hello mindenkinek, kedv van, tudjátok, ez az az este, amikor a dance és a house mellett a technóba is belekóstolunk. Mellettem ugyanis még mindig Jauri. Hello, hello.
1: Hello, Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Piece-től, A Cry For You. Indulás van, let's go.

0: különleges zenékkel, amik nem szólnak sehol máshol. Mutatunk nektek megint egy ilyet.
1: Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: technóba is belekóstolunk, és akik rendszeresen hallgatnak minket, szerintem pontosan tudják, hogy van egy olyan előadó, akit rendszeresen kérnek, sőt már követelnek Jauritól az igazi technó fanatikusok, ő Funk Tribu.
1: Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributól a Viento, itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: stációnkban. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál. És itt is van Christopher.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2, 3

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
4: Indulunk!
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar

0: Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedvestét. Hello Christopher!
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

érezd! A Rádió Egyen és a weben élőben! A lemezjátszóknál! Christopher! Christopher! Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it you knee, every time that we rock to the beat.

0: Jó, Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént volt hallható, az New Aspectnek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know. Egy zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal. Ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is, úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, Bird Is My Radio Show.

0: és a Virgin Mind Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Christopher a lemezjátszóknál.
1: Amiből szépen jövünk ki, az Bob Sinclairnek és Kiesszának volt egy újdonság, az I Can't Wait, egy zseniális kis dal, ami pedig alattunk jön, az Frank Rizzalónak a Shinjuku dala, ami egyébként most letarolta a house listákat és a beatportot is, úgyhogy egy abszolút peak dologról van szó. Tehát még egyszer Frank Rizzaló, Shinjuku, csak itt a Rádió 1-en, Virgin Mind Radio Show.

0: És hát bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigo-ja, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem, és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik, Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse, Think About Us. Ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen, Where is my radio show?

A Rádió Egyet halljátok, és már lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Remélem tetszett a mai adás. Mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szépen!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy, csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, Kismárti pihen egy picit, viszont a legnagyobb kedvenceket én is hozom megállás nélkül, most a Fastboytól a Good Life-ot, aki pedig üzenne a számunk 0620 311.

0: I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, nem sokára fél egy lesz, hát mondjuk kicsit optimista ez így, mert még majdnem 10 perc van addig. Hát, és ugyanezzel a kijelentéssel azt is tudom mondani, hogy repül az éjszaka. De egyébként tényleg haladunk előre, az igazi mai slágerek között pedig az igazi újdonságokat is hozom, hogy ezzel is még jobban teljen az idő, és ezt most nagyon fogjuk élvezni. Joel Corian már is a Galantis-szal, ez a Stay a Little Longer, itt Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, egy nagy hármas után egy világ első előadó, legalábbis bevitel szempontjából mindenképpen. Taylor Swift úgy tűnik, hogy a női előadók között minden rekordot megdöntött, és ez a vagyon egy picit fog nőni most a következő hetekben, mert hogy óriásit megy ez a dala minden streaming felületen, minden slágerlistán, és én is indítom. Taylor Swift és az Opel Light. Persze, hogy itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, és noná, hogy ezen a nyáron is a Rádió Egy DJ-k csinálják a legnagyobb bulikat, és a Rádió Egy DJ-k csinálják a legnagyobb zenéket. Most például mutatom az egyik legújabb a DJ Meszkervikitől, aki minden héten nálunk zenél. Most meg Nagy Bogival és Miss Mooddal közösen hozzák az igazi mai slágert, szerintem szenzációs dal az Eden. Ez jön már is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek jönnek ebben az órában is, és ne feledjük, a mai napon is folytatódik napközben a játék. Sopron Festre páros belépőket lehet nyerni. Ő meg Rédáltom már is a Do It Again-nel.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokszor előfordul, hogy egy-egy előadó bizniszeket is csinál a zene mellett. Néhány alkalommal pedig az is, hogy a zene előtt már sikeres üzletemberek, hát Sam Feldien, aki 13 évesen alapította az első vállalkozását, Kínából hozott be cuccokat Németországba, aztán azt eladta legálisan, olyannyira, hogy 2 évvel később az egész céget el tudta adni. Haszonnal. Sam Feld, aki most Rosalinnel jön, az igazi mai sláger a Heart Like Mine. Itt rá.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran pedig néha csinál spontán koncerteket. Alig két hete volt a legutóbbi, amikor kiírta a social felületeire, hogy a következő két órában megtaláltok itt, és itt egyébként egy London melletti településen volt épp, és aki oda ment, tényleg meghallgathatta, hogy örömzenére egy picit. Nem mondom, hogy hosszú volt az időtáv, amíg oda lehetett térni, de hát nem is kis esemény. Ed Sheeran, Azizám, ez jön már is a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig újra vízre szállnak. A dátum nagyon fontos, mindenki írja be. Június 26-a, péntek reggel, ekkor lehet velük egy jó kis balatoni hajózásra menni. Már hogyha fel tudunk férni a hajóra, azért tenni kell egy picit, és időben oda menni. Minden info ezzel kapcsolatban a radio1.hu-n, és természetesen nem csak Balázsék lesznek ott, és a hallgatók, hanem lesz koncert is. Élőben lehet majd bulizni a BSV-vel és Metzger Vikivel. A dátum még egyszer június 26, ő pedig Ray, a nagy kedvenc tőle, a Where is my husband?